hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Vezetés közben. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Magyarország növeli védelmi kiadásait, strandröplabdások veszik majd birtokba a Városligetet. Záporokat leginkább északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának. Fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. Azt szeretnék, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik az ágazat jövőjét idehaza. A szervezet hozzátette, júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
3: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
2: Gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

is a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Magyarország növeli védelmi kiadásait, Olaszországot elérte egy újabb hőhullám. Nálunk nem várható most nagy hőség. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte. Hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jeleztem, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyagellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba, ismét 40 fok körüli csúcshőmérsékletekre számítanak. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július végéig biztosan kitart. Európa több országában visszatérhet majd a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni.
2: Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt lesznek ma a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, esni sem fog, és már 28-31 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a hétvége sem tartogat meglepetéseket. Napos felhős időnk lesz, 30 fok feletti maximumokkal, szombaton és vasárnap is.
1: Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform-tól tudjuk, hogy az M1-esen Abda közelében a 131-es kilométernél egy autószállító tréler átszakította a belső elválasztót, és átcsúszott a szembejövő oldalra. A Hegyesalom felé vezető oldalon a leállósávon megindult a forgalom, de több mint 3 kilométeres a torlódás. A Budapest felé vezető oldalon lépésben a leállósávban halad a forgalom, de a torlódás ott több mint 4 kilométeres. Egy autó és egy lovaskocsi ütközött össze az 51-es főúton Dunavarsány térségében, a 26-os kilométernél félpályán halad a forgalom. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt! Drága hallgatók, kezdjük el ezt a mai napot, szép reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt!
0: Szia Anett!
3: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Anett próbaülést végzett az én ülésemben, néztem és bejöttem, és itt elfoglalta a helyem. Mondom, mi lesz itt?
3: Hát rosszul láttad, mert nem ültem, álltam az asztalod mellett, de oda raktam az évfordulókat, csak az elkezdtünk beszélni valamiről a többiekkel, és ott maradt.
0: Ja, ez a megint nem tolattál ki a szobából, mert a beszédet bent tartott.
3: Igen.
2: Tudod, mert van minden Minilandben, vagy hol, hogy ilyen díszletbe ki lehet próbálni magad, meg ilyesmi, és akkor Anett is így volt, hogy...
0: De jöhetsz egyébként, beleülhetsz.
3: Dehogy is.
2: Hú, dehogy.
1: De láttad ezt a női, dehogy is.
0: Nem, valami van. Igen. Valami van, amit nem én okoztam, mert én is tudok okozni, de nem...
3: Ja, nem.
0: Én mindenkinek érzem a lelkét. Lacikával is van valami.
1: Igen, ma mindenki lelkével elkezdtél foglalkozni.
0: Ma elkezdtem az emberekkel foglalkozni.
3: Ja, az nem jó nekünk.
0: 2026.
2: Egy vidám csütörtök.
0: Július 9.
2: Itt az idő.
0: Itt az idő egy picit törődni az emberekkel. Na jó, hát akkor, ha nem akartok velem beszélgetni, beszélgetek én a hallgatókkal. Jó reggelt, bocsi, minden tiszteletem a hölgyeké. Néna két hónaj schnauzerjét megúsztam, de volt olyan hölgy, aki nem Costa Rica volt ott lent, Amazonas. Azért csak jobb neki is. Fele idő nem több-több-többel telik. Mi van? Viszont az, hogy valaki gyertya állásban öngyújtóval trimmel, azt megnézném. Mit? Azóta ebben fantáziálsz?
2: Igen, és valószínűleg még az ital sem fogyott el, aminek tegnap este neki állt.
0: Igen. Na mindegy, jó reggelt! Este véletlenül belebotlottam egy heti hetes adásba, a 2000-es évek elejéről. Nagyon jó volt látni Főnit és Lali királyt, a többi nagyágyú közt, Bajor, Verebes, Farkasházi. Azt hiszem, ez a fajta minőségi műsorgyártás ma már csak emlék, mint hogy cél... Szép napot nektek, egy új SMS-ező. Hello, új SMS-ező! Én emlékszem, hogy én nem éreztem ott jól magam, mert nem, tehát nagyon érdekes volt a heti hetes. Nyilván ismertem őket külön-külön, személyesen. De amikor beült ez a horda, akkor azt hittem, hogy itt lesz egy passzolgatás. De úgy leszartak, ahogy van. Tehát a műsor majdnem a három része eltelt, amikor észrevettem, hogy meg se szólaltam. Mert nem hoztak, a Verebes hozott játékba. Tehát ő ezt látta, mi a Verebese annak idején össze is jártunk, tehát hogy nyilván a személyes kapcsolat is, de Gál Völgyi, Bajor, mindent, tehát úgy tojtak le, ahogy kell.
2: Mindenki a saját játékát játszott,
0: igen.
2: Kész.
0: A Lajos sokkal jobban szerepelt, mint én, mert a Lajos, tudod, ő olyan úgy belemegy, mint ahogy a Tony Curtis, hogy everywhere, tehát hogy azért, tehát ő ilyen, én nem ilyen vagyok. Szóval, de nem tudom, nem, többre nem emlékszem, ahogy egyébként nagyon bírom őket, nagyon szeretem őket, de nem volt egyszerű, tehát hogy ez egy nehéz feladat volt ott egyszer szerepelni.
2: Főleg egy összeszokott csapatba teljesen kívülállóként bekerülni, az mindig baromi nehéz.
0: Igen, csak tudod, van olyan csapat, aki ilyenkor segíteni akar, igen. Ők nem. Egy picit sem.
2: Találtál, Lajos.
0: Csak akkor miért hívtak? Nem értem. Azt hittem, hogy...
1: Hát azt hitték, hogy jó leszel oda.
0: Nem, hát, de el tudom képzelni, hogy valószínűleg a producer találtak, hogy jó, igen, lesz ez a két arc ide most izé, ők meg ki ez a két pöcs. Tehát, hogy nagyjából ez lehetett a hozzáállás.
1: Igen, lehet meg is beszéltek, hogy ne szólítsuk meg őket.
0: Nem hiszem. Ő nekik megvan a maga ritmusa. Azért, aha, azt elkapni ritmusban, tudod, több szereplős műsorban, mint ahogy te is itt tapasztalod, és nagyon jól csinálod. Tényleg jól csinálod. De hogy annak, hogy többen beleszólunk a mikrofonba, gyakorlatilag kötetlenül, ahhoz kell egy ritmusérzék. Kell tudnod, hogy az a szünet, amit tartok, egy mondat, az most olyan, amikben már be lehet avatkozni, vagy még nem. Engedem a gondolatát tovább, vagy félbeszakítom. Tehát, hogy ez, és ezt ők nagyon jól érzik. Mindannyiuknak remek ritmusérzéke volt.
1: Tehát akkor annyira összeszokott volt a csapat, hogy egy külső ember ez elsőre nem tudott beleilleszteni.
0: Hát ez olyan, mint hogyha játszik a Deep Purple a színpadon, és te bemész egy triangulummal, és így körülnéz, hogy mikor ütheted meg. Ők meg nyomják a Smoke on the Water-t.
1: Köszönöm, értem.
2: Kivéve a Lajos, aki nem foglalkozott velem, bement és ütötte.
0: Semmi. A Lajos bement két szintányért, aztán csapkodott. Na, ez így volt kb. Na, jó reggelt, gyerekek, a zenei szerkesztő kapott egy kis fejmosást, vagy csárugták, mostanában hallani új zenéket is. Mondjuk azt, hogy voltak itt küzdelmeink a háttérben, ugye? Ez lehet, és talán ezért, de valamikor meg egyszerűen nem tudom. Jó, Tankcsandás Pityú kíván jó reggelt, Dr. G azt mondja, hogy ma éjszaka Párizs lángba borul, és ránéztünk a VB táblázatra, hogy miért gondolhatja ezt, és már látjuk, hogy miért.
1: Franciaország Marokkó fog most összecsapni, 22 órakor kezdődik a mérkőzés, úgyhogy érdekes lesz.
0: Érdekes lesz, és hát ugye tudjuk, hogy nagyon komoly marokkói lakossága van Franciaországnak, Párizsnak különösen, tehát ott a marokkói kisebbség, a lehet így fogalmazni, igen nagy, és ott mindig is voltak ellentétek, és hogyha bármi történik, ha a franciák nyernek, ha a marokkóiak nyernek, Párizs megint kap egy picit.
2: Igen, tehát itt nincs olyan, hogy ma este lehet, hogy csend lesz.
0: Szerintem is. Nagyon sajnálom egyébként, hogy a foci ezt eredményezi, bocs.
1: Argentin játékvezető lesz. Ez csak úgy oda dobtam.
0: Köszönjük
1: szépen. Argentinával kapcsolatosan.
0: Jó. Na, Morgan Zinnyó, jó ez az Adele szám. Egész közel álltam hozzá, hogy két kávé közt felkérjem táncolni ezt a kedves Banderas kinézetű bolgár kamionost a Steigerwaldi betonplacon. Pitafuti van ott.
2: Jó mulatást.
0: Igen. Na, időjárás jelentés Anettől. Azt írja ő, hogy távozik a hidegfront, kezdődik a melegedés, sok napsütés és kevés felhő várható ma. Csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Lukrécia és Vera névnap van ma.
3: Boldog névnapot nekik.
0: 73 éves ma Fanándor, óceáni vitorlázó, aki 717 nap alatt egyedül körbe vitorlázta a földet. Ez elképesztő teljesítmény.
1: Nagyon kemény.
0: Ez elképesztő. És a Lacika mondja, hogy ő járt Fanándor hajóján.
3: Oh.
0: Ugye?
4: Igen,
0: egyszer Nándor nem őrizte, és te föllopakodtál.
4: Székesfehérváron egy helikopter, katonai helikopter hangárba volt, és akkor oda mentünk, és akkor ott állt, és akkor fölment.
2: És tehát eltett a télire valószínűleg, és a Lacika megtalálta.
0: Igen, Lacika megtalálta.
4: Nyáron találtam meg, de igen, megtalálta. De igen.
0: És ilyenkor mit csinál az ember egy helikopter hangárban, meglátja Fanándor hajóját? Kéred létrát?
4: Azonnal fölmászik rá.
0: De kértél egy létrát, vagy ki nem, volt már neked sámlízva?
4: Szerintem volt, ott azt hiszem, hogy renoválták, mert ezt nem restaurálták, hanem...
0: És a lelakozott hajópadlóra, vagy rámentél az Adidasoddal?
4: De lehet, hogy hagytam nyomokat ki, és...
2: Lényeg, hogy megúszta egy felfüggesztett eset.
0: De én megértem, hát egy legendának azt a hajóját, ami...
4: Igen,
0: hát azért
4: ráadásul azt... akkor, amikor mondták, hogy ő egy legenda, akkor én nem tudtam, hogy ki az, de mivel mondták, hogy egy legenda, ezért fel kellett remenni.
0: És mit találtál bent? Volt alvó? Volt
4: nem,
0: ilyen kajüt?
4: Nem. Így nem járkáltam körbe, csak így tudom, hogy...
0: A fönn voltál a fedélzeten? Nem mentél le a kabinba?
4: Nem, meg nem használtam a...
0: Nem tudod használni, hát a hangárban állt. A WC? Úristen! Jézus Mária!
2: Ezek szerint megfordult a fejében.
0: 64 éves lett Gömöri Zsolt. Az Edda zeneszerzője, billentyűse, Zsolti, boldog születésnapot. 70 éves ma Tom Hanks, aztán 80 éves lennem a Bon Scott, az AC/DC egykori énekese, az eredeti, én azt gondolom, hogy Brian Johnson legalább annyira eredeti. Én egyébként még jobban is bírom Brian Johnson-t, nem tudom, miért vannak ezek a Bon Scott zékfanatikusok. Értem is, baromi jól énekelt, meghalt, valószínűleg valakinek a halála az mindig egy picit feljebb emeli, de én szerintem Brian Johnson zseniális. Jó, 69 éves ma Kelly McGillis, ez ki?
3: A Top Gunban ő volt az első részben Tom Cruise-nak a szerelme. Az a
0: gyönyörű, a gyönyörű, és ma nagyon csúnya. Igen, láttam egy fotót.
3: Igen. De olyan
0: Istenem.
3: Csodaszép volt.
2: Nagyon
3: szép
2: maradjon volt. Meg az emlékezetünkben
1: igen.
2: Úgy.
1: Igen, hogy szép.
2: Igen.
0: Igen, 104 éve Johnny Weissmuller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot.
1: Hoppá, micsoda eredmény.
0: Johnny Weissmuller.
1: Uh-huh. Aki nem tudná, ő egyébként a Tarzan.
0: Ja, persze, igen.
1: Igen, csak azért mondom, hogy miért nagy dolog.
2: De mindig ez ennek, hogy magyar is, nem?
0: Ő az eredeti Tarzan magyar származású, igen. Így van, a Hegedűs-Gyula utcában lakott. Igen. Mindig ez, de lehet, hogy tévedek. Nézzétek már meg, hogy Johnny Weissmuller lakott a Hegedűs-Gyula utcában.
3: Megnézzük, mindjárt.
0: Ahol Fati lakik most, hiszem.
2: Ott, ugyanott.
0: Nem tudom, miért gondolom ezt, hogy a Hegedűs-Gyula utcában lakott a Johnny Weissmuller. Valahonnan ez így beakadt. Szóval lehet, hogy totál téves, és már Amerikában szülték.
1: Hát, valószínű.
0: Nem, szerintem. Na mindegy, jó. Gyuri időjárás jelentése Szentessel indul. 16 fokos, és 27 lesz ott, és napsütés. Nyíregyháza 17, 27 lesz napsütéssel. Kálgári 12 fokos, 23 lesz napsütéssel. Marcali 15 fokos, most 26 lesz, és napsütés. Budapesten 16 fok van, 26 lesz, és itt is napsütés. Találtál valamit?
3: Nem. Képzeld el, azt írták, hogy ő már csecsemő korában kiköltözött Chicagóba, és ő nem élt a Hegedűs-Gyula utcában soha.
0: Anyja sem? Apja?
3: Nem. Erdélyi származású, erdélyi magyar származású. Uh-huh. És hogy... aztán lehet, hogy figyelj, lehet, hogy járt ott.
0: Akkor lehet, hogy nem ő volt. Valaki lakott a Hegedűs
2: Gyulát. Valakivel keveredt.
0: Lehet, hogy Gene Simmonszal keveredt. De ő nem, ő, az ő anya Jándról származik. ő nem lakott a Hegedűs Gyula utcában.
1: De azért laktak a Hegedűs Gyula utcában olyanok, akik egy percen belül úsztak, abban biztos vagyok.
0: Na mindegy. Jó, a témáink, gyerekek, ti is gondolom, hogy láttátok tegnap előtt este a tévében, tegnap az újságokban lehetett olvasni, hogy eltűnt egy magyar kamionos Belgiumban. De szőrénszálán, tehát tényleg így, a kamionját hátrahagyva, az iratait, telefonját hátrahagyva, nyomtalanul eltűnt, méghozzá júni 23-án, legelőször júli 3-án lehetett bármilyen információt róla megtudni, életjelet kapni, és tegnap még ugye az volt, hogy nincs meg. Ez a kamion megvan, a kamiont haza is szállították, a munkáltatója.
2: Így van, mert hogy ott valami történt Belgiumban, és ezért minden papírja is benne volt egyébként a kamionban, sőt a saját mobilja is benne volt, és szépen hazahozták a kamiont. És azt mondták a feleségnek, hogy ők ennél nem tudnak most többet mondani.
0: Nem tudnak mondani, a feleség itthon várta, kutatta, Facebook csoportokban kereste Csabát, egyébként úgy hívják, és nagyon-nagyon furcsa ez az egész. Tehát eltűnik, nem jelentkezik, ez azért tehát bő egy hét, 10 nap, amíg totálisan, teljesen el volt tűnve, és a cég, a munkáltató meg ilyen lazán kezelve, jó, hazahozta a kamiont, hazahozta az iratokat, azt odaadta, és a többire azt mondta a feleségnek, hogy keresse a hatóságokat. Tehát úgy nagyjából ennyi volt az elintézés.
2: Igen, úgy tudjuk egyébként, hogy azt a céges telefont is, ami Csabánál volt, azt is kikapcsolták innen itthonról. Azon volt hely meghatározó, de hogy azt sem lehetett innentől használni.
0: Mi megkerestük a feleséget, hogy hát, ha tudunk segíteni. Most annyit azért elárulok, hogy Csaba már megvan, de nincs itthon. Csaba már megvan, de hogy mi történt, milyen kálvárián ment keresztül, főleg a feleség egyébként.
2: Hát hogyne, majdnem 10 nap valahogy így, hogy semmit nem tudsz a párodról, gondolj bele.
0: Elképesztő. Tehát Ági, az eltűnt magyar kamionos felesége beszél velünk ma, és elmondja, hogy hol tart az ügy, mert nagyon-nagyon, tehát itt aztán volt már minden, itt ittas vezetés, károkozás, stb. És mondom, Csaba meg kint van minden papír nélkül Belgiumban, vagy nem tudjuk hol.
1: Vagy nem tudjuk.
2: Nagyon igen. Szövevényes a történet, és igazából azt sem tudjuk biztosan, hogy Ági tudja-e már, hogy pontosan hol van Csaba.
0: Ja, abszolút. Na ez az egyik. A másik pedig, hát ez nagyon érdekes, Évi talált egy ilyen komoly okfejtést, arról nem tudom, hogy ez kutatásnak nevezhető?
1: Hát mondhatjuk kutatásnak, elemzésnek.
0: Hogy?
1: Hogy bizonyos életszakaszokban minek kell történnie, vagy mi történik velünk. Ilyen korszakok vannak az életünkben, és azt ugye évszámokhoz, vagyis hogy hát igazából, életkorokhoz mérik.
0: Arról szól ez, hogy mely életkorban kezd egyre nehezedni rajtad a teher.
2: Ha ilyen mérföldkőszerűen, ugrásszerűen, amikor mindig felnősz egy picit.
0: Mindig felnősz egy picit, és egyre nagyobb a terén. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek, ilyen, mit tudom én, 40 évesen, Gyuri, nem tudom, még mindig 30, mennyi vagy?
2: 8.
0: 38 vagy?
2: 38.
0: Ugye, Anett, gázolsz az 50 felé.
3: Igen.
0: Én a 60-at elhagytam. Szóval, hogy érzitek azt, hogy a teher nő?
1: Jaj, nagyon. Én nagyon érzem, igen, hogy a tehernő.
0: És erről fogunk beszélni, hogy mikor kezdődik el az, amikor egy ember elkezdi érezni, ahogy a tankcsolatban fogalmaz, az élet súlya, a világ gondja nehezedik rá.
1: Szerintem ez folyamatos. Tehát szerintem, ahogy elkezdünk megsület...
0: De akkor hogy én nem vagyok lapos?
1: Hát elég lapos vagy.
0: Nem hozzád képest, és nem így. És nem így. Nem, most komolyan mondom, tehát, hogy össze kell, hogy roppanj lassan, ahogy haladnak előre az évek az élet terheitől. Most ez persze most nagyon ilyen rébuszokban beszélünk, értem, de hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mondjuk egészen mondjuk 6-tól 12 éves kor, azelőtt nem tudod a világot, de 6-tól 12 éves korig mennyire volt felhőtlen az élet? Hogy a gyerekkor a legfelhőtlenebb.
2: Igen. Bár nem mindenkinek, az sem.
0: Nem mindenkinek. Én most általánosságban beszélünk. Aha. Meg aztán majd magunkról is.
1: Így van. Tehát ott azért még szabadak vagyunk.
0: Amikor elkezdünk serdülni, az tehere? Vagy az még mindig nem? Gyuri, látom, hogy semmi.
2: Nem.
1: Azt ugye, miről beszélsz.
0: Igen. Akkor mikor van az, amikor először felelősséget kell valamiért vállalni? Ugye ez már a serdülőkorban beáll ez a dolog, felelősséget vállalni, akár a saját érdemjegyeidért a suliban? Hát vagy ezt is még felelősségmentesen elengeded?
1: Ott már azért egy minimális felelősségvállalásod van. De még nem tudod, mi az.
2: Szerintetek ebből nem is jutunk ki? Tehát ahogy haladunk előre a korban, mindig csak nagyobb és nagyobb és nagyobb lesz a nyomás? Nem
0: hát várjál,
2: olyan,
0: folytatom neked.
2: Kijutottunk az erdőből?
0: Nem.
2: Nem? Nem. Soha? Hát nem. Ez nagy baj. Ez nagy baj.
0: Nagyon kevés ember van szerintem, aki el tudta engedni ezt, és azt mondja, hogy most már élvezem az életet, és nem kell megfelelnem semmi felé. Mert anyagilag annyira biztonságban van, a szociális környezete annyira jó, és nem munkahely nem nyomasztja őt, stb. De nagyon kevés ilyen ember van. Jó, aztán jön a család alapítás, az is egy teher.
2: És az is egy nagyon nyomasztó tényező, sok elvárással, megint csak.
0: Így van. Az elvárások, mindig az elvárások, amik nyomasztanak.
1: Nagyon nagy.
0: Ugye az otthonteremtés, hát az egyik legfontosabb az ember életében, hogy szerez magadnak egy otthont, és ne albiba legyél állandóan.
2: Bizony,
0: hát a Gyurit én még albisan ismertem meg. Ó, albis fiú volt.
2: De még milyen albisan? Persze, mert jönni olyan albi volt az.
1: Nem csodálom. Igen. De így most már, hogy sajátod van, azért te is egy komolyabb, biztonságosabb helyet találtál,
2: hogy
1: nem?
2: Hogyne, meg ez nekem évtizedekig egy nagyon komoly cél volt, tehát ami lebegett a szemem előtt, persze.
0: Hát amikor először azt mondtam, na jó van, itt hagyom a Hős utcát, és elmegyek, és megvettem a saját lakásom.
2: Te is így voltál?
0: Rólad beszélek, tesó.
2: Volt. Belekeveredtem a történetekbe.
0: Szóval ezek a terhek, és azt gondolom, hogy mindenkinek ez megvan, de összehasonlítjuk egymásét, jó? Tehát, hogy például Évi, téged mi nyomasztott 14 éves korodban? Gyuri, téged mi nyomasztott 21 éves korodban? Anett, téged ma mi nyomaszt?
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez most csak mondom, engem. Tehát, hogy mi az, és ezek a terhek rakódnak, vagy le tudjuk őket néha dobni?
1: Hát jó lenne. Annyira jó lenne, ha dobálni, de én most 40 évesen egy ilyen tendenciát látok, hogy ez folyamatosan nő, pedig azt gondoltam...
0: Olyan, pedig én nálad pont úgy érzem, hogy te egyre tehermentesebb vagy. Megcsináltad a nagy terhedet, az megcsináltad az életben, és most meg már csak úgy élvezett. Hát ilyen fehér inge nincs senkinek, csak a reklámban. Hát nem, ilyen fehér ing nem létezik, mint az Évi. Ez azt jelenti, hogy ő...
1: Tiszta. Nem egy bonyolult dolog.
0: Nem azt jelenti, igen, most, meg ilyenek. Oké, nem, hanem hogy olyan, mint a Pervol reklámban a csajok.
2: Igen.
0: Ez a semmi gondja.
2: Figyelj, ki költözött az erdőbe igazából? Ezt a párkapcsolati kérdést kikerüli, ami nagyon sok konfliktus
0: nem
2: forrás.
0: Nem kikerüli, hanem kikapcsolta.
2: Igen.
0: Nincs.
2: Igen, tehát ugye
0: nem hagyja magát nyomasztani.
2: Aktívan iktatja ki ezeket, de majd megbeszéljük.
0: És ott szárad az erdőben a fehér inge.
1: Ez tényleg így van. Ezt jól leírtad.
0: De azt mondom, látok rajta, én mindent látok.
2: Te is nézted a farma, ahol élünket.
1: És most újra adják, írták az újságok. Úgyhogy tudom, mit csinál délután.
0: Szóval, lesz miről beszélni. Tényleg, ti drága hallgatók is be tudtok tekinteni a mi múltunkba, talán még a jelenünkbe is, de itt ez nagyon-nagyon különböző, ugyanakkor mégiscsak van egy, és mindenki saját magát, higgyétek el, ebben meg fogja találni az élet terhei, amik tényleg nyomasztanak. Nagyon-nagyon durva. Erről szól a tankcsapda dal.
1: Igen, nincs nagyon
0: mese.
1: Jó,
0: Horthy Gábor jelentkezik ma, és akkor megint VB-zünk. Na most a bírókat kritizálgatják ugye ezen a VB-n, de hol nem?
2: Igen, eléggé, és a Gábornak is megvan a személyes véleménye, ő is nézi folyamatosan a meccseket, és hát ebből szeretnék is összefoglalni, mert azt gondolja, hogy most már érdemes lenne a bíróknak a furcsa húzásairól is beszélgetni egy kicsit. Jogos egyébként.
0: Mert ugye van egy ilyen összeesküvési elmélet, ami talán már nem is az, hogy itt a FIFA diktál.
2: Igen. Igen.
0: És Argentinát be fogják lökni a döntőbe, és akkor mindent ennek rendelnek alá. Ez tényleg így lehet-e?
1: Hát nem véletlenül mondtam, hogy ki lesz a játékvezető most a francia-marokkó mérkőzésen. Tehát, hogy...
0: Nagy argentin, igen.
1: Tehát, hogy azért ne
2: tegyünk az argentinok
1: be...
2: mindenhol ott vannak. Igen.
1: Igen, de szerintem ne tegyünk be egy argentint egy olyan meccsre, ahol a franciák teljesen esélyesek. Tehát a franciák a világbajnoki címre is esélyesek.
0: Pontosan, így tehát mi lesz a mai meccs? Valószínűleg a Marokkó fog nyerni.
1: Így van.
0: Igen.
1: Igen. 2-1-re. Egy büntető.
0: És valami olyan franciát kiállítanak.
1: Így a 76. percet kiállítanak.
0: Előbb kéne.
1: Jó,
0: csak akkor, mondom, ha én jó. FIFA lennék, akkor én előállítanám ki a Mbappét.
2: Ne kelljen annyira idegeskedni az Infantinónak.
1: Igen, de hogyha már így tudjuk, akkor tegyünk már rá egy kis pénzt, mert ennek azért elég nagy otca lenne. Hogyha így megmondjuk, hogy 70. perc előtt lesz egy francia kiállítás. Tehát azért, hogy nyugdíjat megemelkedik.
0: Hol lehet ezt megtenni?
2: Hát biztos, hogy lehet.
0: De online meg lehet? Vagy ide kell hívni egy brókert?
1: Nem kell ide hívni, online megteszi.
0: Ez hogy megy? Nem olyan, mint a drogdíler, hogy ide hívod?
2: Szerintem nem olyan.
0: Nem,
1: ezt úgy kell, hogy két opció van, vagy online, vagy be kell menni egy ilyen lottózóba. És akkor ott...
0: És ott egy nőnek elmondom, hogy mit szeretnék.
1: Igen, és akkor...
2: De megsúgod neki, hogy más ne hallja.
0: De hát ez oké, de hát ő fölírja, jegyzetel, vagy hogy? Ezt nem értem, igen, hogy
2: meg. Megjegyeztem, Bocskor úr, majd jövő.
0: De hát valószínűleg nincs olyan szelvény a Tipmixen, hogy kiállítják Mbappét 70 pedig perc, 69-re, és akkor beixelem, hogy melyik.
1: És nagyon sok minden van. Tehát az, hogy kiállítják.
0: De az beírja kézzel?
1: Nem. Hát így benyomkodja egy ilyen online rendszerben.
2: De figyelj, ide tudok neked hívni egy brókert, ahogy szeretnéd. Megállít a sötét autójával, igen. Kiszáll, készpénzben mozog csak a dolog.
0: Tudom, hát ismerem ezt.
2: Nála bármire tudsz fogadni.
0: Filmekben látom.
1: De a gondolat, összeteszünk egy szelvényt. Megnézzük, hogy az a gondolat, ami elsőre összejön neked, azt egy szelvényben ráteszünk 500 forintot, és megnézzük, hogy összejön-e neked.
0: Jó. Erről is beszél a Gábor, arról is beszél, hogy a menesztett szövetségi kapitányok, például Nagelsmann, ki van még? Van még.
1: A portugál,
0: hogy velük mi lesz? Igen. Ez egy baromi érdekes dolog. Tehát kudarc hátán, például Nagelsmannnál is ezt látom, kudarc hátán menesztik, ilyenkor még kell valakinek, biztos, nem? Tehát a Bundesliga csapat csak elviszi.
2: De nagyon szépen helyezkednek, mert most Arne Slotról is szó lesz, akit ugye a Liverpoolból kergettek.
0: Ja, hogy egyáltalán nem csak a VB-ről, hanem a Baronnal menesztett.
2: De nagy része most a VB-ről, aki kihullott, őkről szó lesz, igen.
0: És a portugálok kiesésének az utóéletét is Gábor még el szeretné nekünk mondani, amiről nem tudom pontosan, mi történik, de majd elmondja a Gábor. Jó, ezek lesznek a mai nap, vagy a tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi, mi volt?
1: Igen, a héten 80 éves lett Sylvester Stallone, és csináltunk egy zseniális quizt.
5: Az előző rész tartalmából.
0: De ritkán van azok, hogy én szeretnék quizt. Nem azért, mert egyébként élvezetes, meg sokat röhögünk, de olyan olcsónak tartom ezt, hogy mindenre rá akarok. És a Gyuri az olcsó felé megy. Az egész életében amúgy.
1: Az olcsó és könnyű.
0: Olcsó, könnyű, megúszós. Így van.
2: Amit mindenki szeret?
0: Igen, de a minőség az nem ez. Tehát a minőség az más, Gyuri. Ott igényesség van, egy belső fajta igény.
2: Ne ostorozd magad, hiszen most miattad van itt ez a kvíz. Egy kicsit úgy érzem, hogy vezekelsz, de nincs miért.
0: Pontosan, vezekelek. Igen, vezekelek, hogy ezt az olcsóságot ne úgy értelmezzétek, hogy a Gyurinál értelmezzétek, hanem ez egy elegáns olcsóság. Most, amit én képviselek.
2: Én hoztam, úgyhogy az elegáns olcsóság.
0: Hát ez így van.
2: Prémium olcsóság, ezt vezessük be.
0: Rajtam egy fehér póló elegancia, rajtad olcsóság. Ugyanaz a póló.
2: Nagyon szorongsz most, hogy nem szállsz ki a nyakamból? Mi van veled?
0: Ez nem szorongás, csak én szeretem tisztázni, hogy nem mossanak össze engem veled.
2: Jó, értem. Igen. Jó.
0: Ezt akarom csak, hogy a...
2: Témától függetlenül jó tisztázni.
0: Az igényes hallgató ezt érzi. Ez van szimatja. A nem igényes hallgatónak nincs. Neki mindegy.
2: Neki el kell mondanod minden órában. Jó.
0: Hát, ha nem felejti. Igen. Na jó, Évi.
1: Igen.
0: Sylvester Stallone, róla van szó, 80 éves lett a napokban, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg is emlékeztek róla, tehát látom a tévében, Horváth Éva annó, amikor még ilyen szépségkirálynő lett, ő azt mondta, hogy nagyon durva volt vele a Stallone. Aztán gyorsan felhívták ma is 2026-ban, hogy tényleg durva volt Stallone, és mondta, hogy nem volt olyan durva, csak nem tudtam, a kameráktól megijedtem, és azt hittem, hogy ez az elvárás, hogy ezt kell mondani.
2: Az az elvárás, hogy lejáratom Sylvester Stallone.
0: Ez az elvárás, hogy lejáratom.
1: Születésnapján?
0: Nem, akkor ő még szépségirányú volt, és ilyen metálkék festékkel festette a szemét, és oda mentek hozzá, hogy találkozott Sylvester Stallone, és akkor ő ezt válaszolta. Oh. És most a születésnapján fölhívták, hogy halló, akkor azt mondta Stallone-ról.
2: Rehabilitálni kéne a Sylvester Stallone-t, igen.
0: Nem, már rehabilitált. Aztán kiszeltünk, de a mai napig oda van. Üzent is neki. Hello, Sylvester, ilyen selfie telefonnal. És ő például megköszönte, hogy élete legszebb fehér neműjét Sylvester Stallone-tól kapta.
2: Wow, ez komoly történet.
0: Ez komoly, ha igaz. Igen.
3: Szerintem igaz.
1: Szerintem nem.
0: Nem tudom, mert ő azt mondta, hogy ő elmondta Sylvester Stallone, valahol beszélgetett vele, van is közös fotójuk, hogy ő fehér neműket gyűjt. És akkor Sylvester Stallone adott neki. De hogy jött létre a második találkozás? Sylvester Stallone a két találkozás között elment vásárolni az aranypókba. Tehát, hogy és vett neki. Igen. Tehát, hogy nem tudom, vagy Sylvester Stallone fehér nemű készlettel utazni, és egy dobozt kivett tündének. Igen. Nem tudom, hogy van a sztori, de nem is ezt akarjuk, hanem azt, hogy most tisztelegjünk a nagy Sly előtt, és akár azzal is, hogy megkérdezlek benneteket, hogy nektek van-e bármilyen kedvenc filmetek?
1: Hát nyilván szerintem nekem a Rocky, illetve hogy ugye a Rockyból csináltak egy ilyen összeállításos motivációs videókat, nem tudom, hogy láttátok-e a YouTube-okon, és nekem nagyon sokat segített a sportkarrieremben ezek a mondatok. Ez a, tudod, ezek a közhelyek, állj fel, hogyha elesel, meg ilyenek. Tehát, hogy, de sajnos...
0: Meg nem az a lényeg, hogy mekkorát ütsz, hanem mekkorát bírsz ki, vagy valami ilyesmi.
2: Na, ezek vittek az utadon?
0: Gyuri, ez tud lenni?
2: Hát én csak kérdezem, csodálkozom.
0: Mi itt az utadon?
2: Engem a Schwarzenegger idézetek, szóval nem vagyok én sem messze tőle egyébként. Ő egy nagy motivációs előadó.
0: Na, az a másik.
2: Igen, de hát ő azért komolyat épített is belőle. Szilveszter megmaradt ennél egyébként, ez a lelőleg, meleg előjelek, meg ilyenek. Tehát, hogy ez
0: hát, bocsánat, de azért egy picit komolyabb színész volt mindig is Szilveszter Stallone, mint Schwarzenegger, aki most is Schwarzenegger, valahol itt Budapesten a szövegkönyvét tanulja.
2: Ezt mire alapozott? Ezt mire alapozott?
0: Ezt az én jó ízlésemre, pontosan abból a régióból, ahol te még sose voltál fent, én onnan
2: nagyon,
0: ítélkezem.
2: Nagyon
0: abból a toronyból ítélkezem, ahol nem.
2: Nagyon szubjektívnak tűnik ez a torony.
0: Téged se lépcső, se lift nem visz fel. Na, szóval, de te nem így érzed, hogy jobb színész Sylvester Stallone?
2: Szerintem nem egyébként. Maximum egy szinten vannak, de hogy jobb, semmiképpen. Nagyjából azzal az egy mimikával tolta végig az egész karrierjét.
0: Azért, mert le van bigyedve az alsó ajka, igen. Azért ez a mimika.
2: Igen, és egy ilyen panelmondatokkal. Tehát ez
0: mint, hogy le van bigyedve az alsó ajka? Milyen panelmondatok?
2: Az alsó ajka.
0: Hát az én mondataimat minősíted?
2: Ez az éj valamiért, vagy haj meg a semmiért.
0: Ez Coelho.
2: Na, egyébként Coelho is tőle inspirálódott, igen, pontosan.
0: Most tényleg? Tehát te Jean-Claude Van Damme-ot lekényszerítetted a torkomon, csinálunk belőle Krisztelre, most te le becsmérled.
2: Ugyanazt csinálom, amit te az én Van Damme-ommal. Ugyanazt csinálom.
0: Jaj, ez egy ilyen belső bosszú. Kis primitív bosszú. PP. Ja, PB.
2: PP-nek is jó lesz.
0: PP.
2: Prémium lesz ez is, tesó.
0: Na, gyerekek, azt gondolom, hogy Anett vállalt fel a kvízmesterséget, annál is inkább, mert ugye mi nem tudjuk, hogy mik a kérdések.
3: Jó, hát én itt vagyok, felkészültem, és nagyon izgulok.
0: Jó, mi a menet?
3: Az a menet, hogy előtted ott vannak a bejátszók számozva, és akkor egyenként megyünk. Én arra leszek kíváncsi, hogy melyik filmből lehet az a mondat, és hogy milyen helyzetben születhetett meg ez a mondat.
0: Jó, rendben van. Hetet lejátszunk mi egymás között, hármat hagyunk a hallgatóinknak 7:30 utára.
3: Jó.
0: Oké? Okay? Na jó, figyeljetek, itt van az első.
6: Persze, hogy tudtam! Csak nem sejtettem.
0: És csengetnek közben. Tehát van egy ajtaja.
2: Tényleg milyen túljátszás volt benne. Persze, hogy tudtam.
0: Borzalmasan, nem nézed.
3: Mert ideges.
0: És utána van egy ajtócsengő, halljátok?
6: Persze, hogy tudtam. Csak nem sejtettem.
0: Tehát ez nem... Rambó, és nem dzsungel.
2: Nem, itt valaki nem. megjött.
0: Valaki megjött, persze, hogy tudtam, és nem csak nem sejtettem.
2: Mikor a Schwarzenegger felkért a feláldozhatókra, biztos. Az ami végjátékos vonal.
0: Oszkár.
2: Az.
0: Tényleg az?
3: Igen.
0: Yeah! Az intelligencia, látod, Gyuri, a prémium intelligencia.
2: Viszonylag gyorsan meg...
1: Azt javaslom, hogy egyébként a hallgatóknak nézzétek a kamerát is, tehát nagyon örül a főnök.
2: Nagyon.
1: Olyan boldog volt,
0: nagyon, most nagyon.
2: Azt hittem, hogy Ristovéval akar nagyon nyerni, de tévedtem.
1: Vagy játsz, hogy én akarok nyerni, és ő a legboldogabb.
0: Most nagyon boldog vagyok.
3: De lehetsz is, mert képzeljétek
0: el. Logika volt benne, érted?
3: Igen,
0: nyomozás.
3: Okos vagy.
2: Elképesztő, hogy visszafejtetted
3: ez ezt.
0: Te inkább maradj egy picit csendben, és tanulj, és csodálj.
2: Játékos hanglejtés volt benne a megfejtés.
0: Itt a következő nektek, jó?
6: Na. Mi a francot képzel? Ki maga?
7: Minimum egy Rambo.
8: Rambo. Az a
0: az mi?
3: Az egy...
0: Uzi. Jó, akkor én azt gondolom, hogy itt parodisztikus elemek vannak,
3: nagyon
0: és
3: jó.
0: Véletlen igen. Egy másik filmjébe adaptálták egy pici humorral ezt a Rambo dolgot, és az ő arcát, és akkor izé. Tehát jó, ez nem a Rambo.
2: Jól gondolkodsz, valószínűleg a saját filmjében nem mondja ezt magáról.
0: Ez a saját
2: a Rambo, zi. Ez nem logikus.
0: Nektek segítek.
2: Köszönöm, jó. Tesó.
3: Akkor ezek szerint te tudod, hogy melyik film ez?
1: Nem, ő csak kikövetkeztette.
0: És szerintem ez évekkel a Rambo után lett, és nyilván nem Rocky, tehát ez a Rocky-t is ki tudjuk zárni.
3: Igen.
2: Dreadbeard-ot is kizárhatjuk, a jövőben nem beszéltek Rocky-ról.
0: Akkor én azt gondolom, már egyszer mondtam ezt a filmet, abban annak is volt, hogy három része.
2: Tangó
0: is az anyja. Mond.
3: Tangó és kell.
0: Gyuri! Istenem, Gyuri!
1: Nagyon jó vagy.
0: Nagyon nagy vagy. Utolsó, ami a miénk.
1: Na, ezt most én fogom kitalálni.
0: Jó, helyes.
9: Mondok valamit, amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, undok hely, és bármilyen tökös rász vagy, térdre kényszerítenek a hagyod, és soha nem engednek felállni.
2: Ezt biztos tudod. Ezt mondom, ezt neked a Csella
1: cínik, ez a Rockynak kell lenni.
3: Így van, ez a Rocky.
1: Na mit? De a Rocky nem tudom hány, azt nem tudom
3: ez
1: megmondani.
3: Ez a Rocky Balboa, a 2006-os.
2: Ezt mondta neked a Csella Cíli, és így rázott a válladnál fogva.
0: Azt mondta neked Csella Cíli, hogy...
9: Mondok valamit, amit amúgy is tudsz.
0: Évi.
9: A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, undok hely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerített.
0: Csella Cíli így tudta.
2: Évikém, tökös rác, de húzva a medencébe. I'm

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
3: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
4: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó urigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
13: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
14: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
13: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg

0: híreket, Héja Anett vagyok. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátettem, a védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
1: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az elfelvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik majd ki. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztési jövőjét. Hozzátették, hogy júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Lukás autóval érkezett a végzős bárra egy brit tinédzser. A 16 éves lány gyerekkora óta rajong a hulladékgazdálkodásért és egy helyi kukásautós cégért. Amikor a vállalat megtudta ezt, felajánlotta, hogy egyik teherautójával viszik el a bálba. A különleges érkezésről készült fotók gyorsan bejárták a közösségi médiát. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt lesznek ma a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, esni sem fog, és már 28-31 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a hétvége sem tartogat meglepetéseket. Napos felhős időnk lesz, 30 fok feletti maximumokkal, szombaton és vasárnap is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Egy autó és egy autószállító tréler ütközött össze az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél a külső sávot lezárták. Szintén egy autószállító tréler szakított át a belső sávot és átcsúszott a szembejövő oldalra az M1-esen Abda közelében a 131-es kilométernél. A Hegyesalom felé vezető oldalon a leállósávon megindult a forgalom, de több mint 3 kilométeres a torlódás. Az 1-es főút felé érdemes kerülni. A Budapest felé vezető oldalon lépésben a leállósávon halad a forgalom. A torlódás ott több mint 8 kilométeres. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 8 perc múlva, mindegy, kinyer, üzenik, Párizs égni fog. Hát ettől tartunk sajnos, igen. Mi is, igen. Utazunk a gyerekünkhöz Németországba, jelenleg vonatozunk Debrecenből Ferihegyre. Hogy ne csak mindig panaszkodjunk mi magyarok, azt kell mondjam, ez a vonat rendben van. Nem zötyög, tiszta, kényelmes, szórjátok az ígét, üdv Józsi.
2: Szuper.
1: Ez
2: szuper.
1: Jó hír.
2: Igen.
1: És még vagy, sziasztok, Adi Endre. A költő.
3: Ó, ő lakott?
1: 1912 elején lakott a Hegedűs Gyula utca 14-es szám alatt. Köszönjük szépen Miskan, mint akárkinek. Igen?
3: Nagyon szépen köszönjük, akkor legalább most már megvan.
1: Hogy... Nem biztos, hogy őt kerestem.
3: Minden, valaki lakott ott.
2: Jó arc volt, jó arc volt ő.
1: Jó arc volt, igen. Jó, na jó, Évi, te mit találtál?
4: Egy érdekes témát hoztam, és tudom, hogy már biztos, hogy sokat foglalkoztatok állatokkal, de szerintem ez most itt van közöttünk, és beszéljünk róla, a varjú támadásokról, mert hogy a 13. kerületben, különösen Újlipott városban egyre több varjú támad emberre. És ugye felhívta az önkormányzat is a figyelmet, hogy meg egyébként a tévé is foglalkozott elég sokat vele, hogy mit lehetne kezdeni. Hát nagyjából a varjak át akarják venni az uralmat itt hát az emberek között.
1: Nekem sajnos radikális véleményem van erről.
4: Elmondhatod.
1: Ja, bocs, igen, mert ugye én is láttam, és ez pár évvel ezelőtt már volt. És ugye akkor még azt mondták, tudod, kiáll valami ornitológus féle, és azt mondja, hát igen, a varjak akkor támadnak, amikor a fiókáikat védik, meg mit tudom. Na most meg már azt mondták, hogy a varjak nem a fiókáikat védik nem. Már, mert az már kikeltek, meg elmentek, meg itt, hanem kedvtelésből.
2: És az a baj, hogy nagyon bátrak. Felém is, amerre lakom, van egy csomó, és tényleg úgy flangálnak, hogy tudod, akkora eleve, mint egy kisebb kutya. És úgy flangál a járdán, az úton, mit tudom én, hogy látszik rajta, hogy ő nem fél tőled, kicsit sem, tehát nem került ki ő.
1: És egy nagyon intelligens madár, teszem hozzá, és valahogy ez a támadó kedv most beindult. És pár évvel ezelőtt még voltak ezek a varjú csapdák, emlékeztek?
4: Igen.
2: Igen.
1: Ez is talán a 13. kerületben volt. Voltak a varjú csapdák, most láttam a 13. kerület illetékesét a tévében nyilatkozni, azt mondja, intézkedés, kitettünk matricákat, tudod, ilyen piros háromszög, és benne feketével, hogy egy madár kopogtat egy nyugdíjas fején.
2: De jó, mert a varjú utálja a matricát, de bölcs. Ez nagyon jó.
1: Tehát kitettünk matricákat, és felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy kellő körültekintéssel gyalogoljanak. Tehát kb. Ennyit mondom, ez a 13. kerület ezt intézkedte. De remélem a matricák normális áron kerültek ki, remélem nem volt extra költség, nem kell emiatt, nem tudom, a parkoló autókat extra büntetni, hogy ez bejöjjön, de ennyi volt az intézkedés a varjak ellen. Én radikálisan, tehát hogy a varjak most már kiderült, kedvtelésből támadnak emberre.
4: Így van.
1: Ismételten is újra és újra, tehát nem egy kirívó eset volt, le kell lőni.
4: Igen, ez egy elég radikális dolog, de egyébként van benne...
1: Bocsánat, a vadászat is erről szól, nem?
4: Igen, nem lehet...
1: túlszaporulatot, stb.
4: Több vadállat, és ne szaporodjanak túl, tehát van egy létszám, vagy van egy darabszám, amit ugye számon tartanak, és nem lehet több, mert utána akkor nyilván gondot okoznak. Látjuk azt is, hogy a városban van már, hogy vaddisznók rohangálnak a 12.
1: kerületben. Azokat is lelövik. De nem értem, ez mi a probléma?
2: Az a baromi nehéz, most rákérdeztem, hogy védett állat-e a varjú.
1: Ezt le lehet ezt a címkét venni bárkiről. Tehát megye, vármegye. Leragasztod, már csak megye. Érted? Tehát védett, nem védett. Most nem védett.
2: De hogy
1: aztán újra védett.
2: Négy varjú faj van, és abból csak egy, ami nem védett. A dolmányos, ez nem tudom, dolmányos varjuk ezek, amik itt Budapesten flangálnak?
4: Szerintem ezek ilyen mezei. Nem dolmányos.
3: A varjú az
4: de nem ez a lényeg. Szerintem varjú, és pont ez a lényeg, hogy túl okos ez az állat.
1: Nagyon okos, így
4: tehát, hogy el is mondják, hogy mindent megtanul. Tehát, hogyha valamit kétszer-háromszor megcsinál, ő már tudja. Tehát sokkal okosabb, mint amit gondolnánk. Nincs elleneszer.
2: Hát akkor nem tudja azt megérteni? Sokkal okosabb, hogyha egy nagy karóval megkergetik, akkor utána nem keménykedik?
4: Nem
1: kergeti senki. Hát ott én nem tudom, hol Budapesten, gondolom a Szent István Park környékén, vagy hol igen. voltak ezek az esetek, hogy azért rengeteg nyugdíjas lakik, és tehát ott nincsen egy nagy fegyverkezett népek.
2: Nem, és még valószínűleg ezt is felméri egyébként, hogy kinek milyen a mozgása, milyen a fizikális állapota, mert érdekes módon egyébként általában tényleg az idősekre mennek.
3: Igen, meg az idősek etetik is.
4: Igen, ezt akartam mondani, az etetés egy óriási probléma. Aha. Tehát, hogyha egyszer adtál neki, vagy kétszer, ő rájött arra, hogy ez a legkönnyebb élelmiszer, vagy az étel szerzése, és ő már várja. Nem adod, rákoppint a fejedre, mindjárt adsz neki.
1: De tehát, miért nem lehet ezeket radikálisan intézteni? Szóval nem értem, hogy miért kell mindig minden ilyen védett, meg állat, meg azt, ami mindenit. Basztus, támad! Emberekre támad. Hát, hogyha emberekre támad a vaddisznó, akkor azt is lelövik. Hát ez az életrendje. Tudom, ez nagyon morbidul hangzik, hogy az életrendjét mondom, amikor gyilkolunk, de hogy...
2: Valamit
4: egyébként ki kell tenni, de azért adok tippeket, mi történik, hogyha a madár veled találkozik. Vagy te neked megvan-e?
1: Tudom, mutatkozzak nagynak, üvöltözzek.
2: Nagyjából ugyanaz, mint a medvénél.
1: Pontosan.
4: Egyébként képzeljétek el ugyanez, hogy ne fuss el, legyél nagyobb.
1: Ezt a medvekönyvben olvasták tényleg a 13. kerületiek.
2: Tettes magad halott.
1: A nagy medvekönyvben, amit még...
4: Nem. Használja a kezünkbe lévő táskát és szatyorot, és hesegesd el.
1: De ilyen ságokat mondanak, most komolyan mondom. Hát ott jön a néni, vagy a cekkerével, amit meg nem bír emelni, azért van rajta kerék, használd a táskát, vagy a Lidl-ös szatyrával jön, amiben van párizsi meg farhát, és azt lengesse, mint egy izé.
2: És eleve igen, 20 éve nem emelte fel magasra a karját.
1: Pontosan.
4: Viselhetünk sapkát, ami némi védelmet nyújthat.
5: Nagyszerű, 40 fokban.
1: Szóval én azért mondom, hogy ezek az intelmek, amiket olykor Anett is elsüt a híreiben, hogy esőben vigyünk esernyőt, meg mit tudom én. Tehát, hogy ezeket egyszerűen tudod, mi a baj? Semmit nem érnek, és ezzel letudják a felelősséget azok, akik egyébként intézkedni kellene.
2: Igen, így van, és ahogy látom, egyébként évről évre rosszabb, ugye mi talán egy 3-4 éve foglalkoztunk ezzel a problémával először.
1: Ez régen nem volt.
2: Igen, aztán a Voga is foglalkozott vele 1-2 éve, és ez folyamatosan egyre durvább, és látják be az emberek, hogy ezzel valami nagyon nem stimmel. Csak nem tudom, meddig kell ezt tényleg húzni.
1: Mi volt a baj, Gyuri, ezzel a varjú csapdával egy pár évvel ezelőtt? Mert tudom, hogy tiltakoztak, hogy a varjakat befogták, és akkor elvitték őket valahova máshova, vagy nem tudom, elaltatták őket, én nem tudom, mi történt, mert ugye, ha benn van a csapdában, valamit kezdeni kell, de tudom, hogy tiltakozások voltak.
2: Aha, most nézem is.
4: Igen, mindjárt. De az olvasható, hogy egyébként a varjakat, ha befogják, semmi nem történik, mert ha újra kiengedik, ugyanoda visszatalál. Tehát, hogy annyira okos.
1: Hát azért, ha elviszett Csepelre, nem biztos, hogy visszatalál.
4: De azt mondja, hogy egyébként visszatalál, tehát igen, tudja, hogy hova kell visszamenni, annyira intelligens.
2: Hogy Budapesten raknak ki időszakosan varjúcsapdákat, de ez nem megoldás, mert hogy ezek mozognak, és hogy hiába pakolod ki, majd ő visszamegy,
1: amikor visszajön.
4: Tudja, hogy hol a könnyebb. Tehát annyira ösztönösen gondolkodik, ahol könnyebb, oda megy.
5: Egyébként azt írják, hogy kegyetlen bánásmód miatt tiltakoztak, mert ezek a befogott
1: komolyan
5: állatok a tűzőnapon stresszben, étlen szomjan bántak a kivégzésüket.
4: De akkor nem stressz, amikor megtámad egy embert?
1: Igen, tehát hogy az ember stressze, megint csak a nyugdíjas stressze az nem számít. De a varjú stressze a tűzőnapon az számít. Ezt nem fogom fel, esküszöm, nem.
4: Igen, mennyire igaz, nem? Tehát nem, itt most hirtelen nem számítanak a nyugdíjasok.
1: Tehát hirtelen az, hogy Lujza néninek a koponyáját beveri a csőrével a varjú,
2: az nem számít.
1: És esetleg elesik a pánikjában, meg az nem számít.
4: Nem, de az...
1: De a varjú ott van a napon, az számít. Figyelj, nem fogom fel, kész.
4: Teljesen egyetértünk, szerintem nincs olyan ember, talán egy állatvédő fog majd most jelentkezni, hogy vegyünk vissza, de ha az észszerűséget nézzük...
1: Ja, biztos, de az engem meg nem mozgat meg nagyon.
4: Igen. Úgyhogy ez volt az intézkedés, és erre figyeljünk oda.
1: Aztán a Zsolti mondja, teniszütő. Csat 15 semmi. Igazad van, Zsolti. Igazad van. Ezt én is mondtam tegnap a Gyuriéknak, csak hát senki nem rohangál teniszütővel. Lujza néni végképp nem.
2: Persze, hát ez annyi mindent visz magával az ember, amikor elmegy a piacra, de a teniszütőt még nem csatol át.
1: Ja, tényleg a 13-ban megyek, akkor veszek, hol a teniszütőm? Tehát, hogy nem, ugye egy jó teniszütő, nem olcsó.
4: Igen.
2: Képzeld, megy a külföld, és azt látja, hogy micsoda a teniszkerület ez. Hát mindenki teniszpályára megy.
1: Az Újlipótváros a teniszkerület. Igen. Jó, köszönöm szépen, Évi, jövünk vissza az eltűnt kamionos kálváriájával. Biztos olvastátok, láttátok, hogy Belgiumban teljesen nyomtalanul eltűnt egy magyar kamionos, a kamionját hátrahagyva, az iratait, a telefonját hátrahagyva, és a felesége, hát igazából június 23-ától semmit nem tudott róla, majd júli 3-án volt valami első életjel.
2: Hát igen, nagyjából 10 napig azt sem tudta, hogy a férje meghalt, mi történt vele, sem nem tudta vele felvenni a kapcsolatot.
1: Pontosan, és közben a munkáltatója Belgiumból hazahozta a kamiont. Benne egyébként a férje iratai, a telefon, minden, és a munkáltató, aki hazahozta a kamiont, a nőnek azt mondta, hogy tessék, itt vannak a cuccok, de a férje ügyében forduljon hatóságok közök, semmit nem tudnak.
2: Igen, mert hogy valamiféle rendőrségi ügybe keveredett, és egyébként ez is okozta azt, hogy végül is a kamiont nem tudta ő hazahozni.
1: Hogy mi van Csabával a kamionossal, mert még mindig nincs itthon, ezt elmondja nekünk mindjárt Ági a feleség, tehát az eltűnt magyar kamionos felesége, vele beszélünk a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba!
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
18: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
20: Sikerült megerősíteni a NATO egységét a csúcs találkozón. Újra hőkupola alakulhat ki Európa fölött. Napos felhős időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte: hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jeleztem, a csúcson Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyagellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba, ismét 40 fok körüli csúcshőmérsékletekre számítanak. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július végéig biztosan kitart. Európa több országában visszatérhet majd a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni.
20: Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt lesznek ma a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, esni sem fog, és már 28-31 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a hétvége sem tartogat meglepetéseket. Napos felhős időnk lesz, 30 fok feletti maximumokkal, szombaton és vasárnap is.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az M1-esen Abda közelében a 131-es kilométernél még a reggeli órákban egy autószállító tréler átszakította a belső elválasztót és átcsúszott a szembejövő oldalra. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a leállósávon megindult a forgalom, de több mint 3 kilométeres a torlódás, így aki teheti, a Győr-nyugat Csorna csomópontban az 1-es főút felé tud kerülni. Közben Budapest felé lépésben halad a forgalom, szintén a leállósávon. A torlódás ott több mint 8 kilométeres. Itt a forgalmat kiterelik a 142-es kilométernél lévő Lébény-Mecsér csomópontban. Az 51-es főúton Dunavarsány térségében egy autó és egy lovaskocsi ütközött össze, a 26-os kilométernél a helyszínen is, és a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Tudtuk meg az Útinformtól.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc van most, jó reggelt, drága hallgatók, sziasztok! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, a varjakról ír mindenki. Azt mondja, sziasztok, Cseperre ne hozzátok, van itt elég. Aztán, sziasztok, ha jól emlékszem, Pécsen a kórházaknál volt probléma a varjúval. 3 évente lelőttek 1-2 darabot, a többi tanult ebből, és elmentek évekig.
2: Na hát...
1: Na.
0: Igen, mert hogy annyira okosak, tehát látják, hogy a társaik ott fetrengenek a vérben, és akkor azt mondják, hogy ez nem jó itt Pécset.
2: Ezt én nem akarom magam.
0: Ezt én nem akarom magam, és elmegyek innen. És egyébként most lehet, hogy ez én viccesnek tűnik, de tényleg így lehet kb.
1: Tényleg így van.
0: A nyugdíjasok a hibásak, mert az unokáknak már nem csinálnak csúzlit, üzeni Ati. Hát ez helyes, egyébként tényleg igaz van. Tehát régen a csúzli alap volt, egy jó nagypapa csinált neked egy csúzlit, és azzal madarakra lőttél. És aztán ugye jött minden. Jött a Greenpeace.
2: A PlayStation.
0: Így van. Tehát, hogy a hormuzi szoros. Tehát, hogy a világ más. A világ már nem ugyanaz.
2: Csúzliparra lesújtott csúnyán ez minden.
0: És Johnny Weissmuller Temesváron született, írja valaki, Szabadfalu város negyedben, a Szőlő utcában. 7 hónapos korában vitték ki a szülei Amerikába. Házuk még most is megvan.
3: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, ez nem oldott meg a Hegedűs Gyula utca, mindegy.
1: Ha valaki küldje el a lakcímkártyáját, Johnny Weissmullernek Hegedűs Gyula utcába kell, hogy legyen, mindegy. Ott látta utoljára.
2: Jövőre ilyenkor úgyis ugyanezt fogjuk mondani, Hegedűs Gyulába lakott, kész.
1: Igen, megpróbálom majd más irányba vinni.
0: Na, tegnap a Blikben olvastuk, de tegnap előtt már a tévében is szó volt erről, hogy eltűnt egy magyar kamionos Belgiumban, és egészen pontosan június 23-án beszélt utoljára a családjával. És akkor azt írták, hogy az autóját, az iratait, a pénzét és a céges telefonját is hátrahagyta, tehát a kamionban véletlen, és egészen júli 3-áig semmilyen hír nem volt róla, semmilyen.
2: Igen, de durván 10 napig a családja, a párja azt sem tudta, hogy baleset érte, mi történt vele.
0: Éle, hal-e, így van.
2: És a munkáltatótól sem kaptak konkrét felvilágosítást.
0: Igen, ugye arról írtak a cikkben, hogy a feleség, ugye kétségbe sem keresi a férjét, fuvarozók, meg eltűnt emberek keresőcsoportjába jelentkezett be, és ott kért segítséget, hogy hol lehet az ő férje Csaba.
1: Így van, mert semmilyen információja nem volt, és a kamionba is behagyta minden iratát, és telefonját is, tehát nem tudott semmit róla.
0: Így van. Na most a munkáltató, magyar munkáltatója van, hazahozta a kamiont, benne volt Csaba összes papírja, a céges telefont, ami Csabánál maradt, azt kikapcsolták. Tehát, hogy ott se lehetett nagyon mit megtudni, és aztán, hát ez egy óriási rejtély volt, mondom, tegnap még azt olvastuk, hogy Csabáról semmi hír, és aztán kiderült, hogy Csabát ittas vezetésért Belgiumban rendőri ellenőrzés alá vonták. Majd kórházba került, de onnan eltűnt.
2: Nagyjából így van.
0: Nagyjából
2: és
0: ennyi, ugye?
2: És a munkáltató meg hazahozatta azt a kamiont, amivel volt, benne minden cuccával egyébként.
0: Ezt mondtam el kétszer.
2: Igen.
0: Igen. De a lényeg az, hogy azóta már többet tudunk, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt, vagy mi történhetett Csabával, és hogy Ági a feleség kapott-e valahonnan bármiféle segítséget, hogy kiderítse, és Csaba valamikor haza fog-e jönni. Itt van velünk Ági, az eltűnt magyar kamionos felesége. Szia Ági, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Jó reggelt! Na, az első és a legfontosabb kérdés, hogy most, jelen pillanatban mit tudunk Csabáról? Mit tudsz te Csabáról?
4: Annyit tudok, hogy kint van Belgiumban, és valószínűleg az éjszaka folyamán sikerült egy olyan telekocsit szerezni, amivel valószínűleg vasárnap el tud indulni.
0: Én ugye itt elmondtam, hogy mikortól nem hallottál róla semmit, majd beszélünk arról is, hogy a munkáltatóval te beszéltél-e, de ő úgy, hogy nem volt nála semmi, se papírok, semmi, ő hogy, se telefon, hogy vette fel veled a kapcsolatot?
4: Papírok voltak nála, és egy céges telefon volt nála. A történet, amit én tudok, erre természetesen bizonyítékom nincs, a párom elmondása részére úgy történt, hogy hétfőn, június 22-én kért Belgiumba a felrakójára, addig már mindent lepakolt, és ugye ez egy hétfői nap volt, kedden reggel 8-kor volt a felrakója, és hétfőn megkérdezte a munkáltatót, hogy ahol ő fel fog pakolni, tud-e ott parkolni. Ez egy 3,5 tonnás autóról beszélünk, és azt mondta a munkáltató, hogy igen. Ezért oda ment a telephelyre, és azt mondták, persze, jó pénzért. Ezt mondta a munkáltató, jó, hát akkor fizess ki a saját pénzedből. Nem fizette ki, hanem ott a környéken próbált parkolóhelyet keresni, egy olyan parkolóhelyet talált, hogy szorosan kellett egy román kamion elébe állnia, hogy a parkolóintilos zónában ne legyen az ő kocsija. Uh-huh. És innentől kezdve, ő megkezdte a pihenő idejét, ugye júniusban még nem volt tahográf, tehát ezt bizonyítani nem tudja, és valóban megivott elmondása szerint 2-3 sört. Ennyit mondott nekem. Gyógyszert szed a szívére, ráitta a sört, nem szokott hozzá egyébként, nem egy nagy ivó, és ez éjszaka folyamán a román kamionos pedig hátulról neki ment a kocsijának, mert azt mondta, hogy nem tud kiállni, nincs annyi helye.
0: És egy kiparkolási manőverezésben a román kamionos neki ment hátulról?
4: Igen, összeakaszkodott a román kamionossal, az rendőrt hívott. És a rendőr kiszállt, és mondta Csabának, hogy álljon előrébb. És ahogy ő kinyitotta az ajtót, ugye ott voltak az üres üvegek, és tett 2 métert a kocsival, és azt mondta a rendőr, hogy itt a vezetés.
0: Tehát a rendőr szólította fel a férjedet, hogy álljon odébb a kamionnal, abban a pillanatban, amikor elindította a kamiont, és elindult 1 métert, azt mondta a rendőr, hogy hopp, szonda.
4: Így van, innentől kezdve.
0: Wow.
4: Hát a páromat is őszintén megkérdeztem, azt mondta, hogy azért ott neki elgurult a gyógyszer, és volt egy képszakadás. Ez volt nekem egy ennyi papírommal róla, hogy 23-án a szonda 1,07% szintet mutatott, uh-huh. És ez volt hétfői.
0: Ez volt a 3 sör?
4: Na, most ez mind elmondás alapján. Fogalmam sincs, hogy a 3 sör az mit okoz, nem tudom. És ez volt kedden hajnali 4 órakor, kedden 10 órakor hívott fel engem a munkáltatója, hogy a férjem kerékbilincsel a kocsiján 150-nel szágódozik a belga-holland autópályákon. És én azonnal írjak egy SMS neki, hogy ő álljon meg, mert senkinek nem veszi fel a telefont.
0: És azt ebből mondta, mi az
4: nekem
0: igaz?
4: A magyar rendőr, nem tudom, nekem semmi papírom nincs, se a belga rendőrségtől, se honnan. Itt nekem a magyar rendőrség azt mondta, hogy kerékbilincsel kizárt dolog, hogy valaki ennyivel szágoldozzon.
0: Hát eleve 150-en nem tud szágoldozni egy kamion, én úgy tudom, tehát most bilincs ide vagy oda.
4: Nem kamion, ez egy 3,5 tonnás. Ez kisebb, mint
0: ilyen kisebb, értem.
4: Igen.
0: Hát igen, kerékbilincs, amennyiben az kerékbilincs, tényleg nehéz. Jó, de gondolom, hogy akkor próbáltad elérni a férjedet itt most hanyadik...
4: Hogyne, mindenképpen próbáltam elérni. Azt mondta nekem a munkáltató akkor kedden délelőtt 10 óra, akkor egy fél órával később felhívott, hogy sikerült megállítani a férjemet, és én azonnal fizessék 2300 eurót neki, mert addig nem engedik el a férjemet.
0: Kik állították meg, a belgák, a hollandok, kik?
4: Elméletileg a belgák.
0: A belgák megállították, és 2300 eurót kér a munkáltató Magyarországon, hogy elengedjék a belgák a férjedet?
4: Igen, hogy én fizessek azonnal a munkáltatónak, ne arra ugyan nekem ennyi pénzem nincsen. Jó, akkor mi van a férjem nevén? Mondtam, hogy összvisz egy motorja van. Jó, akkor a motort adjam oda neki, a többit meg majd kifizetem. Ő meg megkitelezett, mondom, hogy más tulajdonál, de hogy adjam oda?
0: Hát egyrészt, másrészt meg a belga rendőrség az nem olyan, hogy akkor fejpénz ellenében elengedi a száguldozó kamionos. Tehát, hogy ez egy nem életszerű dolog, főleg, hogyha neked fizetned is kéne, akkor is a belga hatóságok felé kéne, és nem a munkáltató felé. Mindegy, ez csak az én gondolatom. Nem fizettél, gondolom.
4: Hát nem is tudtam volna, én mondottam a munkáltató, hogy amikor éjjel megszondáztatták, akkor 1300 euróra büntették, és a Csaba akkor kérte a munkáltatót, hogy a céges kártyára tegyen fel annyi pénzt, és abból kifizették. És állítólag akkor a cégvezetőnek a felesége rátette arra a kártyára annyi pénzt, és abból az 1300 eurót kifizették.
0: Tehát Csaba kifizette a büntetést a céges kártyával?
4: Így van, és most meg azzal vádul engem a cégvezető, hogy jogtalanul használta a céges kártyát. Hát elmondása szerint ő rakott rá, tudta, hogy milyen célból a pénzt.
0: Világos, hát ez egy, igen, nem tudom még ezt a munkáltatót nagyon megítélni, mert ez egy vészhelyzet volt, igazságtalan vagy igazságosan, de ugye ittas vezetésért megbünteti őt a belga rendőrség, ennek van egy azonnal kifizetendő tétele, az ilyen magas, mert kamionos, és a cég, gondolom, azt akarta, hogy Csaba mielőbb szabaduljon, átutalta a pénzt a céges kártyára. Eddig nekem még életszerűnek is tűnik a dolog. Miért menekült volna Csaba kerékbilincsel 150-nel a belga-holland autópályán, hogyha ez a dolog már megtörtént?
4: Elképzelésem sincsen. Annak ellenére, hogy azon a keddi napon én semmit nem fizettem, a férjem engem este 9:30-kor felhívott, hogy kiengedték a rendőrségről. Egyetlen egy céges telefon volt nálam, mert a kocsiba nem engedtek benyúlni semmit. Ki a kocsiból egy bontott üdítőt vehetett ki, és azt mondta a rendőr, hogy semmi más nem vehet ki a kocsiból.
0: De a kocsit lefoglalta a rendőrség ezek szerint?
4: Igen, igen. És a céges telefonon felhívta a munkáltatóját, hogy segítsen hazajutni neki, és azt mondta, hogy nem segít. Oldja meg. És innentől kezdve...
0: Mi ez a kórház, Ági? Mi ez a kórházi tartózkodás? Hogy került oda a férjed, és milyen okból?
4: Utána úgy mondta el nekem, hogy 2 napig próbált autóstoppolni, keresett ilyen szlovák, román, esetleg magyar rendszámú autót, aki esetleg tudna segíteni, és azt mondta, hogy most vagy busz, vagy vonatállomáson rosszul lett, bekerült a kórházba, és mondta, hogy több napon keresztül ilyen, hát a szívét figyelték, azt mondja, olyasmit értett, hogy a szívével volt valami probléma, de mondta, hogy nem tudom hány nap után, már fogalmam is, hogy 5-6 éjszakát tölthetett kórházban, hogy levették róla a műszereket, és utána saját felelősségre távozott, mert haza szeretett volna jönni, és ahogy kijött a kórházból, ott talált egy román rendszámú személygépkocsit, ahol álltak körülötte egy páron, és oda ment hozzájuk, hogy beszéltek-e magyarul. És 2 eltéri volt, aki beszélt magyarul, és tőlük kért segítséget, hogy esetleg jönnek-e Budapest fele, és mondták, hogy nem, hanem ők ott dolgoznak. És felkarolták, mondták, hogy gyere velünk a szállásunkra, úgyhogy adtak neki ruhát, adtak neki enni, és vitték magukkal.
0: Bocs, Ági, értem. Jó, akkor a románok megmentették egy pillanatra, de közben igen. A cég, a munkáltató kiment a kocsiért, és hazahozta az autót.
4: Igen, ami állítólag úgy össze volt törve, hogy nincs eleje. Nekem ezt mondta a telefonban. Ezek után 4 keréken hazahozták.
0: Jó. Ők, amikor kimentek az autóért, nem keresték a férjedet, hogy őt is hazahozzák?
4: Nem, megmondta, amikor én megtudtam ezekből a furgonos csoportokból, hogy ennek a telefon, ebben a céges telefonban nyomkövető van, akkor kértem a főnökét, hogy kapcsoltassa vissza, hogyha a szerencsétlen legalább fel tudná tölteni, valahol tudnánk, hogy hol van, azt a választ kapta, hogy dögöljön meg a férjem. Hát mondtam, ne haragudj, de én azt kutyára nem mondanám azt, hogy dögöljön meg, nem egy emberre.
0: Jesszusom. És... A cégnél ezek szerint te jártál, a kocsiban voltak ugye a férjed iratai, ha jól tudom? Meg...
4: Nem, az iratai nála.
0: Nála voltak, akkor mi volt a férjed tulajdonából a kocsiban?
4: Minden más, minden.
0: És azt megkaptad a cégtől?
4: Megkaptam, igen. Valószínűleg nem tudom, hogy minek köszönhetően, de először azt mondta, hogy nem ad vissza semmit, majd a polgári peres eljárás végén. Utána kaptam egy üzenetet a cégtől, hogy elmeltek a férjemnek a fizetésért, illetve a személyes tárgyaiért. Keddi napon, most kedden 9 órakor lementem a telephelyre, és ott várt az egész családja, sorfalat álltak, és egy raklapon ott voltak a férjem személyes dolgai, zsákokban, dobozokban, és egy-két dolgot mutatott nekem, először előhúzott legfontosabbnak azt tartott, hogy megmutasson egy véres tampont és egy használt óvszert. Mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velem, kérdeztem, hogy esetleg a gyógyszerei nincsenek-e itt, amit naponta kellett volna szedni. Mondta, ja, de azok is itt vannak. és én elhoztam mindent, aláírtam, mondta, hogy a kilépő papírjait elpostázza, és kérdeztem, hogy is a fizetését, azt mondta, hogy nem adja oda nekem, hiába igazoltam, hogy a felesége vagyok, mert a Csabától nem kaptam írásos beleegyezést, hogy én elhozhatom, és világossá tette számomra, hogy ha nem veszem le ezeket a posztokat, vagy nem módosítom, akkor engem is be fog perelni.
0: Mivel egyébként?
4: Hát, hogy a cég hírnevét rontom.
0: Aha, értem. Nagyon érdekel ebben az egészben, hogy a férjed időközben mit mondott? Hát nyilván ezeket, amiket nekünk elmondtál, neki is elmondtad.
4: Így van, neki is elmondtam. Én kérdeztem tőle, hogy most mit csinál, mondta, hogy eljár dolgozni ezekkel az emberekkel, hogy legalább legyen szállása, legyen hol lakni.
0: De nem akar hazatérni, már bocs, de hát most...
4: De igen, csak nem kapott még fizetést.
0: És te megkaptad az ő fizetését végül, vagy nem?
4: Igen, mikor én hazajöttem, megnéztem a dolgait, és utána...
0: De bocsánat, hogy történik a fizetés? Mert Magyarországon ma így van, a bankszámla számára átutalja. Nektek közös bankszámlátok van?
4: Nem, nekem van, de az előző havi fizetését is erre kapta, és én hazajöttem.
0: A tiédre?
4: Igen, az előzőt is így. Hát, mert így lett leadva. Az előző hónapban is erre utalták. Már neki nincsen saját.
0: Oké, csak így adóügyi szempontból ez érdekes, hogy egyszer ide utalunk, egyszer oda utalunk fizetést, hogyha ez egy fizetés.
4: Nem,
0: az én dolgom. Tehát ez csak azért furcsálom, hogy akkor a férjednek a fizetése az hova került. Ha a férjed bankszámlájára, akkor azt nyilván ő tudja csak fölvenni.
4: Nem, neki nincsen bankszámlája.
0: Tehát akkor eleve a te számládra.
4: Igen, és igen, én hazaértem, hazahoztam a dolgait, átnéztem, abból körülbelül az egy negyed, nem is az ő dolga, mert egy olyan kocsival volt, amit előtte két napja kapott meg ilyen cserekocsinak, és módosítottam a posztot, hogy igen, megkaptam a személyes dolgait, de a fizetését nem, ezt követően két órán belül számlámon volt a fizetése.
0: Tehát mégis kifizették, mert hogy az jogszerűtlen lett volna. A cég az autónak a kárát kéri amúgy számon csak a férjeden? Tehát az autóban keletkezett kárt, vagy mást is?
4: Az autóban keletkezett kárt, mondta nekem azt, hogy üresen kellett hazahozni a kocsit, azt, hogy hány napig esett ki a munkából a kocsi, és hogy ő mennyi bírságot kifizetett a férjem helyett. De én ott voltam a telephelyen, ott voltak az autók, kértem, hogy mutasson egy fotót a kocsiról, nem mutatott fotót, és a kocsit sem mutatta meg, hogy milyen állapotban.
0: Hát igen, csak alapvetően valamilyen biztosító, vagy valami kéne, hogy fizesse az ilyen károkat.
4: Így van, én a kollégáktól, az ott dolgozó sofőr kollégától kaptam azt a segítséget is, hogy ebben a telefonban nyomkövető van, és elmondásuk szerint a sofőrökre sem kötöttek biztosítást. Innentől kezdve nem tudom, hogy mondjuk a kocsira kötöttek-e.
0: Nem tudom, hogy milyen biztos, hogy lehet, hogy csak kötelezővel mászkált, és hogyha ott valaki más, a román kamionos okozta a kárt, és az meglógott, vagy az eltűnt azóta, és az nem lett rendezve, akkor valóban behajthatatlan ez a történet. Kérés, hogy a férjednek ehhez van-e bármi köze. Az, hogy az 1300 eurót, amit az ittas vezetéséig ki kellett fizetnie, és a cég fizette helyettetek, vagy helyette, az nyilván kéri a cég vissza, mármint a munkáltató.
4: Ugye én azt mondom, hogy amit ő elkövetett, és igenis van róla bizonyíték, hogy ez valóban ő, ezért persze, hogy ő vállalja a felelősséget, ezt én teljes mértékben ezzel egyetértek, egyedül azzal nem értek egyet, hogy kint hagyta. Tehát hozza haza, és utána lejátszák.
0: Ja, hogy kinhagyták a férjedet.
4: Így van, tehát
0: én sem értem egyébként. Én nem tudom, hogy miért ilyen ellenséges a sofőrjével a cég. Ugye ez is a te elmondásod alapján vitatható ez az ittas vezetés, hogyha egy parkolóban odébb ment 3 métert, mert a pihenő idejét töltötte, és a rendőrség szólította fel, hogy vigye már odébb az autót. Ez is izé, na mindegy, de lehet, Magyarországon is lehet ilyen rendőr, hogy azt mondja, üljön az autóban, menj odébb, elindultál, akkor szonda. Szóval, hogy igen, szóval ez lehet. Azt nem értem, hogy a férjed miért nem önt nálad tiszta vizet a pohárba, hogy mikor jön haza, hogyan és mikor tisztázza magát.
4: Mert én intézem neki a fogart, ugye nála készpénz sincs, meg semmi, úgyhogy olyan céget keresünk, hogy én előre kiutalom, és ő úgy hozza haza.
0: Mert mennyibe kerül a hazahozás?
4: Hát most, aki vasárnap hazahozna, 190 euró. csak nehéz találni olyan céget. Majdnem tegnap éjjel is sikerült, hogy már most haza tudott volna jönni. Csak két utas visszamondta, két antwerpeni utas, és akkor ezért már nem ment el arra a telekocsi.
0: A férjed megtartotta a jogosítványát amúgy?
4: Azt mondta neki a rendőrség, hogy 15 napra vonta be.
0: 15 napra vonta be 1,1 ezrelékes véralkohol szinten?
4: Elmondása szerint igen, nekem egy rendőrség,
0: van neked,
4: semmi.
0: Bocsánat, Ági, neked van bármiféle kételyed abban, amit a férjed állít?
4: Nekem nincs. Én azt hiszem neki, amit mondott, hogy elgurult az aja, ugye, amikor sok-sok minden összetetőzött, és van, amit, valamire nem emlékszik tisztán. Én ezt aláírom.
0: Okay.
4: Azért mondom, hogy ha a cégvezetője ezt mind igazolni tudja, akkor természetesen vállalja érte a felelősséget a férjem, ez oké. Okay. Egyedül nekem az nem oké, okay, hogy kint hagyta.
0: Ebben egyetértek veled, Ági, én azt gondolom, hogy te egy nagyon tisztességes feleség és asszony vagy, és tényleg, nem, ezt most tök komolyan mondom, nekem itt a férjed sztoriában egy csomó minden sántít, de nyilván nem akarok senkit sem gyanúsítani, sem a munkáltató céget, sem a férjedet, sem a belga rendőrséget. Nekem itt bizonyos dolgok nem stimmelnek, de nagyjából elmondtad, amit tudsz, tehát itt nem akarunk téged faggatni. Reméljük, hogy a legjobbra fordul a dolog. Reméljük, hogy mi hamarabb haza kerül a férjed, és akkor tudja magát tisztázni, mert hogyha megmaradt a jogosítvány, akkor esetleg egy máshol legalább tud munkát vállalni. Kívánom nektek a legjobbakat. Ha van valami fejlemény, szólj a szerkesztőmnek, jó, és akkor beszélünk majd újra.
4: Jó, jó, azt nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük, Ági. Szia, szia.
4: Köszönöm, szia.
0: Szia, szia. Szegény nő, úristen.
1: Igen, de viszont azért menjünk egy kicsit munkajogi szempontból, jó? Na. Mert én utána néztem.
0: Jó.
1: Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről, mivel a hivatásos jogosítvány, és ugye azok a, tehát ők hivatásos jogosítványa vannak, akinek a jogosítványát bevonják itt a vezetésért, tehát azonnalival meg lehet szüntetni a munkaviszonyát.
0: Aha.
1: Másik, kártérítés. Ha a sofőr ittas vezetéssel kárt okoz a cégben, a szállítmány van, vagy a harmadik félnél, a munkáltató követelheti a kár megtérítését, szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a sofőr akár teljes kárért is felelhet.
2: Ez így tiszta, ezt mondta Ági is, hogy ez benne van, csak azt nem ért, hogy miért nem hozzák haza. Ahhoz, hogy ezt mind meg tudja tenni egyébként.
0: A másik meg ugye nem tudjuk. Tehát, hogyha ő valóban nem szándékozott már vezetni, és azért ivott, és a belga rendőrség felszólítására kezdett el pár métert haladni az autóval, és egyébként a káresemény nem akkor következett be, hiszen azt mondja, ő azért kelt föl a kocsiból, mert ugye belement a román hátulról, pedig ő parkolt.
2: Igen.
0: Ugye ebből lett a dulakodás meg a rendőrség. Tehát, hogy a kár, akkor csak ezt a belga rendőrség lett volna hivatott ezt rögzíteni, hogy itt pontosan mi volt a káresemény oka, és az ittasság valóban fennáll-e, vagy sem autóvezetés közben. De van-e az ittaságnak köze a káreseményhez? Tehát ezt a belga rendőrségnek kellett volna kideríteni.
1: Igen.
2: És ezek után mi volt ez a 150-nel szágódás kerékbilincsel?
0: Ami azt mondja a férje, hogy nem volt.
2: Érdekes.
0: Ezt sem értem.
1: Sok kérdés van benne, de az kétségtelen tény, hogy szerintem azért egy picit bele kell gondolni, tehát ha valakinek 15 napra elvonják a jogosítványát, arról kapsz papírt. Itt Magyarországon vagy bárhol. Mm. Tehát valamilyen belga rendőrségnek valami papírt kellett adni a férnek. És
0: igen,
1: most nem
0: persze.
1: Akarok a rozsalul lenni, félre ne értsük.
0: Persze, meg azt a jogsit vissza is kéne kapni 15 nap után.
2: Igen, de van. Egyébként meg, hogyha 150-nel száguldozás kerékbilincsel 1,1-es, majdnem 1,1-es ezrelék, akkor nem 15 napra veszik el valószínűleg a
1: az
2: jogosítványt.
0: Persze.
2: Persze. Fura az egész.
0: 1300 euró és 15 nap. Nem tudom, más törvények vannak Belgiumban, mint Magyarországon. Csak én is azért mondom, nekem is nagyon sok minden látod, udvariasan próbáltam, mert Ági tényleg egy tündéri feleség. Azt kell, hogy mondjam, nagyon lojális. De hogy itt egy csomó minden nem stimmel.
1: Így van. Nagyon sok minden nem stimmel, de kíváncsi vagyok, mert biztos, hogy most a kamionosok fognak írni, mert nagyon
0: csak
1: sok...
0: Csak azt írják, hogy ez nem kamion, ez 3,5 tonna, hanem jó. Furgon. Hát ennyit írnak ezzel, tehát erre nem tudom mit csinálni.
2: Az nem a mi szakterületünk.
1: Oké, akkor várjál, beszélek kamionos.
0: Tehát a kamionos, tehát ezt fogták fel a sztoriból.
1: Tesom kamionos, megmondom most neki kamionos nyelven, jó? Figyelj. Na. Tehát a hivatásos jogosítványról beszélünk, kedves kamionosok.
0: Okay.
1: Most ezt értették, figyeld. Most ezt értették.
0: De, jó. Na mindegy, mert a tesód jön tolmácsnak.
1: Jó.
0: Nem tudom, ez 1,1 ezrelék alkoholszint is furcsa 3 sör után, de ez mindenki másképp dolgozza fel, meg a fene tudja az alkoholt. Nem tudom, minden furcsa ebben a történetben. Én nagyon remélem, hogy egyszer majd Ági rád ír, Gyuri, és el fogja mondani, hogy happy end van. Én ezt szeretném.
2: Ha Csaba hazatért, akkor meglátjuk, hogy milyen fejlemények lesznek mégis akkor.
0: Így van. Jó, drága hallgatók, volt-e olyan helyzet a ti életetekben, amikor külföldön nagyon berúgtatok? Na, ez érdekel. Ez, de, illetve, hogy lett-e belőle baj.
2: Tehát... Igen, mert ebben a sztoriban is egy biztos volt. A sör.
0: A sör, igen, vagy a, ki tudja. Szóval, tehát berúgtál külföldön is, komoly baj lett belőle. Ez a sztori érdekel. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrendkiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
9: Figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
11: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
14: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
15: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
16: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
17: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
18: Mosógép! Mega Árpa Rádé! Telefon! Mega Árpa Rádé! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
19: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
20: Már csak ma módosíthatják a felvételizők a szakok sorrendjét. Előnyt kérnek a magyar dinnyének a termesztők. Változékonyabb időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az elfelvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárukat várhatóan július 23-án este hirdetik majd ki. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztési jövőjét. Hozzátették, hogy júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Európa több országában visszatérhet majd a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni.
20: Repülés közben ugrott ki egy oktató egy kis repülőből Argentínában. A 42 éves férfi egy gyakorló repülésen azt mondta a 22 éves pilóta növendékének, hogy folytassa a repülést, majd kinyitotta a gép ajtaját és kiugrott. A fiatal nő a sok ellenére megőrizte a lélek jelenlétét, és biztonságosan leszállt a közeli repülőtéren. Az oktató életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia körülményeit vizsgálják. Sok napsütés várható.

0: Budapesten a 131-es kilométernél egy autószállító tréler átszakította a belső elválasztót, és átcsúszott a szemközti oldalra. A Budapest felé vezető oldalon is csak lépésben, a leállósávban halad a forgalom. A torlódás ott több mint 8 kilométeres. A forgalmat egyébként itt kiterelik a 142-es kilométernél lévő Lébény-Mecsér csomópontban. A kiterelés előtt is feltorlódtak a gépjárművek 2-3 kilométer hosszan. Tudtuk meg az Útinformtól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 38 elmúlt 4 perce, bevallom, nem jöttek jó sztorik, tehát nagyjából ennyi. Viszont a kamionosok azok megragadják az alkalmat, és megírják, hogy a 3,5 tonna az csak kamionka. Az nem kamion, meg hogy azt lehet vezetni nem hivatásos jogsival, hanem ilyen bés jogsival, ezt is sokan írták. Jó, de látjátok, hogy ez az, ami kinek az... Ki mit talál a sztoriban?
2: Igen, köszönjük, hogy segítetek kibogozni ezt a szövevényes történetet.
1: Nagyon hasznos infókat küldtetek. Ettől a sztori tényleg más.
2: Előrébb jutottunk.
1: Teljesen más fényben látjuk most.
3: Megmagyaráztad, hogy mit lehet és hány kilós.
1: Amúgy üzeni a belga rendőr a legcibb Euróban. A bigfa nyelvüket nem beszéli senki, rá vannak szállva a kelet-európai sofőrökre, kell a pénz a migránsokra. Pá, Zoli! Zoli. A belgák saját bigfa nyelvét? Talán Zoli. A nyelvtanulás segítene ezen. A belga rendőr jó esetben két nyelven beszél, franciául és flamandul.
3: Így van.
1: Még jobb esetben beszél talán egy picit németül és angolul.

0: Mi lenne, hogy ti, akik külföldre jártok ide-oda, egy-két nyelvet azért megtanulnátok? Mi? És nem a belgát szidnád a saját bigfa nyelvére, a saját országában.
1: Igen, és van is idejük vezetés.
0: Saját országában nem beszél magyarul.
2: Lehet előfordulhat olyan, hogy beszélni kell majd vele, arra mész.
0: És a kelet-európaiak meg egy picit legyenek kulturáltak. Hát azért nem mindegy. Biztos, hogy egy dán kamionos az friss, illatos, jól fésült, és olyan szép tiszta pólója van, mint a Rizdolvinek. És egy kelet-európai sofőr, nem akarom nevezni a nemzetet, az meg nem parkol a vonalra, hanem vonalra ráparkol, koszos, sört iszik, és káromkodik.
2: Oh. De Évi, látod? Ez egy bók, elmehetnél dán kamionosnak.
1: Ezt ja, nem tudtam, hogy melyiknek. Nem tudtam, hogy a kelet-európai vagyok, vagy a
2: én
1: dán.
2: Úgy vettem ki, hogy a dán vagy.
1: Jó, dán leszek.
0: Na, itt egy spanyol sztori csak az ivásról. Jó néhány éve történt, egy spanyol kisváros ipari zónájában parkoltam le este a kamionommal. Reggel ott lett volna a felrakóm. 30 perc elteltével jött két motoros rendőr, hogy ott nem maradhatok, van 4 kilométerre egy parkoló, menjek oda. Mutattam a rendőröknek egy alig felbontott sört, amiben épp csak belekortyoltam. Kék fényes felvezetést kaptam a külvárosi parkolóig, elől-hátul motoros rendőr kísért. Kicsi Bob üzente ez nekünk.
1: Na, azért nem mindegy.
0: Így is megy, így van. De mutatta, hogy már ívott egy picit, de izé, rendőrök akkor ezt így megoldották.
2: Lehet, hogy a bigfa nyelven tudott velük szót érteni három mondatot.
0: Igen,
2: legalább.
0: Igen, bigfa nyelv, rahat spanyol bigfa nyelv. Istenem.
1: Igen, működik az.
2: De el tudtam mondani bigfa nyelven, hogy ezt most bontottam fel.
0: Sör, nem látod? Bigfa belga.
1: Igen, és fontos, hogy hangosan mond, hát ha megérti.
0: Persze, hát ha nem érti a külföldi a magyar nyelvet, akkor ezen rá kell a volumét tekerni.
2: Igen, ezt a rendőrök általában különösen szeretik.
0: Jó, játszunk egy hangari másit? Játszunk, van bőven időnk. Jó?
1: Jó.
0: Van egy dalszövegünk, itt már szépen kirakta nekünk Ati. Hívjatok, hogyha ilyeneket tudtok általában megfejteni. 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 5 perc múlva. Na, ez... Sziasztok! Igazat mondtál, Gábor, szívemből beszéltél a kamionosokról, egy kamionos. Nagy Kozári elmondja, hogy ő például minden országban a saját nyelvükön próbál köszönni, és amúgy meg németül is angolul igazodik el. Hát ki hogy? Ki hogy?
2: Bigfa nyelv a belga.
1: Igen. Na jó. Te is találtál valamit, ugye Évi, te elkezdték utakodni, hogy itt Belgiumban a mesterséges intelligenciát kérdezted.
3: Így van, és hogyha 150 km/órás sebességet, a kerékbilincs és az 1,1 alkoholszinttel milyen büntetés jár a következő? Pénzbírság, akár több 1000 vagy 10 000 eurós végösszeg is lehet. Jogosítvány hosszú hónapokra vagy évekre való eltiltás. Újravezetéshez orvosi és pszichológiai vizsgálatra lesz szükség. Bűnügyi nyilvántartás, az ügy súlyossága miatt az ítélet bekerül az elkövető bűnügyi előéletébe. És nyilván az autó, ha az övé lenne, akkor elkobozhatják. Igen.
4: Tehát ezek alapján... Mondjuk,
3: amiket én most leírtam neki.
4: Így van, ezek alapján valószínűleg nem egy hamar hagyhatná el Belgiumot a Csaba, ugye?
3: Nem, mert hogy ugye azt írja, hogy a jogosítványt azonnal bevonják, van ez a 15 napra való bevonás, de utána a bíróság ítéli meg, hogy ez meddig lesz még így. Aha. Tehát, hogy megítélhető 15 nap múlva visszakapja, vagy akár 5 év hosszún is elvonhatja.
1: Nagyon jó. Valaki a kamionosokról írja, azt mondja, de milyen igaz? A kamionsofőr az, aki még tesi tanárnak se lett jó. Folyton okosabbak a 2-3 nyelven beszélő, esetleg felsőfokú végzettsége rendelkező fuvar szervezőnél, és oktatják neki, mit, hogy. Aztán az első bigfa nyelvű kapunál az osztrák határtól 20 kilométerre már hívnak, hogy én jelentkezzek le helyettük. Se német, se angol, semmilyen nyelv nem megy neki, koszosak, sokszor a mai napig nyújják az üzemanyagot, és többségében annyi eszük sincs, hogy egy guten tag kiszaladjon belőlük. Jelzem, ne is kezdjétek a ha én nem lennék, nem ennél baromságot, mert úgyis lenne másik 20 ilyen lepke agya helyetekre. Na, itt valaki nagyon megfogalmazta a véleményét.
5: Valaki megunta, hogy velük dolgozik. Igen. Lehet, hogy ma valaki befejezi a közös munkát velük.
3: Valaki ma felmond.
1: Azt a mindenit. Na minden, ezt is meg akartam osztani veletek. Jó, játszunk az Attilával. Szia Attila, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok! Akkor guten tag, dobre ráno! És dobre ráno!
1: Kamionos vagy?
6: Nem, furgonos.
1: Ja, furgonos. Oké. Na jó, akkor már a köszönés megy. Attila, kezdjük el gyorsan a játékot. Mutatom neked a dalszöveget. Most nézem, hogy véletlenül ez megfejtető. Nem, szerintem nem. A dal címe nem lesz megfejthető. Mert a dal címe az nem következik a dalból.
6: A refrén nem mindig a cím.
1: A refrén nem mindig a cím, pontosan. De hogyha valahogy ki, összerakjuk ezt, jó Attila?
6: Megbeszéljük.
1: Kezdjük el, tessék.
7: Nyújjon meg a kezed, attól tartok, hogy elveszítelek két világ között. Ölej, hogy érezd az álmod, hogy új virágot nevelj.
6: Hú.
1: Nézd, ez egy duó. És az énekes úr, egyébként ma is nagyon nagy népszerű, de már nem az énekéből, óriási nagy kézgesztusokkal mögötte a csaj, aki valóban tud énekelni, és nagyon-nagyon hallott, hogy nagyon-nagyon ilyen patetikus, talán romantikus, sokat mondani akaró szavak kerültek leírásra ebben a dalban. Mindegy, ezt most egy mondtam, és most mutatom még egyszer, oké?
6: Oké.
7: Nyújjon meg a kezed, attól tartok, hogy elveszítelek két világ között. Ölej, hogy érezd az álmod, hogy új virágot nevelj.
1: És igaza van a kollégámnak, trió, nem duó.
6: Aha.
3: Igen.
4: Igen, mert ugye a népszerű úr testvére, ugye a más.
1: Népszerű úr testvére, igen, igen, igen. Na jó. Itt tartunk. Bármi ismerős volt ebből?
6: Hát nem igazán.
1: De hogy kezdődik? Nyújjon meg a kezed, vagy mi? Nyújjon meg. Nem, ez a, ez, a psz, ez mindig beleszól az első szótokba, és nem lehet érteni.
8: Nyújjon meg a kezed, ezt
1: mondom. Jó. De ez már máskor is izé, csak mondom. Tehát nyújjon meg a kezed.
6: Hú, két világ között.
3: Igen.
4: Aha, alakul.
3: Az jó.
7: Nyújjon meg a kezed, attól tartok, hogy elveszítelek két világ között. Ölej, hogy érezd az álmod, hogy új virágot
1: nevelj.
3: Nem, ölej.
1: Ja, bocs. Nyújjon meg a kezed, lej.
3: Ez így ilyen kamionos szleng.
6: Attila. Mondjuk a Nox.
1: Nem. A másik, ugyanígy néznek ki.
5: Pont ugyanígy néznek ki.
1: De nem a Nox, sajnálom.
6: De hát akkor sajnálom Ikertorna. Én is.
1: Sajnálom. Jó, Attila, el kell, hogy búcsúzzunk. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük mi is. Szia, szia. Hello.
3: De igaza van, hasonló.
1: Na jó, mindegy is, jó, ez akkor megmarad holnapra. Jövünk egy nagyon érdekes összeállítással arról, hogy az emberre az élete során mikor tevődnek a nagy terhek, mikor sújtja az embereket az első teher, a még nagyobb teher. Ezt most tudom, hogy itt nem lehet nagyon érteni, de akkor próbálom másképp. Tehát, hogy talán serdülőkorban van először, amikor úgy érzed, hogy meg kell felelned. És az már egy teher. Aztán felnőtt korban, amikor családot alapítasz, vagy lakhatást próbálsz szerezni, teher. A munkahelyen megfelelni teher.
5: Azok a pontok az életben, amikor ilyen nagy-nagy hátizsákokban rakódik ránk az élet súlya. Így egymásra szépen, újra.
1: És ezeket veszük most szépen ilyen korszakról korszakra. 14 éves kortól, 21 éves kortól, 30 éves kortól, hogy rakódik ránk az élet súlya, ahogy a Gyuri fogalmaz. És megnézzük, hogy nálunk ez hogy volt, hogy mi beleillünk ebbe az átlagba, amit itt ugye kaptunk egy ilyen kutatás alapján.
3: Szerintem nagyon érdekes lesz, mert mindennyiunknak külön-külön életszakasza van, de ez a kor, ez mindenkinek meghatározó lesz.
1: Az élet súlya, a világ gondja, milyen korszakainkban ért ez bennünket utol, mennyit cipelünk ma? Ezekről fogunk beszélni a hírek után.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is!
7: Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Páros mindennapok, páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
14: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
15: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
16: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
17: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
16: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
20: Brokkoli van.
19: Az előbb hozta a Family Frost autó.
20: Rántott hal.
19: Azt is vettem.
20: És zöld borsó.
19: Az is van.
20: Akkor sült krumplit kérek.
21: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
20: És sült krumplit is.
22: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
23: Rendelek.
22: És a mosókapszula is.
23: Rendelek.
22: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
23: Sejtettem, azt is rendelek.
22: És mikor lesz itt?
23: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
22: Akkor én meg figyelem a készletet.
23: Persze, ahogy eddig is.
24: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Jövő héten is ülésezik az országgyűlés, véradásra hív a vérellátó szolgálat. 30 fok körül lesznek a maximumok ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés, hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatják. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta rádiónak Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
25: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
6: Kukás autóval érkezett a végzős bárra egy brit tinédzser. A 16 éves lány gyerekkora óta rajong a hulladékgazdálkodásért és egy helyi kukás autós cégért. Amikor a vállalat megtudta ezt, felajánlotta, hogy egyik teherautójával viszik el a bálba. A különleges érkezésről készült fotó gyorsan bejárták a közösségi médiát. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt lesznek ma a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, esni sem fog, és már 28-31 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a hétvége sem tartogat meglepetéseket. Napos felhős időnk lesz, 30 fok feletti maximumokkal, szombaton is, vasárnap is.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az M1-es autópályán a Börcs pihenőhely után a 131-es kilométernél egy autószállító tréler átszakította a belső elválasztót, és átcsúszott a szemközti oldalra. A Hegyesalom felé vezető oldalon megindult két sávon a forgalom. Itt a kialakult torlódás több mint 3 kilométeres. Közben a Budapest felé vezető oldalon lépésben a leálló sávon halad a forgalom. A torlódás több mint 8 kilométeres. Valamint egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott a Budapest felé vezető oldalon, az Óbarok pihenőhelynél, az átterelt sávban. A 43-as kilométernél megállt a forgalom, torlódik a kocsisor. Az 51-es főúton Dunavarsány térségében egy autó és egy lovas kocsi ütközött össze még a reggeli órákban. A 26-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Olvasható az útinform.hu-n.
26: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt, szevasztok, hello! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anecia, jó reggelt!
3: Sziasztok!
0: Olvashatom a kamionos válaszát?
2: Ó, de jó!
0: Jó, gyerekek, ti akartátok. Jó reggelt! Azért a kamionosról, amit mondol, hogy a keleti koszos büdös, stb. Jó lenne megnézni, hogy egy nap a kamionos 13-15 órát tud dolgozni. Plusz a cég túlhajtja ezen felül is. Na most 15 óra vagy 17 óra túlhajtással munka után legyen neked kedved mennyi fürödni. És megnézni azt, hogy mennyit kap egy keleti sofőr vagy egy belga sofőr, hogy fizessél 5-8 eurót egy dusolásért. Ebből a nagyon kevés Gyuri majd megszakad. Ebből a nagyon kevés fizetésből összeszámolódik. Egy hónapra az nem kevés pénz, és még a többiről nem is beszéltünk. Ezen felül megtanulni két nyelvet azért meg kellene gondolni, hogy mit mondtok, mert hogy megtanulsz két nyelvet, az nem épp olyan egyszerű. Meg az Évike is mondja, hogy vezetés közben. Tehát, hogy vezetés közben nyelvet tanulni?
1: Én mondtam, hogy vezetés közben lehet nyelvet tanulni, 12 órában bármit hallgathat.
2: Persze. Csak, nem csak arra gondolt, hogy olvasva lehet, de hallgatni is lehet, igen.
0: Vezetés közben az útra kell figyelni. És melyik két nyelvre gondoltatok? A franciára és a belgára? Érzem, nincs belga nyelv. És mi lesz a többi nyelvvel? Olasz, svájci, osztrák, cseh. Osztrák nyelv sincs. Melyiket soroljam még?
2: Bármelyik nem létező nyelvet írj még meg.
0: Ja. Ez...
2: Nekem ő ma az ikonom.
0: A kamionosok ikonja.
1: Példakép.
0: És akkor nem kötöttem most bele helyes írásba.
2: És én ezek után, én nem tudom, ti hogy vettök vele, én a magam részéről felmentem a dusolás alól. Tehát, hogy én engem nem zavar, ha
1: mert
2: nem dusol.
0: Hát fizessünk neki egy nyelvoktató podcastra, osztrákra és belgára. Nyelvre.
1: Drága lesz. Mert, igen, de ha már azt mondja, hogy nincsen 5 eurója, szóval azért nem tudom, és nem menjünk bele, hogy mennyiért keresnek ma kamionosokat, mennyiért havi fizetés.
0: Évi, most fejezd be. Most fejezd be, nem kell visszaérvelni. Ezt kell hagyni, hatni.
1: Ja, jó,
0: ez okay. Így jó, ez így tökéletes, ez egy mestermű, tartalján. És mindent elmond.
2: Szerintem sokáig fogjuk mesélni ezt a mesterművet magunk között.
0: Ezt kinyomtatjuk?
2: Persze. Igen, ez legyen kint a falon, ez jó, nálunk ott kint, aha.
0: Uh-huh. Nyomtasd már ki, Léci, Ati, jó?
1: Ezt csak ti olvassátok, én nem. Nekem ne haragudj, ezt nem
0: hát, ahogy elindul, amit mondol.
1: Hát azért mondol, hogy nem fogom olvasni.
0: Na, gyerekek, ez egy érdekes kis elemzésünk lesz, mert... Ugye, amikor az életről lesz most szó, és az élet terheiről, az élet súlya, a világ gondja, ahogy a tankcsapda mondja. Szóval, megszületünk, akkor milyen minden? Akkor még minden olyan ártatlan, olyan súlytalan, olyan, mint egy felhő, mint egy álomvilág, nem? Gyakorlatilag vidám park, marshmallow és nutellás kenyér között élünk gyerekként, nyilván nem mindenki, de nagyjából ez a gyerekkor.
2: Ugye? Igen, ez semmi felelősség, csak az, hogy éljünk bele a világba, és érezzük jól magunkat. Legalábbis nekünk ilyen volt, nem?
0: Nekem ilyen volt, igen. Aha.
1: Nekem is majdnem ilyen volt.
0: Majdnem, igen. Neked?
3: Nekem is olyan volt, mint nektek. Ilyen felhőtlen.
0: Jó, oké. Na, hát az akkor ebben egyenlőek igen. vagyunk. És aztán, ugye, az éles súlya, a világ gondja, gyakorlatilag az élet elkezd nehézzé válni. És ezt szerintem mindenki ismeri. Mindenki érzi, ahogy haladunk bele a felnőtt létbe, egyre nehezebb, valami nyomja a lelkünket, a vállainkat. És most találtunk egy ilyen nagyon érdekes okfejtést erről, hogy az emberi élet mely szakaszaiban rakódik ránk újabb teher, és még újabb teher. Ezek mindig szakaszokra bonthatók, és ezeket aztán viselnünk, cipelnünk kell. Na, és ezeket a szakaszokat most nézzük meg együtt, jó? Gyuri, Anett, Évi?
2: Jó.
0: Oké? Okay? Nézzük meg együtt, hogy ezek ránk mennyire érvényesek, vagy mennyire baromság, azért ugye ez egy átlagos kutatás, mi tudjuk, hogy nem vagyunk átlagos emberek, nyilvánvalóan, de biztos, hogy lesz összehasonlítani való. Tehát, először is nézzük az első szakaszt, 6-tól 12 éves korig. Ugye előtte gyakorlatilag az eszünket nem tudjuk. Tehát ez a 6-tól 12 éves korig. Na, gyerekek, mi milyenek voltunk, Gyuri? Te milyen voltál? 6-tól 12 éves korig?
2: Hát én igazából akkor csöppentem bele, ugye 6 évesen általános iskolán nagyon szerettem focizni, emlékszem, hogy én azt gondoltam, hogy azért megyünk oda, van ott frankó focipálya, és akkor én ott elkezdtem jól érezni magam. De nem tartott sokáig amúgy a jó érzés ott.
0: Hát nézd, én is Winnetou-sat játszottam, az, hogy a Winnetou fedíszemet miből veszik a szüleim, mert ezzel nem törődtem.
2: Nem.
0: Ha egyáltalán megtörődtem, tehát pénz, meg ilyesmi, teljesen felhőtlen volt minden, nem?
2: Nem, igen. Én is szerettem Batmannek öltözni például, az nekem Batman volt a kedvenc, amíg te Winnetous voltál, én Batmanes.
0: Ez így, amúgy palacsinta erdők, Nutella tavak, vattacukor felhők, ez volt a gyerekkor, te Batmanként, én Winnetouként. Évi, te?
1: Hát én vízbe voltam.
2: Te minek öltöztél?
1: Nem öltöztem semminek. Én már vízben voltam, tehát nekem az a 6-12, ez pont olyan. Tehát én például 12 évesen megnyertem az első felnőtt országos bajnoki címemet. 12 évesen.
0: Most annyira sajnálom őt.
2: Én is.
1: Tehát én nem lubickoltam Nutellába, mert nem hiszottam
0: el. De téged levittek úszni, és nem voltál hajlandó csak országos bajnokként kijönni a vízből? Hát én engem levittek strandra, én akkor picit fürödtem, akkor kértem egy lángost, akkor bekentek bronzolajjal.
2: Na tessék.
1: Az jó.
0: Téged kikent be bronzolajjal, senki? Te strandoltál egyáltalán? Vagy mindig, hogyha egy víz volt, akkor azt neked át kellett úsznod?
1: Át kellett úsznom egyébként. Nem, hát én az anyukámat tanítottam bukófordulóra, meg ilyenek, tehát anyám teljesen ki volt, hogy nem tudtunk normálisan strandolni, mert én gyakoroltam, hogy minél jobb legyek.
3: De jó, hát én is strandoltam, lubickoltam, és max hazavittem egy himlőt, de...
2: Na.
0: Jó, hogy ez az egyetlen fertőzés.
1: De csak az első szakaszban.
0: De csak az első szakaszban. A többit mondhatod később.
2: 6 és 12 között gyűjtötte a strandon a fertőzés.
0: Szóval te akkor már, de egyébként tényleg először vízzel hogy érintkeztél?
1: Hát nyilván megfürdettek, gondolom, kiskoromban.
0: Jó, nem így gondolom, de...
1: 6 éves koromban.
0: És akkor gondoltad meg, vagy gondoltad, találtad ki azt, hogy úszó leszel, vagy inkább láttad a nemzeti sportot, vagy a tévét, és láttad Egerszegi, tehát hogy ez a...
1: Ez az Egerszegi történet, most nem mondjuk el újra, tehát Egerszegi miatt olimpiai bajnok akartam lenni, és ez egy 5-6 éves koromra tehetjük.
0: Már akkor?
1: És én 6 éves koromtól olimpiai bajnok akartam lenni, és én annak öltöztem.
0: Olimpiai bajnoknak.
1: Igen, ez nem tudom, hogy...
0: Míg a Gyuri Batmannek, én Winnetounak.
2: Hát na, ez... akkor megvan, oké, megvan mindenkinek a jelmeze, oké. Olimpiai bajnok.
0: Jó. Második szakasz, és itt már kezdődik a teherlerakódás. Ez még egy felhőtlen kor, kivéve Évinek. De ugye őt nyomta már a teher, hogy...
2: Rajta már annyi volt akkor is.
0: 6 éves volt, és olimpiai bajnok akart lenni. Na mindegy. Itt van a 14 éves. 14 évesen tanuljuk meg, és ez az első teher, hogy mi az a felelősség. Eddig ugye felelőtlenek voltunk.
2: Nem tudom, te visszagondolsz 14 éves korodra, hogy sok felelősséget éreztél, mert én egy fikarsznyi sem, szerintem.
0: Nem tudom, mire céloz a írója ennek a tanulmánynak. A felelősség talán az, amikor a szülők próbálják nyomni, hogy te magadért tanulsz.
2: És ez olyan üres mondat, amivel sose tudtam mit kezdeni.
0: Én sem tudtam ezt felfogni, te? Igen?
3: Nekem ez nagyon számított. Tehát, hogy igen, ott már elkezdtem valószínűleg ilyen szülői nyomás hatására, hogy fontos, hogy milyen jegyeket viszek haza, mert hogy utána a tovább tanulásnál meg a jövőmet...
0: De én nem éreztem, tehát én nem tudom, Gyuri, te hogy voltál vele, én 14 éves koromban nem éreztem azt, hogy a tovább tanulás az egy olyan fontos dolog lenne. Látom, hogy mindenki afelé hajt, afelé hajtanak bennünket gyerekek, de hogy ennek van jelentősége az életben, én ezt nem fogtam fel.
2: Én egy dolog miatt tanultam, mert tudtam, hogyha jók a jegyeim, tanultam, vagy megoldottam, ahogy tudtam ugye ezeket a feleléseket ének, hogy békén hagyjanak, mert hogyha jók a jegyeim, akkor mindenki békén
0: csak azért.
2: Csináltok, amit akarok.
0: És amúgy meg a barátok, a haverok, és hát ugye az ellenkező nem iránti érdeklődés elkezdődött. Évi, te látom, nem tudsz megszólalni sem.
1: Nem tudok megszólalni.
2: Te ugyanott
1: nem...
2: voltál, mint 6 éves korodban, még mindig abban a medencében. Csak kérdezek.
1: Gyuri, igen. Nem, az jut eszembe, hogy mennyire érdekes, hogy ti semmilyen felelősséget nem éreztetek, míg Anett meg én már éreztük azt, hogy itt egy felelősség fog, vagy van rajta.
0: A tanulmányok.
2: Ki ne jöjjön, akár hogy ez is ilyen hódmezővásárhelyi közös dolog.
3: Nem, de
1: az életszakaszunk, itt azért mi érettebbekké váltunk, mint ti.
3: Hát valószínűleg a lányok érettebben álltak a dolgokhoz 14 évesen, mint a fiúk. És most nem akarok általánosítani.
0: De egyébként miért? Láttál elkallódó lányokat ott valahol az Alföldön, akik nem tanultak, és akkor őket elvitte az élet?
3: Én láttam. Igen, a faluban is voltak olyanok, akik nem vitték semmire, és az ilyen eredet.
0: Mi lett belőlük?
3: Hát semmi. Semmi. Igen.
0: Nem, de semmi az nem jó? Hát nem ez a vágyatok?
3: De hogy nem volt pénzük szép ruhákra. Tehát, hogy azért 14 évesen már megindul az ember fantáziája, hogyha én elérek valamit, sikeres leszek, akkor igen, nekem lesz egy szép autó.
2: És 14 házam, évesen hogy lettél sikeres, hogy lett pénz a szép ruhákra?
3: Nem, a tanulással.
0: A tanulás. Tehát nem, Gyuri, ez fontos. Tehát ő 14 évesen látta az összefüggést a most jól tanulok föciből, meg irodalomból, meg minden, mert később majd meg tudom venni magamnak a szép ruhát. Igen. Én ezt nem láttam át.
2: Nem, én, hát,
0: én is vágytam. Te mire vágytál 14 éves korodban? Anyagi dolgokra.
2: Anyagi dolgokra? Menő ruhákra, és még egy brigára.
0: Mondj egy példát, milyen menő ruhára vágytál?
2: Hát mit tudom én. Mit
0: egy energy pólóra?
2: Például azt szerettem, ja. Igen, Mustang Farmerra, ilyenekre.
0: Én Mustang Farmer, én is, én bőrcsekire vágytam nagyon, igazi bőrcsekire. És,
2: Adidas melegítő felső.
0: És valami menő autó. De akkor, már akkor Mercedes. Már akkor ja. Mercedes. De azt tudtam, hogy sose lesz, hiszen a szociban élünk, ennek nem lesz Mercedes-e, ha csak én nem leszek valamilyen pártfunkcionárius, aminek nem volt nagy esélye. És akkor is feketét kaptam volna.
1: Na jó, de ebben 14 évesen te már eldöntötted, hogy ha
0: nem
1: lehet...
0: lesz Mercedes-em.
1: Hát nem az.
0: De én feladtam, nekem nem lesz Mercedes-em.
1: Jó, de voltak igényeid, amit egyébként most is hordozom.
0: De tudtam, hogy egy Ladám lesz. Max.
2: És ez nyomasztott?
0: Nagyon.
1: Látszik.
2: Milyen zenére vigasztalottál 14 évesen?
0: Milyen zenére vigasztalottam 14 évesen? Magyar zenére, vagy külföldi zenére?
2: Magyar. Hát
0: Piramis, a becsület ennél mégis többet ér. Így van, Bird Jackie, Piramis.
2: És álmodoztál a Ladádról.
0: Figyelj, hát ez volt a... Igen, engem nem nyomasztott semmi, mert tudtam, hogy Ladám lesz, és a becsület ennél mégis többet ér. Igen, meg ugye az ellenkező nem iránti érdeklődésem, az már elő.
2: Igen, az ebben az időszakban is végig tud minket vinni egyenesen az úton, tehát hogy ne térjünk le, ne legyenek bukkanok. Az segít.
0: Arra emlékszem, hát, hogy még nem éltem akkor olyan intim életet, de volt akkor egy barátnőm, mondjuk így, 14 évesen, és akkor azt hiszem az anyja egyszer, ugye ő is átjött néha hozzám, hogy aztán ugye felelősség teljesen tudom, hogy mit nem szabad, meg mind tudjuk, hogy ott álltunk, persze, oké. Okay, hát,
2: és idéztél a kedvenc Piramis dalod.
0: Mondtam, a becsület ennél mégis többet ér. Te?
2: Hát nem, a Hooligans ment akkor nagyon
0: melyik,
2: a magyarok
0: melyik,
2: között.
0: Melyik szöveg
2: a királylány, az nagyon erős volt, az nagyon-nagyon hasított.
0: A királylány? Tehát az. Érezted, hogy majd egyszer ott beszólsz egy nőnek egy ilyen kedvesed, hogy egy királylány.
2: Csíptem ezt a lázadást, ha. Bennem volt, igen.
0: Jó, neked?
1: Hát nekem Whitney Houston One Moment in Time, mert 14 évesen kijutott. De tényleg, most ne harag, nem tudom azt mondani, hogy hallgattam ilyen prunyó dalokat, mint
2: megint,
1: a
2: Kárti. Megint úszás és versenyzés lesz.
0: Végül, ugye? Hát a One Moment in Time miről szól? Hát az olimpiai aranyról.
2: Ez lesz olyan lenni, mint én a fesztiválokkal, nem tudom, észrevetted, de.
1: Gyuri, ez volt az életem, nem nekem tudom meghazudtolni.
2: Nekem is ez.
1: Tehát mondhatnám azt, hogy ittam és drogoztam. És,
0: ja, ne hazudjál, az ne. Élet súlyát keressük, a terreket.
1: Hát én arról beszélek, 14 évesen kijutottam Sydneybe az olimpiára, és az egy óriási dolog volt, de nem nyertem, és utána pedig Budapestre költöztünk.
0: Na, hogy 14 évesen olimpián voltak, nem csak felnőttek játszhatnak?
1: De felnőttek játszhatnak, ja, de ha megúszott...
2: Mi is hazudtuk magunkat, hogy bejussunk bulikba, hát lehet, hogy ő is.
0: De mit hazudtál, hogy kivittek?
1: Te Egerszegi 14 évesen nyert.
0: Mit?
1: Olimpiát.
0: 14 évesen?
1: Nyert.
0: Ez legális?
1: Legális, igen.
0: Hát 14 évesen egy Nike cipőt nem varhat össze senki ma már.
2: Jogos.
1: De ez akkor még lehetett. Most is lehet különben. Megúsztam a szintet, és kivitte.
0: De hát a fociban is van U18, meg U12.
1: De attól még U14 voltam, meg 15-16, csak én
0: elég. És a felnőttekkel szemben indították a...
1: Igen, csak hogy értsétek, 12 évesen már felnőtt magyar bajnok voltam. Tehát a felnőttek között is jó voltam.
2: Ez gyerekmunka.
1: Így van, ezt hívjátok így, és akkor éljetek meg a magyar sportot.
0: És ez akkor nyomott téged?
1: Hát szerinted nem. Hát kimész egy olimpiát.
0: Akkor kezdtünk el távolodni a családtól.
2: Igen, haverokkal lógtunk rengeteget. Mennyit nevetünk?
0: Nem dohányozhattam otthon. 14 éves.
2: Akkor már nem engedték, mi?
0: Le kellett mennem a Dunapartra. Igen, és akkor ott tudtunk dohányozni, meg vodkázni.
2: Ekközben te Sydneybe akartál kijutni.
0: Ki is jutott.
1: Ki is jutott. Ja. Igen, de hát én ki is jutottam, nem csak akartam. De ez egy nagy felelősség.
2: Hát hogyne.
0: Jó, akkor nézzük meg, hogy... Itt egyébként neked nem volt már az ellenkező nem iránti érdeklődés? 14
2: de
0: évesen?
2: Nem, 14 de. Évesen, hogy ne. Sőt,
0: neked is?
3: Ne, igen.
2: Sőt,
3: igen,
2: mert saját stílus kezdtem el kialakítani ilyenek, akkor jött a rasta hajam, meg ilyesmi.
0: 14 évesen volt?
2: Igen,
0: aha. És imponáltál a csajoknak?
2: Nagyon. Tehát az megindított mindent.
0: És te éreztél-e csak a felelősség és a teher? Akkor együtt voltál egy lánnyal, találkoztatok, még esetleg nem sikerült ugye az együttlétet beteljesíteni, egy férfi nagyon akarja, egy nő nagyon nem akarja, ez egy nagyon hosszú, nagyon szörnyű időszak egyébként.
3: Járjunk együtt másfél évig.
1: Igen, és nem bírjátok.
0: És akkor, hát akkor sem adod oda a magad. Persze. Még másfél év után sem.
3: Igen, de ugye a tisztességes lányok ilyenek.
0: Igen, mm-hmm. Oké, okay. Na jó, de mi meg szenvedünk. Tehát én nem tudom, Gyuri, mikor álmodtál először arra, hogy koituszt szeretnél? Hány éves korodban?
2: 13.
0: 13. Mikor kaptad meg?
2: 16.
0: Én is 13 és 17.
2: Úristen.
0: 4 év.
2: Az micsoda?
0: 4 év teher.
3: Jesszusom, hát ezt felír egy olimpiával.
2: Nekünk? Abszolút.
1: Ez majdnem olyan, mint Sydney.
0: Ez teljesen,
2: ez
0: igen.
2: Mi 4 éve Sydney-nk, igen.
0: Így.
2: Ja, ez az első, az élet első súlya. Igen.
0: Abszolút. Nem? Nagyon.
2: Az első nagy teher.
0: Nagyon. Menjünk tovább. Harmadik szakasz, amikor a teher nehezedik ránk, 21 évesek vagyunk, oké? Okay? És azt mondják, ez egy bonyolultabb időszak, itt kezdődik a felnőtt élet, és ugye nagyon sokan vagy dolgoznak, vagy még tanulnak.
3: Vagy az egyszerre mind a kettőt, mert például én dolgoztam is, és már még tanultam is, és együtt éltem már a Gergővel.
0: Mi van? 21 évesen?
3: Igen, igen, igen, igen.
2: Hát az élet első nagy terhe a Gergő.
3: Nem,
0: de lehet, tehát pénzt kellett keresni?
3: Pénzt kellett keresni, nem tanulnom is kellett, mert hiszen...
0: Mert el kell tartanod egy férfit.
3: Nem is az, hogy eltartanod.
2: Hirtelen zúdult a teher a vállakra.
0: Most nagy terhet kaptál te azért.
3: Nem, nagy terhet, igen, és hogy nekem ez már a 20, tehát amikor én már 20 éves voltam, akkor nekem ez már mind benne volt az életemben. Tehát, hogy nem udvarolgattak, hanem így együtt éltünk. Hát mi 12 évet éltünk együtt.
2: Hű, nagyon durva.
0: Igen.
2: Te mit csináltál 21 évesen? Mennyit éreztél te a felelősségből akkor?
0: Hát nézd, egyetemista voltam, már azért be kellett osztani a pénzt. Viszont ezt a pénzt nem én kerestem.
2: Tehát, hogy kapott pénzt.
0: Neked... Ez kapott pénz, a szüleimtől kapott pénz, egyetemistaként viszont be kellett osztani. Tehát ezt a pár száz márkát, ott az ki kellett jönnöm hó végéig abból, tehát akkor nem lehetett elmenni pankóba sztéket enni már, mit tudom én, 17-én.
2: Aha, mert 15-ig elfogyott a sztékpénz.
0: Elfogyott a sztékpénz. És akkor a party grillen ilyen sajttal megsütött léberkézés tósztot ettem, és boltos sört ittam.
2: Aha, nekem is voltak a koleszban ilyen szobatársam, akik 15-ig elverték a sztékpénzt, és utána már csak kaukázusi kefir volt.
0: Én tényleg sztéket ettem a Pavellel mindig. Pankóban volt egy nagyon jó sztékes.
2: Kaukázusi kefir volt utána, már csak meg kifli.
0: Na de itt már éreztem a felelősséget.
2: Persze.
0: Meg, hogy ne ejtsek teherbe kollégista lányokat.
2: De az éjség meghozza a felelősségérzetet.
0: És benned volt ilyen? Most hallottad az utolsó mondatomat?
2: De, én attól mindig rettegtem.
3: Attól rettegsz most is.
1: A mai napig attól rettegsz.
2: Ideje korán megláttam, hogy milyen az életterhe, ha rám zúdul.
0: Igen, és a pénzzel hogy álltál? Honnan szereztél pénzt, és meddig tartott?
2: Képzeld el, én megkerestem akkor is már magamnak, mert hogy egyetemista voltam, és nyaranta, ugye ilyen strandrádióztam, meg animátorkodtam, és nagyon jól fizetett. És akkor én azt egész évben szépen beosztottam, és tök jól ment.
0: Nem kaptál zseppénzt a szüleidtől?
2: Nem kellett már zseppénzt adni.
3: Már én se kaptam.
0: Hű,
1: én
0: Évi.
1: Is dolgoztam.
0: Már 21 évesen. Hol 21... voltál? Mesélj, Évi!
1: Én a Danyi Tamás úszóiskolában dolgoztam, mert ugye nekem volt egy időszak, amikor 3 évig nem úsztam, és akkor én elmentem, ezen kívül máshoz nem értettem még akkor. És akkor volt keresetem, beosztottam a pénzemet, megtanultam befizetni a csekket is, és lettek barátaim.
0: Mert hogy meg tudtad fizetni őket.
1: Igen.
2: Végre van annyi pénzem, hogy lehessen barátom.
0: Na jó, gyerekek, menjünk tovább. A negyedik szakasz következik, 28-29 évesek vagyunk, és ilyenkor már biztonságra, meg saját helyre és stabilitásra vágyunk. És ez egy teher megint csak. Ez egy teher. Tehát ugye 28-29, itt most már az egyetemista is befejezte az egyetemet, elkezdett dolgozni, jönnek a kudarcok, jönnek a csalódások, első munkahelyek.
2: És jön az, hogy rájössz arra, hogy egy nagy kamu, amit az iskolában mondtak, hogy ha jól tanulsz, mert mindent elvégzel, akkor sinel lesz az életed. És akkor ott döbbensz rá, hogy a túrót, ez baromi kevés hozzá.
0: Rájöttél-e, Anett?
3: Hogy nem. Igen, megtapasztaltam a
0: saját. Mikor küldted el a Gergőt dolgozni? Tehát 21 évesen már együtt voltatok, itt most vagy 28-29, elment már dolgozni?
3: Már itt dolgozott.
2: Legalább egy éve már, ugye?
3: Itt már nem én voltam az eltartója a családnak, tehát abszolút ketten kerestünk, és kicsit jöttek jobban, vagy nekem így lazább volt ez a 28-29 éves életem, mert hogy akkor már osztódtak a feladatok, a terhek, és minden ilyesmi.
0: Tehát, hogy kettő felé. Egyébként itt jön, felmerül a gondolat több emberben, ugye, a házasság gondolata.
3: Igen.
1: Ha ne rám néz.
0: Évi, hát te nem. Hol voltál 28-29
1: éves? Én gyerekek 28 évesen célba értem, 27 évesen olimpia bajnok lettem, úgyhogy én megvoltam, köszönöm szépen.
2: Ennyi, te letudtad az
1: én
2: életet?
1: Letudta. Hát tehát ugye ti eddig éltetek és szórakoztatok, én ezután kezdtem.
0: Persze, hogy letudta az életet, tehát innentől az aranyéremre megkapta az életjáradékát, semmi gondja nincs már, nézd meg milyen fehér az én.
2: Látom. Hozzá nem ér semmihez az az ing.
1: Ha semmi gondom nem lenne, itt se lennék. Na, de,
2: azt hittük, hogy jó kedvér vagy itt.
0: Szerintem is. Jaj. Én is azt hittem. De most komolyan, a család alapítás, ugye az egy olyan dolog, amit az ember elkezd gondolkozni. Akkor is, hogyha nincs belső igénye rá, de mert ez a szokás. Ez is elkezd nyomasztani. Téged nyomasztott az, hogy családot kéne alapítani?
1: Nem nyomasztott.
0: Nem nyomasztott. Gyuri, téged?
2: Engem sem, de hogy a kanyarban sem, de most sem nyomaszt.
0: No, sem nyomaszt. Oké. Okay.
3: Én már férnél voltam, tehát, hogy már 28, bőven 28-29 uh-huh. évesen.
2: Hát persze, felnevelted már a férjed is, igen.
3: És igen, tehát, hogy nekem voltak már olyan terveim, hogy a következő lépés az a nyilván a család alapítás. Csak hát az élet közbe szól bizonyos...
0: De nyomasztott, hogy ez most már kéne, most már itt van, ketyeg a biológiai órám,
3: Az volt, hogy akkor kerültem olyan pozíciókba rá, hogy azért nem nyomasztott a családalapítás, mert még ilyen a helyemet kerestem, és ki akartam.
0: Na hát akkor ez volt, hogy család vagy karrier, család vagy karrier, igen. Akkor ez egy nyomasztó teher.
3: Igen, az egy nyomasztó teher volt, igen, hogy melyik, mi a jó, tehát melyiket választam, hogy jó, de úgy döntöttem, hogy még ráérek a gyerekvállalással, hogy először kiépítem a karrieremet.
0: Na gyerekek, és jön az ötödik szakasz, 34 éves kor felett. Ez az utolsó szakasz amúgy. Itt gyakorlatilag állítólag az emberek többsége számára könnyebbé válik az élet, mert itt már látszik a munkánk eredménye, itt már megteremtettük a saját stabilitásunkat, azaz lakhatásunkat.
2: Például jó esetben, de szerintem ezt egyre kevesebben tudják elmondani magukról, hogy 34 évesen már látják azt, hogy kezd a hajójuk előtt kisimulni a víz, és elmúlnak a viharos évek. Szerintem ez nagyon
0: kevesebb. Így van, te kommunában laktál végig, és addig gyűjtöttél pénzt mások kárára, hogy összejött a saját lakás.
2: Így van,
0: én emlékszem arra a pillanatra.
2: Hát hogy ne, már ismertél 28 Tudom. Évesen, persze, te károdra így gyűjtöttem a pénzt, hogy
1: igen, igen.
2: Pontosan. És igen, mint a Balkánnál, már mi ott PlayStation öztünk csapatban, együtt laktunk, vagy öten.
0: És egyszer csak egy valaki kiköltözött, az a Gyuri, hiszen összejött neki a lóvé a lakása.
2: Megmondtam, ég veletek.
0: Hát Gábi, hát azok a haverjaid most is ott PlayStation öznek.
2: Bárhol ne keressetek, nem ismerlek titeket.
0: Gyuri, neked, vagy Évi, neked van adott lakás? Szövetség utalt adott egy lakást, ez így megy?
1: Igen,
2: a Skoda Super B mellé, nem?
1: Igen, és a nevet még kifelejtettétek, a gyárfás. Nem, tehát, hogy én hát nyilván nyertem, vettem, és meg vagyok.
0: Nyertem, vettem, meg vagyok?
1: Igen, hát miért? Meglettem. Mert aztán révbe ért az életem, 34 évesen munkám lett, és én teljesen rendben vagyok. Tehát munkahelyem is, életem is, ugye most vagyok 40 éves, ha visszamegyek 5 évvel, 6 évvel ezelőtt, akkor elindult ez az útszakasz, hogy uszodában dolgozom, rádióban.
0: Nem gyerekek, kell, hogy legyen itt teher valahol.
3: Persze.
0: A tökéletes élethez valóban kell egy gyerek, mert ez a gyerek, ez egy nyomasztó dolog. Tudom, hogy a Anettet nyomasztja állandóan, nagyon harcol a petefészkével és az idővel. Gyuri, te menekülsz. Évi, te hova menekülsz?
1: Én várok. Én nagyon várom, hogy vége legyen. Ne kelljen menekülnöm.
2: Minek?
1: Semmi elől.
0: Szerintem a menopauzát várja.
1: Hát, van benne valami.
2: Akkor már nem kell menekülni a gyerek elől, kész.
1: Van benne olyan.
0: Tehát neked hogy... még egy célkitűzésed van, az a menopauza.
1: Igen.
0: És aztán...
1: Figyelj, mert utána nem kell félnem semmitől.
0: Semmitől? Ezt mondom.
1: Nem vesznek el semmit, nem visznek el semmit, és nem leszünk többen. Igen.
2: Az olimpiát megnyerted, a menopauzát is meg fogod, hidd el, ez is meg lesz.
1: Én abban bízom, hogy gyorsan jön. Tehát, hogy igen.
3: Ja, én meg abban, hogy lassan.
1: Nézzük.
0: Lehet, hogy egyszerre jön így nektek. De mindegy. Ja, szóval, akkor ez a gyerek dolog, ez nem nyomaszt egyáltalán?
1: Egyáltalán nem nyomaszt. Uh-huh. Nem, tehát ez egy döntés kérdése. Szerintem nincs és nem is lesz. Hát nagyon meglepődnék, hogyha lenne, mert azt tudnom kéne róla, de...
0: Hát nézd, becsúszhat egy mámoros éjszakától, tehát egy véletlen gyerekkel mit csinálnál?
1: nem tudom, nem szeretnék. Ne, nem csúsz, tudatos lesz, nem iszom, ha úgy csináljuk.
0: Lerugod magadról a férfit.
1: Azonnal.
0: Ha hörög, lerugod.
1: Most jó, hogy felhívtad a figyelmet, ittosan nem csinálom. Gyuri, ilyen veszélyei
0: téged vannak. Nyomaszt?
2: Nem nyomaszt. A kérdés bennem, hogy ez a lemaradok-e valamiről, de én azt látom, hogy ha lesz, akkor valószínűleg úgy lesz jó, hogyha nem lesz, akkor meg úgy lesz jó az életem. Tehát nem hiszem, hogy ez ilyen hiányérzet lenne. Szóval
0: nyomaszt-e? Nem az a hiány.
2: Nem nyomaszt. Emiatt nem nyomaszt, hogy így gondolom.
0: Anett, téged nyomaszt-e?
3: Igen, mert hogy ugye én szeretnék, de lehet, hogy nekem se lesz, és akkor egy másmilyen életet kell kialakítanom, de hogy én nem, tehát hogy nyilván örülnék neki, ha lenne a többiekkel ellentétben.
0: A teherként éled meg, vagy nem most?
3: Hogy nincsen?
0: Nem, hát igen, meg hogy törekszel rá. Nincs is törekszel.
3: Azt élem meg teherként, hogy nincs. Igen, azt teherként élem meg.
0: Teherként. Gyerekek, mikor leszünk teljesen felnőtlenek? Te tudom, a menopauzától kezdve...
1: Meg a nyugdíj.
0: Még az életi áradékra egy nyugdíj? De aztán tényleg...
2: Milyen mohónő.
0: Azt a mindenit. Gyuri, te?
2: Nem tudom, szerintem szeretném úgy csinálni dolgot, mert hogy 50 után már így el tudjam engedni, és akkor legyen az, hogy azzal foglalkozom, amivel kedvem van, de ne az legyen, hogy mindenképpen lebeg valami a szemem előtt, hogy meg kell csinálni, különben nem tudom, mi lesz az életemmel.
0: Kérdezzük meg a hallgatókat. Nagyon-nagyon egyszerű. Mi az a dolog? Ezt írjátok meg. Amit egyből kiemelni az életedből, hogyha azt hallod, az élet súlya a világ gondja. Ezt a mondatot hallod, az élet súlya a világ gondja. Mi az az egy dolog, amit ennek hallatán, erre asszociálva kiemelni az életedből? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu. Mit történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
13: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfé Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
14: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Magyarország növeli védelmi kiadásait, újra hőkupola alakulhat ki Európa fölött. Szeles, de napos nyári időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette. Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte. Hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának. Fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jeleztem, a csúcson Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az elfelvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárukat várhatóan július 23-án este hirdetik majd ki. Európa több országában visszatérhet majd a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
19: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhat.

0: lesznek ma a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, esni sem fog, és már 28-31 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a hétvége sem tartogat meglepetéseket. Napos, felhős időnk lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Szombaton is, vasárnap is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset történt az M7-es autópályán Budapest felé, az M0-as autóút csomópontjánál. A 16-os kilométernél a két legbelső sávot lezárták. A kialakult dugó 4 kilométeres. Egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott az M1-esen, a Budapest felé vezető oldalon az Óbarok pihenőhelynél az átterelt sávban. A 43-as kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy sáv járható. A határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 5 kilométeres a kocsisor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor. 9 óra lesz 10 perc múlva. Két kategóriába osztanám az SMS-eket. Az egyik a kamionos témára reagálnak, a másik pedig az életsúlya világ gondja. Valamikor egybevág a kettő.

0: szemedből látszik, hogy majd itt van.
1: Azt mondják itt, Főni, még mindig visítok a kamionos által írt SMS-en, nemhogy két idegen nyelven, de az anyanyelvén sem ír, vagy beszéli, anyanyelvi szinten üzeni a Kotrós Joci. Főni, nem áll, néma burnyák leégeti a szakmát, szé olvasott be. Az ilyen dus alatt is panaszkodik. Svájci nyelvtanárt keresek hosszú távú meló miatt, üzeni Joci a bordíler. Sziasztok, bocsi, ne belga vagy osztrák nyelvre írassátok be, hanem magyarra. Szörnyűség, hogy sokan az anyanyelvüket nem beszélik anyanyelvi szinten, nem összekeverendő a helyi nyelvre állással vagy tájszólással, üzeni Gaben. Van belga nyelv, pedig az a Flam és a Flandern. Ti okoskák, Tibi voltam a sváb kamionos. Tibi, te magad írtad le, nincs belga nyelv, hanem van flamand nyelv. És van francia nyelv, de olyan, hogy belga nyelv nincs, tehát flam, flam, flamand, flander, de nincs belga. Amit egyébként elmondtam, tehát hogy mi van?
2: Imádom ezeket.
1: A sváb kamionos. Jó reggelt, a kamionosokkal szembeni tiszteletlenségeteken és a szakmával kapcsolatos tudatlanságotokon túl megegyezném, hogy egy olyan iparág teljes egészét szidjátok, és most az, amit nem hittem el, hogy tényleg el kell még egyszer, ma olvastam, amikor valaki felhívta a figyelmet, hogy ne írd ezt a baromságot, akik nélkül párnapos üres bolt előtt való remegés után mehetnétek az erdőbe vadászni, majd haza szappant főzni. Üdvözlettel egy szakmabeli.
2: Egy szakmabeli.
1: Tehát ez a, mégiscsak leírta, hogy nem lenne kenyerünk, és nem lenne ízénk, vagy tudom én. Gyerekek, ti nem csináltok semmit, már elnézést, nem kenyeret állítottok elő, és szappan csináltok, ti csak odébb viszitek, mert az egyetlen papír, amit szereztettek, az a jogosítvány. Tehát már bocsánat, de nehogy már a mezőgazdászokkal egyenlővé tegyétek magatokat, akik tényleg előállítják az élelmiszert, vagy akik a tényleg ipari vagy kézműves termékeket előállítanak, hogy használjuk, odébb viszed. Innen oda. Most miért nézzel rám ilyen szövonulóan? Milyen sírsz?
2: Adtam teret ennek, hogy legyen súlya. Igen. De egyébként igen, és nagyjából fél órája írta meg a másik SMS-t, hogy ha te nem teszed meg, akkor majd megteszi másik 20, hogy elviszi A-ból B-be.
1: Pontosan. Hidd el, lesz, le van jelentkező. Na, mély hódolatom istenek és istennők. Jelenleg belföldön sofőrködök. Ezelőtt nemzetköziztem. A dusolatlan kollégának üzenem, hogy lehet nyelvet tanulni vezetés közben. Csak te nem akarsz. Talán a leghasznosabb unaloműző. Én is ezt teszem minden nap, meg is tudom értetni magam mindenhol. Sokat megyek, mégsem vagyok ápolatlan. Azért, mert te igénytelen vagy, más nem kell okolni. Üzeni Henson.
3: Látod, itt vannak értelmesek.
1: Persze, hogy vannak, de senki nem mondta, hogy nincsenek. Csak tudod, amikor az indulat iratja az SMS-t, és főleg a tudatlanság,
3: Az a veszélyes.
2: Szegény, és az értelmes kamionos hogy foghatja most a fejét, igen. Tudod, hogy...
1: Írják sokan, hogy szégyenem magam miatt, ezt rengetegen írták.
3: Igen, megértjük.
1: Igen. Na, mindenki útja más. Én 38 évesen lettem özvegy, és akkor már 15 éve tudtam, hogy meddő vagyok. Szóval Évi csapatát erősítve hajrá Klimax, üzeni Anna. Az élet súlya és a világ gondja erre a mondata kértük, uh-huh. Hogy mi az első, ami a hallgatóink eszébe jut az életéből. Aztán az, hogy kisebbik gyermekem az autizmus spektrumon van, pedig diplomás, kiemelt képességű ember, de nagyon nehéz végignézni a folyamatos szenvedését. Szülőként szörnyű. Hát igen. Kb. 20 éve nyom azt, hogy legyen egy BMW X5-ös kocsim, de nem egy régi szar. Sajnos nem engedhetem meg magamnak, ezért csináltam gyereket. Hát, ha vesznek nekem.
3: Ez is egy nézőpont.
1: Nézőpont, abszolút.
3: Egyébként érdemes küzdeni érte, csak szólok. Tehát próbáld már meg nem feladni. Ne adjátok, mindent feladtok. Ne adjátok fel.
1: A legnyomasztóbb 54 évi házasság után 76 évesen is megfelelni a férjem szexuális igényeinek. Írja most valaki.
2: Na, wow. Mindenkinél más az
1: súlya. Úristen, szegény. Nem, sajnálom, mert ez szörnyű lehet, amikor teljesen ketté megy már ez az igény.
3: Igen.
1: De 54 év házasság, gyerekek.
3: Hát, nagyon sok lehet. Hát,
1: ja.
3: Nem? Belegondolni.
1: Sziasztok, Pisti vagyok, 61 éves. Vártuk, hogy a gyerekek felnőjenek, menni ide-oda, és most megint ott tartunk, hogy a gyerekektől függünk, de most az unokák miatt. De egyáltalán nem teher.
2: Ez aranyos.
1: Igen, szóval ők azok a nyugdíjasok, akik vártak, hogy na jó, a gyerekek kimennek, és akkor innentől elkezdjük élni az életünket, és gondolom, hogy itt nagyszülőként kell megfelelni teljesen a gyerekeik időbeosztásának kitéve.
3: Így van. Igen. És nyilván ahhoz kell alkalmazkodniuk, nem saját magukhoz.
1: Pontosan. Na jól van. Nagyon bírtam ezeket az SMS-eket. Köszönjük szépen az értelmes kamionosoknak is, és a kevésbé értelmes kamionosoknak is.
3: Csabi, te az értelmes vagy?
1: Ő ki?
3: A tesóm.
1: Hello, tesó!
3: Te neved magadra!
1: Most is dolgozik? Hallgat téged?
3: Igen, szokott hallgatni, csak annyit mondod, hogy ne nagyon mondjam a nevét, és ne beszéljek róla.
1: Na jó, a rendszámát még akkor elmondhatod.
3: Egyébként Hamilton néven fut.
1: De szemét vagy!
3: Igen! Mindent visszaadok.
2: És dusol rendesen, Franco? Minden?
1: Dusol.
3: Ő egyébként egy nagyon, tényleg nagyon igényes fiú. Hát anyukám megnevelte.
1: Jó, hát persze.
3: Igen. És van egy párja, felesége, úgyhogy muszáj
1: dusolnia. Szép a kamionja, tetszik?
3: Igen.
2: Milyen színű?
3: Fekete. Uh-huh. De nem tudom a márkáját, meg ezeket innen. De képzeljétek el, nagyon rendes, szereti.
1: De csinál ilyet, amikor megáll.
3: Csabi vagy a kamion?
1: Jó kérdés.
2: Csabi ünnepnapokon otthon is csinálja.
3: Rendszeresen.
1: Na jó, a gyerekek, jövünk vissza Horthy Gáborral, és hát természetesen VB. Most a VB bíróit kritizálják, és ezeket fogja sorra venni velünk a Gábor, hogy milyen kritikákat kapnak a VB bírók, ez az egyik. A másik, a menesztett szövetségi kapitányok többek között Nagelsmann
2: is például, de a volt Liverpoolos vezetőedző, ugye
1: az nem szövetségi kapitány.
2: Így van, de hogy ő is szóba fog kerülni, mert őt is nemrég menesztették, és neki is van.
1: Gábor tudja, hogy ő nem szövetségi kapitány, hanem
2: tudja,
1: ő edző?
2: Tudja. De főleg most így a VB kapcsán azok a szövetségi kapitányok lesznek, akik, mint például a portugál is, nagyon gyorsan megtalálják a maguk útját.
1: Újra
2: képzeljétek, igen.
1: És a portugálok kiesésének a nagy-nagy elemzése még Gábor részéről, ezekről fogunk beszélni a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör 2 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az underground. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
7: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
12: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
13: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Jövő héten is ülésezik az országgyűlés, a fővárosba költözik a strandröplabda. Változékony időnk lesz a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés, hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatják. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
16: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
15: Repülés közben ugrott ki egy oktató egy kis repülőből Argentínában. A 42 éves férfi egy gyakorló repülésen azt mondta a 22 éves pilóta növendékének, hogy folytassa a repülést, majd kinyitotta a gép ajtaját és kiugrott. A fiatal nő a sok ellenére megőrizte a lélek jelenlétét, és biztonságosan leszállt a közeli repülőtéren. Az oktató életét már nem lehetett megmenteni. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt lesznek ma a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, esni sem fog, és már 28-31 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a hétvége sem tartogat meglepetéseket. Napos felhős időnk lesz, 30 fok feletti maximumokkal, szombaton és vasárnap is.
0: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon az Óbarok pihenőhelynél, az átterelt sávban. A 43-as kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy sáv járható. A határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 5 kilométeres a kocsisor. Baleset történt az M7-esen Budapest felé az M0-as autó csomópontjánál, a 16-os kilométernél a két legbelső sávot lezárták. A kialakult dugó már itt is több mint 4 kilométeres. Adta hírül az útinform. Vezessenek körültekintően.
14: Sporthírek a Retro Rádióban.
17: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Hamarosan folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Tegnap szünnap volt, ma megkezdődnek a negyed döntők. Ma Franciaország Marokkóval találkozik. Holnap Spanyolország Belgium összecsapás lesz. Norvégia Angliával szombaton játszik, Argentína pedig Svájccal vasárnap néz farkas szemet. Az elődöntőket jövő kedden és szerdán bonyolítják le. A bronzmérkőzés szombaton lesz, a mindent eldöntő találkozót, azaz a finálét vasárnap játsszák New Yorkban. A labdarúgó világbajnokság negyed döntői előtt ismét frissítette esélylatolgatását a brit Opta szuper számítógépe. A statisztikai elemzés szerint továbbra is Franciaország a torna első számú favoritja, csak nem 29%-os eséllyel a végső sikerre. A második helyen Spanyolország áll, több mint 21%-kal, míg Anglia a harmadik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 14 perc van most, és jó reggelt megint. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett,
3: szia! Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, itt megy ez a kamionos dolog, de mindegy, hát én ezt élvezem, mert egy hallgató megírta a nagyon-nagyon sarkos véleményét a kamionosokról. Majd erre reagált egy kamionos, amit én örömmel olvastam be olyannyira, hogy kinyomtattuk és kiragasztottuk a falra. Ez nekünk ma a falvédőnk. Az az SMS, a dusolós. A dusolós. Valaki mondja, hogy ti nagyon okosok, úgy van kiírva, hogy dus, D-U-S. Ő csak leírta, hogy olvasta. Hát igen, ő igeként használta, hogy dusolni. Magyarul az tusolni. A dus, ha németül van kiírva, akkor SCH-val, tehát akkor még mindig nem írtad le jól. Akkor ne száll fel, bocsi, nekem van szakmám, és nem csak jogosítványt szereztem, Tibi. Tibi, ezt tudod, ez egy olyan dolog, hogy mindig csak az veszi magára, akinek inge. Tehát, hogy aki másképp és máshogy áll hozzá, érdekes módon Évinek a tesója, mint kiderült, most nem sértődött meg, valaki megsértődik, az sértődik mindig meg, akit legjobban eltalál.
2: Igen.
0: Ez mindig, tehát az a legdühösebb, akit pontosan eltaláltunk.
2: Igen. Pedig még a Évi, még a testvére kamionjának a színét se tudta, tehát, hogy lenne mire megsértődni, de igen, nem igen, sértődik
3: igen,
2: meg.
3: Igen.
0: Bocskor, te egy idióta, öntelt, beképzelt vagy. Igen, erre ez a reakció. Helyes, jól tetted, ilyenkor így kell reagálni.
3: Ő megmondta.
0: A mai napi elmondata, ne dusolj le. Ne dusolj le. Sziasztok, jövő héten Szegeden lesz kamionos találkozó, ami előtt pénteken lesz egy nagy felvonulás. Kb. Egy óra szokott lenni. Józ. Nem tudom, Józ miért mondtad, ha csak ez nem egy meghívó akart lenni.
2: Köszönjük.
0: De...
3: hát azt megnézném, ha ott lennénk.
0: Hát menjünk a tesóddal. A nagy fekete-fehér kamionnal.
3: Fehér, nem fekete. Most igen.
0: Nevetségessé teszitek a kamionosokat, el kell jönni valamelyikőtöknek egy hétre fuvarba, és akkor meglátnátok, hogy milyen az élet, és hogy másképp látnátok mindent. Nem hiszem, hogy nagyon újat tudnátok mutatni. Én elhiszem, hogy nehéz, és senki nem mondta, hogy nem nehéz. Csak azt mondtam, hogy könnyű eljutni oda. Tehát nem a meló nyilván nehéz, de ezt a képesítést megszerezni, ez nem olyan nehéz.
3: Hát nem, de...
0: Ha más képesítéshez képest, nem olyan nehéz.
3: Nem olyan nehéz, persze. Ha így nézzük. De én nem akarok menni veletek sehova.
0: Én sem akarok menni sehova. Nekem megvan a maga munkája. Így nekem okay.
3: Nem nekem is van munkám.
0: Így van.
2: Én meg szórakozni szeretek, nem érek rá.
0: Igen, megszűnt a forgalmi akadály az M1-esen. Köszönjük szépen. Na jó, egyelőre ennyit, a falvédőnk az ott marad, az, arról senki nem beszél le, azt imádom.
2: Újra és újra erőt fogunk meríteni belőle.
0: Igen.
3: Ne dusolj le.
0: Ne dusolj le. Jó, jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jól vagytok, ahogy hallom, meg minden.
0: A legjobb formában, a legjobban.
7: Helyes.
0: Gáborom, hát, na, folytassuk a VB-t, nagyon-nagyon furcsa VB ez. Nagyon sok minden tetszik nekem, ezt már megbeszéltük. Most, ha jól tudom, a bírókkal szeretnéd kezdeni, ugye?
7: Rettenetes, így van, amit művelnek a srácok. Úgy hallottam, hogy ti már beszéltetek az argentin-egyiptomi meccsről. Részleteiben.
0: Hát valamelyest beszéltünk róla, igen, az argentin-egyiptomiról, hogyne, igen.
7: Na most a következő a helyzet, ez a François Letexier, aki a meccset irányította, ez lejött az Instáról, mert olyan mennyiségű gyűlölet hullám érte, hogy inkább visszavonulót fújt. Amúgy meg, hogyha jobban belenézzünk a mérkőzésbe, egy társaság kigyűjtötte, hogy milyen szabálytalanságokat nem torolt meg a francia ember. Tagliafico-nak kétszer kellett volna sárgalapot kapni, a De Paul-nak, az argentin srácokat mondom, a De Paul-nak is kellett sárgalapot kellett volna adni, a Romero-nak kétszer, Alvareznek, és volt egy olyan, amiről nyilvánvalóan az argentinok egészen másként beszélnek, amikor Salahnak a lábába belerúgtak, és nem kapott 11-es.
0: Igen, emlékszem.
7: Ebből született a győztes gól. Úgyhogy rettenetes. És most már itt ezt a Letexiét, ezt most már argentin meccsbe öltöztetik, és az egyiptomi szövetségi kapitány azt kérdezte, hogy hát minek hívtatok ide minket, hogyha tudjátok, hogy Argentina lesz a világbajnok. Na és akkor mai estének az érdekessége Franciaország-Marokkó összecsapás, a legjobb négy közé jutásért. Na melyik országból jön a játékvezető? Hát persze, hogy Argentinából.
0: Mindent értek, amit mondani akarsz, azért a hallgatóknak mondjuk el, hogy aki nem feltétlenül követték ezt a dolgot, de ugye Hegyi Ivánnal is beszéltünk részben erről, hogy nagyon úgy tűnik, hogy főleg Messi személye miatt a FIFA nagyon preferálja az argentinokat. És felmerült az a gyanú, hogy ez a bíró, akit te említettél, ez az argentin... milyen meccs volt ez? Amiről beszélünk, Egyiptom mérkőzésen tényleg úgy fújt, hogy az argentinoknak kedvezzen, sőt, 2-0-ás hátrányból fel tudja magát hozni Argentina 3-2-es győzelemre. Szóval ez a gyanú, ami nekem nagyon-nagyon nehéz elhinnem, nem azért, mert hogy bíró nem tud csalni, nem azért, mert hogy bíró nem tud rosszul ítélkezni, hanem nagyon nehezen tudom azt elképzelni azt a helyzetet, ezek a bírók jönnek különböző országokból, különböző kultúrákból, különböző anyagi helyzetekkel ellátva, hogy kapjon egy bármilyen üzenetet, telefont, bármit a FIFA-tól, egy-egy bíró, legyen az szenegáli, legyen az francia, legyen az, nem tudom, osztrák, hogy most ezt kéne erőltetni ezen a meccsen. Nem tudom elképzelni, hogy ezzel a FIFA lebuktatná magát.
7: Hát a Collina, a FIFA játékvezető bizottságának az elnöke, ki, tudjátok, ez a tüllet...
0: Hogyne, a kopat, igen, kopasz.
7: Az úgy magyarázta, hogy majdnem kiesett a szeme. Annyira kikérte magának ezt az egészet, és annyira felháborítónak tartja a feltételezést is, hogy majdnem ki, a koponyán kicsapódott a vére, annyira felidegesített.
0: És az is lehet, hogy ő nem is tud erről. Mondom, én tényleg nem tudom elképzelni. Most gondolj bele, egy FIFA bíró vagy Magyarországon. És jön egy telefon? Tehát, vagy hogy? Vagy ahogy az Évi mondta, az öltözőjébe betesznek egy Patek Philippe órát? Szeretettel, milyen infantíró?
3: Nem írja oda, hogy ki. Csak szeretettel.
0: Szeretettel. És akkor milyen? Lehet, hogy szeretettel az egyiptomi válogatott. Hát, az is lehet.
3: Fogod te tudni.
0: De nem, fogod tudni, és nem tudom. Szóval Gábor, te mit tudsz elképzelni?
7: Mi van akkor, hogyha véletlenül az Amerikai Egyesült Államok elnöke telefonál ennek az Infantinónak, hogy te figyelj már, itt van ez a fiú, ez egy nagyon rendes, ez a Folarin Balogun. Nem volt az olyan durvaság, meg a játékvezető nem jól látta.
0: Ezt tudjuk, hogy ez történt. Igen.
7: Pontosan.
0: Na ez oké, nem oké, tehát ez nagyon nagy baj, de most visszatérve erre az argentin-egyiptom meccsre, el tudod-e képzelni, hogy ez a bíró, ez francia bíró? Vagy milyen bíró?
7: Igen.
0: Ez a bíró, ez kapott bármilyen utalást, üzenetet, nyomás gyakorlást a FIFA-tól, hogy Argentinát fújja be.
7: Bocsi, ha ezt a rengeteg esetet nem láttam volna itt videós felvétel alátámasztásával, első gondolatom nekem is az volt, hogy őrjön az egyiptomi szövetségkapitány. Hát Egyiptomban mindenki őrjön, hogyha nem stimmelnek a dolgok. Aztán utána megnéztem ezt az összeállítást, és azt mondtam, hogy hát gyerekek, itt más nem lehet. Akkor előzőleg volt egy Paraguay-Franciaország mérkőzés. Ezt egy kirgiz játékvezetőnek bízták az irányítására. Kirgiz játékvezető világbajnokságon. Kirgizisztánban az nyert bajnokságot, aki megfizeti a szövetséget. És onnan hoztak egy FIFA játékvezetőt, össze-vissza rugdosták a franciákat. Kimondottan volt egy olyan brigád, amelyik ráállt Bappéra és provokálta őt. Torkostattak nekik, rugdosták a Bappét, és itt volt ez a kisgyerek, ez a órarúgó gerincű felpattanó, ez a Matthias Galarza, tudjátok, aki felszette az órát, aki mi lehetett a játékvezető karjáról. Ez olyan álmokfutást rendezett, folyamatosan ráment Bappéra, folyamatosan beszélt hozzá, provokált, és volt még egy másik, egy négyes számú fickó, úgy hívják, hogy Casares, kimondottan arra ment, hogy a Bappét fölidegesítsék. És kimondottan arra ment, hogy az összes francia játékos valamilyen butaságot kövessen el, és emiatt ők emberelőnyben legyek. Tehát ők a focival nem törődtek. És ez a kirgiz ember pedig, miközben égbe kiáltó szabálytalanságok voltak, olyan belerúgtak Bappéba, hogy én is felsziszentem, a franciáknak adott 3 sárga lapot. Szóval szeretném magam függetleníteni attól.
0: Nem, értelek, hogy... abszolút értelek, csak nekem nagyon nehéz ezt elhinnem. Ugyanakkor látjuk, mint ahogy Jehegyi Iván is elmondta, hogy 1930 óta korrupt a FIFA, tehát hogy...
3: hogy az első VB óta.
0: Az első VB óta korrupt a FIFA. Tehát, hogy ugyanakkor valóban minden belefér. Hát Sepp Blatter sztoriát se hitted el, és mármint, hogy nem akartad elhinni, így értem. Tehát, hogy ott mik mentek valóban, Tobago, meg minden, az ilyen-olyan pénzsíbolások. Szóval simán belefér az ő moráljukba. A gyakorlati kivitelezést tartom nehézkesnek, de igazad van, bármi előfordulhat.
7: És szerintem nem a Collina, ő nem avatkozik bele, hanem szerintem egyel följebb. Most ott van ez az Infantino, és onnan jön egy ilyen kis papírlap, hogy okos legyél, tudod ki vagyok, itt az üzenet. Jó, jól fújjál, jó? Szóval, hogy nem ő intézkedik, nem a Collina, ő már csak elszenvedője, illetve persze, annyit tud még tenni, hogy ezt a Letexiét kiveszi a forgalomból. Hát főként, hogyha a franciák ugye VB döntőt játszanak, akkor végképp esélytelen a pacák. És ez a kirgiz játékvezető, még egyszer mondom, hát ez hihetetlen volt. Évekre kellett volna eltiltani a paraguai játékosokat, és a franciákat büntette.
0: Kassai Viktor ugye vezet, várjál, VB döntőt nem vezetett, hanem a Pulsanyi csak, ugye?
7: Igen. Backdöntőt vezetett.
0: Backdöntőt vezetett, de VB döntőt nem. Igen, nem csak ugye a FIFA-val a tapasztalatról, hogy ő, bár lehet, hogy nem nyilatkozna erről soha, nem, ugye? Nem nyilatkozna erről. Nem, egyszer itt volt a stúdióban, nagyon jó fej volt, de tényleg kíváncsi lennék arra, hogy aki benne volt ebben a körforgásban, még van, gondolom benne van a körforgásban, mit gondol erről, hogy ez előfordulhat-e, ennek mi lehet a technikája?
7: Bocsi, én szerintem ők addig fognak tagadni, ameddig levegőt vesznek.
0: Igen, de lehet, hogy valaki, azért nem tartom valószínűleg, mert tegyük fel, valakit megközelített a FIFA egy ilyen kéréssel, és vagy teljesítette, vagy nem teljesítette, vagy nem kellett teljesíteni, mert a játék amúgy is úgy alakult. De később, amikor nyugdíjban van, akkor elmondja.
3: Nem fogják elmondani. Nem mondják el.
0: Hogy őt megkeresték?
3: Ez úgy képzeld, hogy minden sportnak van valami sztoria, minden sportágnak. Azok mindig összetartanak. Nem fogja kiadni.
0: Később is.
3: Igen.
7: Évi, ki volt az a kínai úszó, aki mindenhol megbukott, mindenféle doppingon, és az utolsó pillanatig állította, hogy én biztos vagy, nem, én csak egy teát ittam.
3: Igen, nem tudom a nevét, de igen, egy fiatalember volt.
7: Igen, egy fiatalember, és nagyon arrogánsan viselkedett ott a medence környékén, és ott, mint egy király úgy sétálgatott, és aztán ráverték. Hát végül is valami tény azt mondta, hogy ő igenis doppingolt, és hát még akkor is duszogva töltött el a büntetését. Ez pont ugyanolyan. Hát nagyon nehéz ezt utolérni. Nagyon nehéz utolérni. Tényleg
0: hát nagyon.
7: Hogy ezek függetlenek, ugye a német azt mondja, unap engi, független. Egyáltalán nem függetlenek.
0: Uh-huh. Jó, Gábor, menjünk tovább. Mi a helyzet a most itt frissen menesztett szövetségi kapitányokkal? Ugye itt van Nagelsmann, itt van aztán a portugálok
7: így van, szövetségi kapitányok. Na, nagyon érdekes, óriási tűz kerekedett, mert úgy megtámadták a portugál válogatottat és magát Cristiano Ronaldo-t is, hogy azt egyszerűen nem lehet letagadni. Mindennek mondták, és a portugál szövetség hozzáállását gőgösnek és túlzott magabiztosnak állította. Volt egy olyan futballista, egy bizonyos Gonçalo Ramos nevezetű fiú, aki végtelenül termékeny a többi mérkőzésre, egy percet nem kapott, és most már úgy néz ki, hogy a Cristiano Ronaldo érinthetetlen. És most, hogy ugye befejeződött a világbajnokság, ugye a portugálok hazamentek, most már Célyer is azt mondja, hogy akkor befejezi. De hát hihetetlen nyomás alá került a portugál válogatott. Ezt a Roberto Martínezt, ezt a spanyol embert, ezt állítólag csak azért vették oda, hogy mosolyogjon meg integessen, mert rettenetes teljesítményt nyújtott a csapat, semmilyen teljesítményt nem nyújtottak. Egy Quaresma nevezetű legenda azt feltételezte, hogy idézem a cikket, azzal a válogatottal estünk ki, amelyről mindenki azt mondta, hogy minden idők legjobb portugál csapata. De miben?
0: A kérdés, Gábor, az, hogyha ugye most az előbb beszéltünk az argentinokról. Argentinok mitől értékesek a foci VB számára? Messi miatt. Akkor nem ugyanez a helyzet Ronaldóval?
7: Igen, csak Messi 7 gólt rúgott.
0: De nem. Én most csak azért beszélek, mert gondolom, hogy azért kritizálják, hogy Ronaldo miért volt ott. Nem?
7: Nyilván meg a szövetségi kapitánynak az egész munkásságát nem tudják elfogadni, és eddig tűrtek, mert ugye Ronaldónak mindig lehetőséget adott, hogy na majd most megmutatja. Hát nem mutatta, egyszer mutatta meg, és akkor mindenki azt hitte, hogy na végre megérkezett a világsztárunk. Maradjon mindenki csendbe, de aztán beleesett a mocsárba újfent.
3: Én nem szeretnék érvelni Ronaldo mellett, de tényleg ez a Ronaldo körüli balhé, és állandóan lehúzzuk a sárga földig, és úgy beszélünk róla, szóval azért tiszteljük már attól, hogy most nem olyan, mint Messi, vagy nem annyit rugott, de azért ne írjuk már le, hogy a portugál válogatottban nem fért volna be. Lehet, hogy nem férne be 90 percre. De kell oda a csávó. Abszolút. Amíg itt van, kell oda. Lehet, hogy egy csapatember. De nekem az a bajom, hogy olyanok beszélnek róla. Egyébként a sajtótájékoztatón Ronaldo azt nyilatkozta, hogy kizárólag a portugál sajtónak köszöni, hogy létezik, mindenki más pedig egy csúnya szavakat mondani, nem tudom elmondani, ha. És menjenek oda, ahonnan jöttek. És én ezt egyébként annyira megértem, hogy olyan dolgokat kreálunk róla, ami igazságtalanság. Tehát mondjuk bármelyik újságíró rúgjon már egyet a labdába.
7: Ez egy egészen más pálya most, de meddig kell akkor ott tartani Ronaldót? Meddig kell ő neki a válogatottban szerepet biztosítani, ha ő a fucking legend, nem?
0: Hát, ez mindig újra és újra mérlegelendő, nézd most Ronaldo...
3: Nem mondhatjuk, hogy rossz volt, az se, hogy jó. De ne, tehát a többi játékos is hozzátesz, 11 embernek kell gólt rúgni, nem egynek.
7: Igen, viszont az ő jelenléte egyfelől felemelő lehet, ugyanakkor meg nyomasztó is. Vagy nézd már megint, mit csinált. Oké, egyszer rúgott két gólt ezen a világbajnokságon. Valahol ezt be kéne fejezni, ezt a mizériát, mert saját magát is tönkreteszi azzal, hogy még mindig vállalkozik, és még mindig szeretne. De már nem úgy jön semmi. Egyébként a Jorge Jesus lesz a szövetségkapitánya a portugál válogatottnál, akivel együtt dolgozott Ronaldo Szaúd-Arábiában. Tehát esetleg még az is lehetséges, hogy újra előveszi Ronaldót. És hát akkor megint ugyanott tart az egész portugál válogatott, hogy most mi legyen, most maradjon az ember, vagy jöjjön. Akkor van egy másik, a hollandoknál ugye Koeman elment, lemondott, mert volt rá igény, Arne Slot lesz a szövetségi kapitány, aki olyan dicsőséges hadjáratot vezetett a Liverpool élén, emlékeztek? Idén?
0: A holland válogatott élén?
7: Igen, igen, ez a kopasz ember lesz, aki a Liverpoolt amennyire lehet annyira amortizálta.
0: Igen, azt a mindenit. Hát jó, de ez a Koeman magától ment el?
7: Volt igény arra, hogy elmenjen.
0: Volt igény, hogy elmenjen.
7: Igen, elejében mondta, hogy biztos, hogy nem hagyom ott, aztán amikor megérkezett, gondolom egy párom fölhívták, hogy hát figyelj, Tintin, az van, ez a beceneve, szóval az van, sokkal jobb lenne. Kifizetünk meg minden, meg szabadjárat, és meg
0: csak menj már. Csak menj már. Értem, figyú, egy gyors kérdés, Nagelsmannról tudunk-e valamit? Mert ő most már kétszer kiesett olyan értelemben, hogy ugye még a Lipcsénél ott volt régen?
7: Igen.
0: A Lipcsénél, aztán Bayernnél nálott menesztették, most a válogatottól menesztik, most azért, hogy nehéz lehet neki elhelyezkedni, nem?
7: Hát azért a 7 millióval a háta mögött azért kicsit könnyebben mozog, meg akkor a problémát az nem jelent az ő elhelyezkedése, már a Galatasarayról is összeboronálták, aha. És akkor Klopp ugye már egyre többet szerepel abban a pozícióban, hogy ő lesz a szövetségkapitány, és egy Pep Linders nevezetű holland fickót vinne magával, aki a Liverpoolnál is a segítője volt. Tehát itt egy picit, mintha csökkenni látnám Lőv Zsolt esélyét arra, hogy ő a német válogatottnál dolgozhasson.
0: De az is lehet, hogy ő tök jól el van a Red Bullnál, amit a Zsolt.
7: Úgy.
0: Gáborom, elfogyott az időnk, köszönjük szépen, és találkozunk jövő héten, ha jól tudom, ugye?
7: Igen. Ma este Franciaország, Marokkó normális időben, ezt nézzétek.
0: Normális? Hánykor kezdődik?
7: 10-kor kezdődik.
0: 10 az nem olyan normális, de jó.
7: Hát, nekünk bocsi, nem. Lesz egy olyan meccs, ami hajnal 3-kor kezdődik.
0: Hogy nem leszek ott. Na jó van. Gáborom, köszönjük szépen, szia, Horthy Gábor. Na. Bocskor, te beképzelt, öntelt, maradj meg nekünk mindig ilyennek, a napsüsön rátok Patrik a kamionos. Összínű Patrik. Jó, mondjad.
3: Miért kell mindig bántani valakit? Ezt annyira nem. Én nem ezt a Ronaldo kérdést, ezt egyszer zárjuk már rövidre. Tehát, hogy szegényt állandóan bántjuk. Vagy bántják?
0: Szerintem teljesen egyszerű, mert Ronaldónak van egy olyan kisugárzása, olyan attitűdje, ami megosztó. Van, aki nagyképűnek, gőgösnek tartja, egyszerűen csak egy arckifejezés miatt, vagy egy póz miatt, van, aki meg pont ezt szereti benne. És az előbbi, az a futball teljesítményét, azt nem hajlandó semmilyen módon elismerni. Biztos, hogy kopik a Ronaldo 41 évesen, de szó se róla. De hát ez teljesen természetes. Akkor attól függetlenül mindig jó. Tehát, hogy amikor a magyar válogatott hazajön megbukva az EB-n, és úgy fogadjuk őket, hogy a hőseink, ugyanaz az ember Ronaldóra azt mondja, hogy nem tud focizni. Értitek? Tehát, érted, csak azért mondom, hogy minden relatív. És én megértem azt, hogy a hőseinknek tituláltuk akkor, vagy titulálták igen. akkor, mert volt valami felemelő ebben az egészben. De biztos, hogy nem hős az, mondjuk egy német vagy egy portugál állampolgár szemében, hogy a csapata az első körökben kiesik. Az nem hősség. Tehát a németek se hősként mennek most haza.
3: Hát nem, lehajtott fejjel.
0: Lehajtott az fejjel.
3: Ahogy egyébként a portugálok is lehajtott fejjel mennek.
0: Pontosan,
3: haza.
0: Pontosan.
3: Szerintem akik a legbüszkébbek lesznek, azok, akik a döntőbe bekerülnek. Meg mondjuk Zöldfoki szigetek, aki egyébként igen. picit tovább jutott. Na mindegy.
0: Na jól van, na a mai nap legjobb pillanatai.
3: Találtunk egy érdekes okfejtést arról, hogy az emberi élet bizonyos szakaszaiban rakódik ránk újabb-újabb teher. Úgyhogy átbeszéltük, hogy mi nekünk mikor alakult az életünk máshogy.
4: Ez a Bocskor a Retrorádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is lett.
12: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
13: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
14: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
15: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
16: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
15: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
16: Tökéletes!
15: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
19: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Ne várj, használd az Urzinolt.
19: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
22: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Nem értek egy SMS-t. 3-10 lesz 3 perc. Régóta hallgatom Évát a rádióban. Nagyon szembetűnő egy volt élsportoló olimpiai bajnok véleménye egy sportoló teljesítményéről, mint a sportkommentátortól. Ez a mondat.
2: Nem értem. Pedig...
1: Sajnáljuk, újra!
3: Újraírod. Tényleg megpróbáljuk különböző szándékokkal elemezni magunkban.
2: Nem azt mondta, hogy nagyon jó vagyok?
1: Lehet, nem tudom.
2: Nem. Én ezt éreztem ki.
1: Sziasztok, argentin meccsre reagálva csak annyit, hogy voltak kétséges esetek a mérkőzésen, de azt a 3 gólt nem a Spori rúgta be a kapuba. Egyiptomnak vége, vagy a végén már elfogyott a levegő, üdvözlete Csaba. Ez tény. Csaba, ez tény. Csak, hogyha bizonyos dolgokat befúj, másképp alakul. Te is pontosan tudod, hogy ha például egy 11-es megad a Szálá ellen, akkor azért az már nem 2, hanem 3 gól. És ha 3 gól, akkor már nem biztos, hogy összejött volna az a 3, vagy az a 2. Nem, az a 3 gól, vagy a 4 gól.
3: Igen, mit tud jelenteni egy csapatnak?
1: Sárgalapok nagyon fontos.
2: Nagyon fontosak.
3: Mit tud jelenteni egy csapatnak mentálisan, hogyha kapnak egy lehetőséget, és berúgnak egy 11-est? Az milyen erőt, milyen pontosan lendület?
2: Így van, 3-0-ból fel lehetette volna állni. Tehát itt csak igen, a ha kérdés.
1: Na, hello gyerekek, én is fuvarozó vagyok, Prágában élek, és épp hajdúböszörményben raktam le. Lényegében mindenes vagyok, fuvarbeszerző, a számlákat is én állítom elő, és egyedül dusolok. Nagyon. Épp Debrecenbe tartok strandra. Szép tuti munka. Zuhany, üdv Tomi.
3: Szép munka, Tomi.
1: Tomikám. Jó. A mai nap legjobb pillanata. Évi, mi
2: találtunk volt? Találtunk egy érdekes okfejtést arról, hogy az emberi élet mely szakaszaiban rakódik rá újabb-újabb teher, és átbeszéltük, kinek, mikor alakult az élete máshogy.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, ez egy érdekes kis elemzésünk lesz, mert... Ugye, amikor az életről lesz most szó, és az élet terheiről, az élet súlya, a világ gondja, ahogy a tankcsapda mondja. Szóval, megszületünk, akkor milyen minden? Akkor még olyan minden olyan ártatlan, olyan súlytalan, olyan, mint egy felhő, mint egy álomvilág, nem? Gyakorlatilag vidám park, marshmallow és nutellás kenyér között élünk gyerekként, nyilván nem mindenki, de nagyjából ez a gyerekkor.
3: Ugye? Igen, ez semmi felelősség, csak az, hogy éljünk bele a világba, és érezzük jól magunkat. Legalábbis nekünk ilyen volt, nem?
1: Nekem ilyen volt, igen. Aha. És most találtunk egy ilyen nagyon érdekes okfejtést erről, hogy az emberi élet mely szakaszaiban rakódik ránk újabb teher, és még újabb teher. Ezek mindig szakaszokra bonthatók, és ezeket aztán viselnünk, cipelnünk kell. Na, és ezeket a szakaszokat most nézzük meg együtt, jó? Gyuri, Anett, Évi?
3: Jó.
1: Oké? Okay? Nézzük meg együtt, hogy ezek ránk mennyire érvényesek, vagy mennyire baromság, azért, hogy ez egy átlagos kutatás. Mi tudjuk, hogy nem vagyunk átlagos emberek, nyilvánvalóan. De biztos, hogy lesz összehasonlítani valók. Tehát először is nézzük az első szakaszt, 6-tól 12 éves korig. Ugye előtte gyakorlatilag az eszünket nem tudjuk. Mi milyenek voltunk, Gyuri? Te milyen voltál? 6-tól 12 éves korig.
3: Hát én igazából akkor csöppentem bele, ugye 6 évesen általános iskola, nagyon szerettem focizni, emlékszem, hogy én azt gondoltam, hogy azért megyünk oda, van ott frankó focipálya, és akkor én ott elkezdtem jól érezni magam. De nem tartott sokáig amúgy a jó érzés ott.
1: Hát nézd, én is Winnetou-sat játszottam, az, hogy a Winnetou fejdíszemet miből veszik a szüleim, ezzel nem törődtem.
3: Nem.
1: Ha egyáltalán meg

0: kapaszkodtam Nutellába, mert nem hiszottam
1: el. De téged levittek úszni, és nem voltál hajlandó csak országos bajnokként kijönni a vízből? Hát én engem levittek strandra, én akkor picit fürödtem, akkor kértem egy lángost, akkor bekentek bronzolajjal.
2: Na tessék.
0: Az jó.
1: Téged kikent be bronzolajjal, senki? Te strandoltál egyáltalán? Vagy mindig, hogyha egy víz volt, akkor azt neked át kellett úsznod?
0: Át kellett úsznom egyébként. Nem, hát én az anyukámat tanítottam bukófordulóra, meg ilyenek, tehát anyám teljesen ki volt, hogy nem tudtunk normálisan strandolni, mert én gyakoroltam, hogy minél jobb legyek.
3: De jó, hát én is strandoltam, lubickoltam, és max hazavittem egy himlőt, de...
2: Na.
1: Jó, hogy ez az egyetlen fertőzés.
0: De csak az első szakaszban.
1: De csak az első szakaszban. A többit mondhatod később.
2: 6 és 12 között gyűjtötte a strandon a fertőzés.
1: Második szakasz, és itt már kezdődik a teherlerakódás. Ez még egy felhőtlen kor, kivéve Évinek. Aha. Mert ugye őt nyomta már a teher, hogy a...
2: Rajta már annyi volt akkor is.
1: 6 éves volt, és olimpiai bajnok akart lenni. Na mindegy. Itt van a 14 éves. 14 évesen tanuljuk meg, és ez az első teher, hogy mi az a felelősség. Eddig ugye felelőtlenek voltunk.
2: Ja, nem tudom, te visszagondolsz 14 éves korodra, nagyon sok felelősséget éreztem, mert én egy fikarszni sem, szerintem.
1: Nem tudom, mire céloz a írója ennek a tanulmánynak. A felelősség talán az, amikor a szülők próbálják nyomni, hogy te magadért tanulsz.
2: És ez olyan üres mondat, amivel sose tudtam mit kezdeni.
1: Én sem tudtam ezt felfogni, te? Igen?
3: Nekem ez nagyon számított. Tehát, hogy igen, ott már elkezdtem valószínűleg ilyen szülői nyomás hatására, hogy fontos, hogy milyen jegyeket viszek haza, mert hogy utána a továbbtanulásnál meg a jövőmet...
1: De én nem éreztem, tehát én nem tudom, Gyuri, te hogy voltál vele, én 14 éves koromban nem éreztem azt, hogy a továbbtanulás az egy olyan fontos dolog lenne. Látom, hogy mindenki afelé hajtanak bennünket gyerekek, de hogy ennek van jelentősége az életben, én ezt nem fogtam fel.
2: Én egy dolog miatt tanultam, mert tudtam, hogy ha jók a jegyeim, tanultam, vagy megoldottam, ahogy tudtam ezeket a feleléseket ének, hogy békén hagyjanak, mert hogyha jók a jegyeim, akkor mindenki békén
1: csak azért.
2: Csinálok, amit akarok.
1: És amúgy meg a barátok, a haverok, és hát ugye az ellenkező nem iránti érdeklődés elkezdődött. Évi, te hát, látom, nem tudsz megszólalni
0: hát,
1: sem.
0: Nem tudok megszólalni.
2: Te ugyanott voltál, mint 6 éves korodban, még mindig abban a medencében. Csak kérdezek, én csak kérdezek.
0: Gyuri, igen. Nem, az jut eszembe, hogy mennyire érdekes, hogy ti semmilyen felelősséget nem éreztetek, míg Anett meg én már éreztük azt, hogy itt egy felelősség fog, vagy van rajta.
1: A tanulmányok.
2: Ki ne jöjjön, hogy ez is ilyen hódmezővásárhelyi közös dolog.
0: Nem, de az az életszakaszunk, itt azért mi érettebbekké váltunk, mint
1: ti. Mire vágytál 14 éves korodban? Anyagi dolgokra?
2: Menőruhákra. És még egy brigára.
1: Mondj egy példát, milyen menőruhára vágtál?
2: Hát mit tudom én.
1: Egy energy pólóra?
2: Például azt szerettem, ja. Igen, Mustang Farmerra, ilyenekre.
1: Mustang Farmer, én is, én bőrcsekire vágytam nagyon, igazi bőrcsekire. És
2: Adidas melegítő felső.
1: És valami menőautó, de akkor már akkor Mercedes. Már akkor ja. Mercedes. De azt tudtam, hogy sose lesz, hiszen a szociban élünk, ennek nem lesz Mercedes-e, ha csak én nem leszek valamilyen pártfunkcionárius, aminek nem volt nagy esélye. És akkor is feketét kaptam volna. Igen.
2: Milyen zenére vigasztalottál 14 évesen?
1: Milyen zenére vigasztalottam 14 évesen? Magyar zenére, vagy külföldi
2: magyar,
1: zenére?
2: Magyar.
1: Hát Piramis, a becsület ennél mégis többet ér. Így van, Bőrcseki, Piramis.
2: És számodasztál a Ladádról.
1: Figyelj, hát ez volt a... Igen, engem nem nyomasztott semmi, mert tudtam, hogy Ladám lesz, és a becsület ennél mégis többet ér. Igen, meg ugye az ellenkező nem iránti érdeklődésem, az már elő.
2: Igen, az ebben az időszakban is végig tud minket vinni egyenesen az úton, tehát hogy ne térjünk le, ne legyenek bukkanok. Az segít.
1: Arra emlékszem, hogy még nem éltem akkor olyan intim életet, de volt akkor egy barátnőm, mondjuk így, 14 évesen, és akkor aztán az anyja egyszer, ugye ő is átjött néha hozzám, hogy aztán ugye felelősség teljesen tudom, hogy mit nem szabad, meg minden, tudjuk, hogy ott álltunk, persze, oké. Hát.
2: És idéztél a kedvenc piramis dalot.
1: Ha mondtam, a becsület ennél mégis többet ér. Te?
2: Hát de nem, a Hooligans ment akkor nagyon.
1: Melyik,
2: a magyarok
1: között. Melyik szöveg volt?
2: A királylány az nagyon erős volt, az nagyon-nagyon hasított.
1: A királylány? Tehát érezted, hogy ma egyszer ott beszólsz egy nőnek egy ilyen kedvesed, hogy egy királylány.
2: Csíptem ezt a lázadást, itt bennem volt, igen.
1: Jó, neked?
0: Hát nekem Whitney Houston One Moment in Time, mert 14 évesen kijutott. De tényleg, most ne harag, nem tudom azt mondani, hogy hallgattam ilyen prunyódalokat, mint
2: megint,
0: akár
2: megint úszás és versenyzés lesz.
1: Persze, hát a One Moment in Time miről szólt? Hát az olimpiai.

0: aranyról.
1: Ez lesz olyan lenni, mint én a fesztiválokkal, nem tudom, észrevette, de...
2: Gyuri, ez volt az életem, nem tudom meghazudtolni.
1: Nekem is ez.
2: Tehát mondhatnám azt, hogy ittam, és drogoztam, és...
0: Ne hazudjál, az élet súlyát keressük, a terreket.
2: Hát én arról beszélek, 14 évesen kijutottam Sydneybe az olimpiára, és az egy óriási dolog volt, de nem nyertem. És utána pedig Budapestre költöztünk.
0: No, hogy 14 évesen olimpián volt, nem csak felnőttek játszhatnak?
2: De felnőttek játszhatnak, ja, de ha megúszod...
1: Mi is hazudtuk magunkat, hogy bejussunk bulikba, hát lehet, hogy ő is.
0: De mit hazudtál, hogy kivittek?
2: Te egész neki 14 évesen nyert.
0: Mit?
2: Olimpiát.
0: 14 évesen?
2: Nyert.
0: Ez legális?
2: Legális, igen.
0: Ha 14 évesen egy Nike cipőt nem varhat össze senki ma már.
1: Jogos.
2: De ez akkor még lehetett. Most is lehet különben. Megúsztam a szintet, és kivitte. Nem,
0: de hát a fociban is van U18, meg U12.
2: De attól még U14 voltam, meg 15-16, csak én
0: elég. És a felnőttekkel szemben indították a...
2: Igen, csak hogy értsétek, 12 évesen már felnőtt magyar bajnok voltam. Tehát a felnőttek között is jó voltam.
1: Ez gyerekmunka.
2: Így van, ezt hívjátok így, és akkor éljetek meg a magyar sportot.
0: És ez akkor nyomott téged?
2: Hát szerinted nem. Hát kimész egy olimpiát.
0: Akkor kezdtünk el távolodni a családtól.
1: Igen, haverokkal lógtunk rengeteget.
0: Igen, nem dohányozhattam otthon. 14 éves.
1: Akkor már nem engedték, mi?
0: Le kellett mennem a Dunapartra. Igen, és akkor ott tudtunk dohányozni, meg vodkázni.
1: Elközben te Sydneybe akartál kijutni.
0: Ki is jutott.
2: Ja. Igen, de hát én ki is jutottam, nem csak akartam.
0: Gyuri, mikor álmodtál először arra, hogy koitust szeretnél? Hány éves korodban?
1: 13.
0: 13. Mikor kaptad meg?
1: 16.
0: Én is 13 és 17.
1: Úristen.
0: 4 év.
1: Az micsoda?
0: 4 év teher.
3: Jesszusom. Hát ez felér egy olimpiába.
1: Nekünk? Abszolút.
2: Ez majdnem olyan, mint Sydney.
0: Ez teljesen, igen.
1: Mi 4 éves Sydney-nk, igen.
0: Menjünk tovább. Harmadik szakasz, amikor a teher nehezedik ránk, 21 évesek vagyunk, oké?
1: Te mit csináltál 21 évesen? Mennyit éreztél te a felelősségből akkor?
0: Hát nézd, egyetemista voltam, már azért be kellett osztani a pénzt. Viszont ezt a pénzt nem én kerestem.
1: Tehát, hogy kapott pénzt?
0: Neked... Ez kapott pénz, a szüleimtől kapott pénz, egyetemistaként viszont be kellett osztani. Tehát ezt a pár száz márkát, ott az ki kellett jönnöm hó végéig abból, tehát akkor nem lehetett elmenni pankóba sztéket enni már, mit tudom én, 17-én.
1: Aha, mert 15-ig elfogyott a sztékpénz.
0: Elfogyott a sztékpénz. És akkor a party grillen ilyen sajttal megsütött léberkézés tósztot ettem, és boltos sört ittam.
1: Aha, nekem is voltak a koleszban ilyen szobatársai, akik 15-ig elverték a sztékpénzt, és utána már csak kaukázusi kefir volt.
0: Én tényleg sztéket ettem a Pavellel mindig. Pankóban volt egy nagyon jó sztékes.
1: Kaukázusi kefir volt utána, már csak meg kifli.
0: Na de itt már éreztem a felelősséget.
2: Persze.
0: Hogy ne essek teherbe kollégista lányokat.
1: De az éjség meghozza a felelősségérzetet.
0: És benned volt ilyen? Most hallottad az utolsó mondatomat?
1: De, én attól mindig rettegtem.
3: Attól rettegsz most is.
2: Mai napig ettől rettegsz.
1: Ideje korán megláttam, hogy milyen az életterhe, ha rám zúl.
0: Igen, és a pénzzel hogy álltál? Honnan szereztél pénzt, és meddig tartott?
1: Képzeld el, én megkerestem akkor is már magamnak.
2: Én is dolgoztam.
0: 21 évesen. Hol voltál? Mesélj, Évi!
2: Én a Danyi Tamás úszóiskolában dolgoztam, mert hogy ugye én? Nekem volt egy időszak, amikor 3 évig nem úsztam, és akkor én elmentem, ezen kívül máshoz nem értettem még akkor. És akkor volt keresetem, beosztottam a pénzemet, megtanultam befizetni a csekket is, és lettek barátaim.
0: Mert hogy meg tudtad fizetni őket.
2: Igen.
1: Végre van annyi pénzem, hogy lehessen barátom.
0: Na jó, gyerekek, menjünk tovább. A negyedik szakasz következik, 28-29 évesek vagyunk, és ilyenkor már biztonságra, meg saját helyre és stabilitásra vágyunk. És ez egy teher megint csak. Tehát ugye 28-29, itt most már az egyetemista is befejezte az egyetemet, elkezdett dolgozni, jönnek a kudarcok, jönnek a csalódások, első munkahelyek.
1: És jön az, hogy rájössz arra, hogy egy nagy kamu, amit az iskolában mondtak, hogy ha jól tanulsz, mert mindent elvégzel, akkor sinel lesz az életed. És akkor ott döbbensz rá, hogy a túrót, ez baromi kevés
0: Évi.
1: Hozzá.
0: Hát te hol voltál 28-29
2: évesen? Én gyerekek, 28 évesen célba értem, 27 évesen olimpiai bajnok lettem, úgyhogy én megvoltam, köszönöm szépen.
1: Ennyit el letudtad az életet?
2: Tehát ugye ti eddig éltetek és szórakoztatok, én ezután kezdtem.
0: Persze, hogy letudta az életet. Tehát innentől az aranyéremre megkapta az életjáradékát, semmi gondja nincs már. Nézd meg, milyen fehér az én.
1: Látom. Hozzá nem ér semmihez az ing.
2: Ha semmi gondom nem lenne, itt se lennék.
1: De tudjuk, hogy jó kedvér vagy itt.
0: Szerintem is. Ja, én is azt hittem. De most komolyan, a család alapítás, ugye az egy olyan dolog, amit az ember elkezd gondolkozni. Akkor is, hogyha nincs belső igénye rá, de mert ez a szokás. Ez is elkezd nyomasztani. Téged nyomasztott az, hogy családot kéne alapítani?
2: Egyáltalán nem nyomaszt. Uh-huh. Nem. Tehát ez egy döntés kérdése. Szerintem nincs és nem is lesz.
0: Hát nézd, becsúszhat egy mámoros éjszakától. Tehát egy véletlen gyerekkel mit csinálnál?
2: Nem tudom. Nem szeretnék. Nem csúsz. Tudatos lesz. Nem hiszem, ha úgy csináljuk.
0: Lerugod magadról a férfit.
2: Azonnal.
0: Ha hörög, lerugod.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra elmúlt egy perccel, pedig jön egy hosszú SMS. Toni Kroos megnyilvánult, aki nem tudja, az mondjuk, hogy legutóbb ugye a Real Madridnak volt a remek középpályása, tényleg.
2: Egy középpályás legendáról beszélünk.
1: Abszolút. És ő mondja, azt mondja a portugál válogatottról, idézi be valakit SMS-ben. Először is gratulálok Portugáliának. Ha a cél az volt, hogy tovább lépjenek Cristiano Ronaldo után, akkor ezt sikerült elérniük. Évekig azt hallottuk, hogy Cristiano volt az oka annak, hogy Portugália nem tudott még sikeresebb lenni. Mások azt állították, hogy a csapat jobb lesz nélküle, és hogy nincs különbség a Cristiano Ronaldoval és nélküle játszó Portugália között. Rendben, most rajtuk a sor, hogy ezt be is bizonyítsák. Ettől a pillanattól kezdve mindenki azt fogja figyelni, mit ér el ez a válogatott Cristiano után. Ha valóban úgy gondolták, hogy ő tartotta vissza a csapatot, akkor meg kell nyerniük a következő Európa-bajnokságot, és komoly esélyesként kell harcolniuk a következő világbajnokságokon. A futball így működik. A szavakat eredményekkel kell alátámasztani. Mindannyian ismerjük Portugália történetét Cristiano Ronaldo előtt, és azt is tudjuk, mit ért el vele a válogatott az ő korszakában. Óriási szerepe volt abban, hogy megváltozott a portugál futball mentalitása, és segített megszerezni az ország történetének legnagyobb trófeáit. Engem nem az eredmény tesz csalódottá, hanem a hozzáállás. A torna során sokszor úgy tűnt, hogy az az egység és küzdőszellem, amely korábban sikeressé tette ezt a csapatot, egyszerűen hiányzott. Ezt mindenki láthatta, aki nézte a mérkőzéseket. Mostantól nincs több vita Cristianóról, a reflektorfény teljes mértékben erre a játékos generációra irányul. Az alapján fogják megítélni őket, hogy mit nyernek innentől kezdve, nem pedig az alapján, hogy mit mondanak. A futball mindig a trófeákra emlékszik, nem a kifogásokra. Toni Kroos mondta ezt.
2: Na. Komoly.
1: Laca Biáról vele értek egyet, megyek dusolni, és közben hallgatok osztrák és belga nyelvet.
3: Bigfa nyelvet, ugye?
1: Bigfa nyelvet.
3: Összefoglalóan.
1: Így van. Vágó piros, ugye?
2: Így van. Így van.
1: Új frizura, új ruha, jó kedv.
3: Nagy lendület.
1: Nagy lendület. Piros így érkezik hozzátok. Szép napot mindenkinek, is találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
7: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
3: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
15: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
16: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
17: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
19: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Véradásra hív a vérellátó szolgálat, a fővárosba költözik a strandröplabda. Ma már sokat látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés, hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatják. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
23: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
22: Repülés közben ugrott ki egy oktató egy kis repülőből Argentínában. A 42 éves férfi egy gyakorló repülésen azt mondta a 22 éves pilóta növendékének, hogy folytassa a repülést, majd kinyitotta a gép ajtaját és kiugrott. A fiatal nő a sok ellenére megőrizte a lélek jelenlétét, és biztonságosan leszállt a közeli repülőtéren. Az oktató életét már nem lehetett megmenteni. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, csapadék nem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt lesznek ma a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, esni sem fog, és már 28-31 fok sem kizárt. Most úgy tűnik, hogy a hétvége sem tartogat meglepetéseket. Napos felhős időnk lesz, 30 fok feletti maximumokkal, szombaton és vasárnap is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit csütörtök délelőtt. Ennek is tudunk örülni. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát. Az összeállításunkban szerepel filmsorozat főcímzene a Rembrandtól, szuper hangulatú a Billy Joellel, és kezdünk Rick Astley-vel.

műsor csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnos rögtön közlekedési infókkal folytatjuk, mert az M1-esen kigyulladt egy autó Hegyeshalom felé a Börcsi pihenő után a 134-es kilométernél. Lezárták az érintett pályaoldalt, körülbelül 3 kilométer a kialakult kocsisor hossza. Az M1-esen pedig Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávban korábban baleset történt. A jó hír, hogy véget ért a helyszínelés. Mindkét sáv szabad már, de az így időközben kialakult torlódás elég jelentős, az azért lassan oszlik fel. És köszönjük, ha küldik a közlekedési információkat a 0620-22-22-122-n. A Rembrandt-szal a Jó barátok főcímzenéjével folytatom már is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vágó Piros vagyok, és mindjárt folytatjuk már a Modern Talking-gal. Ez a július 9-ei nap pedig arról nevezetes, hogy Tom Hanks 70 éves lett. Boldog születésnapot kívánunk neki. A gyerekkora igen kalandosan alakult, nem is lehetett volna sejteni, hogy színész lesz belőle, pedig egyébként Abraham Lincoln egykori amerikai elnök távoli rokonaként született, a szülei pedig elváltak, és ő az apjával maradt, aki hippiként barangolt Kaliforniában. Terápiás céllal kezdett színész csoportba járni, és milyen jól tette. Folytatjuk majd még róla a történetekkel, de most jöjjön a Modern Talk.

slágerei, Retro Rádió. Ladás Laci bejelentkezett az SMS falunkon. Szia Piros, Hanságban jelentkezem. Picit felhős, kellemes az idő. Jó munkát kívánok mindenkinek. Igen, szerintem egyébként pont jó munkavégzéshez is, akár kiránduláshoz, de még talán a strand is bőven belefér. Nálunk pedig Tina Turner fér bele.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ezek között szerepelnek filmzenék is, de egyszerűen popslágerek is, mint amilyen Pharrell Williams Happy-e.

amit alapvetően a szerző a Gru 2 betét dalának írt meg. Tudják, ahhoz a jelenethez, amikor Gru fülig szerelmesen táncolva sétál az utcán. Szerintem kifejezetten passzol is hozzá. Szóval felidézzük majd ezt a pillanatot ezzel a dallal, és érkezik a United Marky Mark slágere.

0: A srác, akit azóta már Mark Wahlbergként ismerünk, szóval Prince Ital Joe-val közösen a Unitedban őket is meghallgatjuk majd 11 után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdénye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt.
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
15: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
16: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
15: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
17: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
19: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban.
2: Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
20: Újabb csapásokat mért az amerikai légierő Iránra. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Meyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
21: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
20: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Szempihentetés gyanánt érdemes ma az égre pillantani néha a különböző felhőformák miatt, de amúgy jó munkát kívánok mindenkinek. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Érkezik majd ebben az órában Rob Thomas, Demjén Ferenc, és indulunk a Kongá.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb közlekedési info ezúttal Mariantól kaptuk a 0620-22-22-122-re. Grébicsnél több kilométer torlódás van Hegyeshalom felé, ez így a Hegyeshalomból akkor gondolom az M1-esről van szó. Most jöttünk el Budapest felé, és láttuk, Tatánál is több kilométer a torlódás Budapest felé, jelenleg is benne vagyunk a torlódásban. Az Útinform azt írja, hogy még korábban kigyulladt egy személyautó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után. A 134-es kilométernél ugyan már megindult egy sávon a forgalom, de a kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert, úgyhogy érdemes még az 1-es főúton kerülni. Illetve Budapest felé ma is erős a forgalom az M1-esen, a Komáromi csomópont és Tatabánya között, valamint a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon sok a torlódás. Úgyhogy sok türelmet kívánok mindenkinek, akár itt autóznak, akár az ország egyéb útjain. Úgyhogy útravalóul akkor már is érkezik Pharrell Williams-szel a Happy, az Ergo Rég várok valakire slágere, és most jöjjön a Roxette a How Do You Do-val.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 2010-es évek legtöbbet játszott dala lett Pharrell Williams Happy-e, ahogy ezt 2020 tavaszán nyilvánosságra hozták. Egy listát állítottak össze, amin ő szerepel az első helyen, és a negyediken is, a Daft Punk-kal közös Get Lucky-val. Egyébként pedig ennek a Happy-nek a kapcsán elmondta, és főleg ennek a listának a kapcsán, hogy tisztában van vele, hogy hatalmas szükségünk van az ilyen felvételekre, mert hogy őrült időket élünk, és hogyha van bármi, ami segít átvészelni a rosszabb, kellemetlenebb helyzeteket, nehezebb időszakokat az életünkben, ha ilyen módon ő a zenéjével bárhogyan is hozzájárult, hozzásegített ahhoz valakit, hogy ez könnyebben menjen, akkor nagyon hálás. Biztos vagyok benne, hogy a következő dalok is mosolycsalnak hallgatóink arcára, vagy egész egyszerűen csak elkezdik együtt énekelni a legnagyobb hőst, például a Honey Beast-tel, ugye a legnagyobb slágerüket, vagy a Bengals-szel a Manic Monday-t most a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, töltsék velem délután kettőig az időt, Vágó Piros vagyok. Kellemesen szeles, napos, kicsit gomoly felhős idő vár ma ránk, sőt az előrejelzések szerint ez lehet július leghűvösebb napja, ami nem azt jelenti, hogy hideg lesz, hiszen 24 és 29 fok között várható a legmagasabb nappali hőmérséklet, de mondjuk úgy, hogy a júliusi átlaghoz képest ez azért alacsonyabbnak számít. Elnézve az előrejelzést, ez nem azt jelenti, hogy a továbbiakban akkor megint majd őrült kánikulára kell készüljünk. Nem, szerencsére nem. Nem járunk úgy remélhetőleg, mint a franciák. Majd erről is mesélek. Ez várható, egy teljesen átlagos júliusi időjárás várható a következő hétre is. Nálunk pedig zenében Whitney Houston és a One Moment in Time, egy gyönyörű, katartikus sláger. A Cardigans-tól meghallgatjuk a Loveful-t, és jöjjön a Bananarama Venus Up most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, amivel folytatjuk majd Pink és a Just Like a Pill. És meghallgatjuk a repülők Holiday repjét. Lehet, hogy nem mindenkinek ez a nyaralás vagy a szabadság ideje, de közeleg a hétvége, úgyhogy legalább ezzel is tudunk vigasztalódni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is lett.
8: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba. És mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok. A Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák. Pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
13: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
14: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
15: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
18: Rendelek.
17: És a mosókapszula is.
18: Rendelek.
17: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
18: Sejtettem, azt is rendelek.
17: És mikor lesz itt?
18: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
17: Akkor én meg figyelem a készletet.
18: Persze, ahogy eddig is.
19: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
20: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
0: miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Ma még lehet cserélni a szakok sorrendjét a felviben. Körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter megismételte azt is, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte a csúcson, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Gyásznapot hirdettek az ukrajnai Odesszában, miután az orosz hadsereg éjjeli légitámadásaiban 4 meghaltak és 6 ember megsérült. Herszonban 1 ember vesztette életét, és 5 civil, köztük mentősök sebesültek meg. A támadásokban civil létesítmények, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Tegnap ukrán drónok egy oroszországi olajszivattyú állomásra mértek csapást 1500 kilométerre a határtól. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az e-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan június 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a kereszt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
21: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: Igen, változatosan állítottuk össze ennek az órának is a programját. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Rock sláger, I Love Rock and Roll, ez is szól majd, de jöjjön most a Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now dala.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon sok erőt kívánunk Kovács Ákosnak, aki ugye nem régen jelentette be, hogy kénytelen lemondani a nyári fellépéseit, koncerteket, és egy picit magára, az egészségére koncentrál, hogy felépüljön a tavasszal diagnosztizált betegségéből, és mindenképpen szeretne a december 12-i aréna koncerten újult erővel ott állni a színpadon, és így most duplán is várja majd azt az estét. Szóval neki is jobbulást kívánunk, és a következő összeállításunkban pedig szerepel a Bombon, és a Holnaptól is, úgyhogy ugyanez vonatkozik Szolnoki Petire is, akinek szintén azt mondhatom, hogy a teljes táb nevében jobbulást kívánunk, és mi hamarabb szeretnénk őt is viszont látni, viszont hallani élőben a színpadon. Szóval akkor hamarosan Bombon Holnaptól, itt lesz előtte Joan Jett and the Blackhearts és az I Love Rock and Roll. De induljunk a Labussal, itt a Sweet Dreams a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnos egy szomorú hírt kell megosztanom a Retro Rádió hallgatóival, ugyanis most érkezett a megerősítés, hogy 75 éves korában elhunyt a pop-rock történelem egyik legkarakteresebb és legnagyszerűbb hangja, Bonnie Tyler. A Velsz énekesnőről ugye az utolsó hírek azok voltak, hogy valahogy egy portugáliai kórházban hirtelen meg kellett műteni, aztán kómába is helyezték, aztán úgy volt, hogy jobban lesz, és hogy felépül, de sajnos végül is a szervezete feladta a küzdelmet. És már is az egyik legemblematikusabb dalával folytatjuk, aminek, mint most megtudtam, volt egyébként egy félig francia feldolgozása, Si Demain címmel, amit Karin Antonnal adott elő, és hetekig vezette a francia slágerlistákat is. De akkor most jöjjön az eredeti, a Total Eclipse of the Heart Bonnie Tylertől, és kívánunk neki könnyű utat innen a Retro Rádióból is.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Újabb közlekedési infóval folytatjuk, mert hogy újabb baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé, a Csorna-Győr csomópont után. Két kamion koccant ugyanis egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A külső sávot foglalják el, úgyhogy továbbra is fennáll a torlódás ezen az oldalon, és még mindig érdemes az 1-es főúton keresztül kikerülni a balesetet. Jó utat kívánok a hallgatóinknak, köszönjük, ha küldik az információkat. Folytassuk a Pet Shop Boys-szal, itt van már a Suburbia.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Különböző korszakok kedvenceit játsszuk majd egy óra után is. Például a Bonnie M-mel a Rasputyint. Gerard Gates-től pedig szól majd az Any One of Us.

0: Ezekre is készülhetnek a retro hallgatók egy óra után.
1: Munka közben.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
6: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon!
10: Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgyis te!
12: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
13: Brokkoli van.
12: Az előbb hozta a Family Frost autó.
13: Rántott hal.
12: Azt is vettem.
13: És zöld borsó.
12: Az is van.
13: Akkor sült krumplit kérek.
14: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
13: És sült krumplit is.
15: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
16: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet fesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
17: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
19: Rendelek.
18: És a mosókapszula is.
19: Rendelek.
18: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
19: Sejtettem, azt is rendelek.
18: És mikor lesz itt?
19: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
18: Akkor én meg figyelem a készletet.
19: Persze, ahogy eddig is.
20: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
21: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
22: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
21: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1.000.000 kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nincs megállás, jövő héten is ülésezik a parlament. Fokozott ellenőrzés a kőrisrontó bogár miatt. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet, így hétfőn szavazhatnak róla a képviselők. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatyák. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. Szerintük a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
24: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
3: Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
25: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A célegyenesbe fordul a labdarúgó világbajnokság. Mától rendezik a negyed döntőket. Az első párosításban Franciaország Marokkóval csap össze. Holnap Spanyolország Belgium ellen bizonyíthat. Szombaton Norvégia és Anglia vívja az egyik legjobban várt rangadót. Vasárnap pedig Argentína Svájc ellen lép pályára az elődöntőért. A legjobb négy között jövő kedden és szerdán rendezik a mérkőzéseket. A bronz csata szombaton, a világbajnoki döntő pedig vasárnap lesz New Yorkban. A negyed döntők előtt ismét számolt az Opta szuper számítógépe. A statisztikai modell továbbra is Franciaországot tartja a legnagyobb favoritnak, közel 29%-os győzelmi eséllyel. A második helyen Spanyolország, a harmadikon Anglia áll, míg a címvédő Argentína jelenleg a negyedik legesélyesebbnek számít. Köszönöm a figyelmet, a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most
0: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Már javában a csütörtök délutánban járunk, egy óra után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt ezt a 60 percet, amiben érkezik majd a Sunrise Avenue, a Hathaway-től egy kedvenc. A Queen-nel kezdünk, Kind of Magic.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő dalcsokorban is sokan megtalálják majd a számukra kedvenc dalt. Itt lesz például Gerard Gates az Any One of Us-szal, amire emlékszem, hogy volt idő, hogy nem telhetett úgy el kívánság műsor, hogy ez a dal például ne szerepelt volna benne. Vagy itt van az Emberek Együttestől a Mama, amit szerintem különböző alkalmakkor azért szívesen meghallgatnak az emberek, együtt éneklik. A Bonnie M. Rasputinja már is egy kis lendületet varázsol nekünk a csütörtök délutánunkba, és most jöjjön az Undercover-rel a Baker Street, egy szintén jó kis dúdolnivaló a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Folytatjuk majd hamarosan a Eurythmics Sweet Dreams-ével. De hogy vajon miről is álmodott gyerekként Tom Hanks, azt nem lehet tudni, az viszont biztos, hogy figyelemzavaros volt, és ezért azt javasolták neki, hogy kezdjen el színjátszó körbe járni. Hát ez nagyon hatásos gyógymódnak bizonyult. Olyannyira, hogy nem volt még 40, amikor megkapta már első Oscar-díját. A Philadelphia az Érinthetetlen című drámában nyújtott alakításáért, és egy évvel később pedig átvehette újból az elismerést, akkor a Forrest Gump főszerepéért. Mindenképpen ritkaság, egyrészt azért, mert hogy ennyire fiatalon megkapta az Oscarokat, másrészt pedig azon kevés színészek egyike, aki két egymást követő évben is Oscar-díj tulajdonos lett. Említhetnénk még nagyon-nagyon sok filmet Tom Hanks-szel kapcsolatban. Talán egy érdekesség, amit kevesebben tudnak, hogy második felesége görög származású, Rita Wilson, és ő beszélte rá, hogy legyen az egyik producere a bazinagy görög lagzinak, ami aztán egy bomba siker lett a mozikban még 2002-ben, sőt azóta ugye már két folytatásfilm is elkészült ugyanebben a kategóriában, és így 2019-ben mindketten tiszteletbeli görög állampolgárságot is kaptak. Lehet, hogy ma ezen a 70. születésnapon egy kicsit görögösen is ünnepelnek majd, minden esetre nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és folytassuk a Retro Rádióban a Eurythmics-szel, a Sweet Dreams-szel.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nemrégen meséltem, hogy ez a nap ígérkezik július leghűvösebb napjának, és igazából szerencsénk van, hogyha bennünket elkerül az újabb hőkupola, ami egyébként Dél-Európában, Dél-Nyugat-Európában már bőven ott van, és kifejti a hatását. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban is, például a Tour de France versenyzői is szokatlanul melegben kell, hogy versenyezzenek, sőt volt olyan versenynap is, amikor arra kérték részben a bozott tüzek, részben pedig a meleg miatt a nézőket, hogy ne is menjenek oda a helyszínre, mindenki biztonsága érdekében. Remélhetőleg ez a hőkupola most békén hagy majd bennünket, pont elég ez a száraz, szeles idő is. Én viszont továbbra is kellemes csütörtök délutánt kívánok a hallgatóinknak, eddig rendtel folytatom már.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek között a slágerek között azt látom, hogy Dénes Tamás kollégám egy kifejezetten jó kis rockos, ilyen délután beindító slágerrel kezd majd Billy Idol-tól. Én pedig köszönöm a figyelmet, töltsék vele kellemesen a délutánt. Vágó Piröst hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi!
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: A Metásít bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
12: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
14: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Hé jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
15: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
19: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
18: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Agrárkamara, javítás az való jog, itt vannak a friss kormány döntések. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Villányi Eszter vagyok. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzekhez kapcsolódva. Ez támogatja az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita és Magyar Éva ismertették a friss kormány döntéseket. Ezek között szerepel az is, hogy a kormány átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez minden termék gyártóját arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsa a termékek javítási lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról. Emellett arról is beszámoltak, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához mintegy 26 milliárd forintot tesz a kormány a távhőkasszába. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Sixon mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. A Hungaromet jelezte, hogy múlt éjjel több helyen is 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok önöknek, a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, ma is hozom a piszok nagy slágereket, úgyhogy már is belecsapok. Hamarosan Ricky Martin vagy a Neoton Família érkezik a kezdés. Billy Idol!

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál. Dénás Tamás, jönnek egymás után az SMS-ek. Szia Tamás, M7-es 60-as kilométer Budapest felé kamion a belső szalagkorlátnak ütközött. Veszprém vándorjárat, mindezt a ő SMS-éből tudom. Máté is jelentkezett. Sziasztok, M5-ös autópálya baleset Röszke felé a 40-es kilométernél. Több kilométeres a torlódás, csak a belső sáv járható. Andi pedig azt kérdezi tőlem, hallottál-e arról, hogy elhunyt Bonnie Tyler? Igen, meg is fogunk emlékezni majd róla. Természetesen én ugye még interjút is készítettem annó vele, úgyhogy természetesen őróla is szó esik a mai műsorban. Na meg sok minden másról, de hát a zene a legfontosabb most, azt hiszem, maradjunk ennél. Hamarosan jön a Neoton Família, itt lesz Joe Cocker is. A folytatás viszont az ilyen Ricky Martini, aki néhány nappal ezelőtt Budapesten fantasztikus koncertet adott. Az ő dala jön, ez a La Copa della Vida, aktuálisan, hiszen ma is VB mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. De most megint a zenéje főszerep, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Ross Stewart-tel és a Krisztállal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 2,5 perc múlva lesz 3:43. Zsolti írt nekem SMS-t, baleset Baranya, Szászvár és Tófű között, teherautó az oldalán, teljesen keresztbe teljes az utcár. Zsolti, nagyon szépen köszönöm. Nézzük a továbbiakat. M1-es autópálya Hegyeshalom felé a Csorna György csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna György csomópontban az 1-es főúton keresztül ki tudja kerülni a balesetet. Még egy hírem van, baleset az M5-ösön, a Röszke felé vezető oldalon Inárcs és Újhartyán között a 41-es kilométernél. Sávzárásra és 5 kilométeres dugóra számítsanak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 23.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 9 perc múlva lesz délután 3 óra. A folytatásban Tina Turner 1984-es óriási sikere, What's Love Got To Do With It érkezik. Ma már szinte elképzelhetetlen, ugye ez kislemezen jelent meg, 2 millió példányt vásároltak meg belőle. Én pedig most lejátszom itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Egy újabb sláger a 90-es évekből.
1: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkeznek a friss közlekedési hírek. M7-es autópálya Budapest felé, Székesfehérvár térségében két tehergépkocsi koccant az 57-es kilométernél. Itt a legbelső sávot zárták le, előfordulhat lassulás, időnként torlódás. 26-os főút Bánréve térségében egy kidőlt fa nehezíti az előrejutást a 42-es kilométernél félpályás lezárást okozva. Egyelőre ezeket a híreket kaptam, mi pedig robogjunk tovább, hiszen nagy slágerek a következő órában is. Többek között egy kis Latina Fiestától jön majd a Bonita. De George Michael egyik legnagyobb sikerét sem fogom kihagyni, jön majd a Face is a következő órában itt a Retro.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Friss kormány döntések születtek. Ma még lehet módosítani a szakok sorrendjén a Felviben. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Amit lehet, meg kell javítani. Az erről szóló uniós jogszabály hazai alkalmazásáról is döntött a kormány, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az EU-ban július végétől alkalmazandó rendelkezés értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak a garanciális időszakon túl, amennyiben az lehetséges, biztosítani kell a termékek javítását és az ehhez szükséges alkatrészeket. A kormány döntött még egy az uniós forrásokhoz kapcsolódó informatikai eszköz bevezetéséről, az agrárkamara átalakításáról, és arról is, hogy mintegy 26 milliárd forinttal feltöltik a távhőkasszát. A tájékoztatón arra is kitértek, hogy a kormány több ügyben tesz feljelentést, túlárazás és több civil szervezet ellen hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan június 23-án este hirdetik ki. Továbbra sem várható a koronavírusos esetek számának növekedése itthon. A szennyvíz adatokból erre lehet következtetni, közölte az NNGK. Országos szinten stagnál az örökítő anyag mennyisége, és minden mintában az alacsony tartományban van. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA dolgozói. Mindhárom magyarországi áruházban beszüntették a munkát délelőtt. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, már többször is tárgyaltak a vállalattal bérekről és más kérdésekről sikertelenül. A sztrájkban mintegy 300 munkavállaló vett részt. Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő Irén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 3 perc elmúlt délután, 3 óra, egészen kellemes időben 26 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője, változóan felhős napos idővel. Én pedig nyomom tovább a nagy slágereket a mikrofonnál. Dénes Tamás, majd az Aerosmith, vagy éppen a Republika kezd.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I could stay away.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Egészen furcsa az, hogy picivel több mint egy héttel ezelőtt még 40 meg 42 fokokat mértünk. Ehhez képest ma hajnalra országos napi hidegrekord dőlt meg, ugyanis a Borsodabolyi Zemplén megyei Szikszón 3,9 fokig hűlt le a levegő. Korábban 62-ben még Csákváron mértek 4,3 fokot, azaz 4 fokkal volt ma hűvösebb, hidegebb, mint a korábbi rekordnál. Hát ez egészen furcsa, ez úgy látszik a rekordok nyara, hiszen hol a forrósági rekord dől meg, hol pedig a hideg rekord csön, de mondom azért, hogy a következő napokban egyre melegebb és melegebb lesz. Vasárnap után már jellemzően 32-35 fok közötti hőmérsékletek jönnek majd. Nálunk pedig a folytatásban George Michael és a Fiesta Bonitája is, előttük viszont itt a Snap, és egy nagyon nagy sláger a 90-es évekből, ez a Rhythm is a Dancer, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Modern Talking-gal, vagy éppen a Hooligans-zel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most viszont elérkezett a közlekedés információk ideje, 15 óra 37 perc van. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban a korábbi baleset helyszínelése véget ért. A 36-os kilométertől minden sáv járható, a kialakult torlódás mind a két irányban lassan, de fel fog oszlani az M1-esen. Egyébként továbbra is erős az M1-es forgalma, különösen a főváros felé. Tata és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalma, sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Baleset az M5-ösön Röszke felé Inárcs és Újhartyán között a 41-es kilométernél, itt sávzárásra kell számítani. Körülbelül 5-6 kilométeres a dugó, távolabb Kecskemétnél a 72-es és 74-es kilométer között szalagkorlátépítés miatt a külső és leálló sávot zárták le. Itt is van dugó, körülbelül 3 kilométeres, és még egy hír, M7-es Budapest felé Székesfehérvár térségében két tehergépkocsi koccant az 57-es kilométernél, itt a legbelső sávot zárták le.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió kereken 3/4-4 van, és egy közlekedés ír a 445-ös főúton. Az 5-ös főúti csomóponthoz közel két személyautó ütközött össze a 10-es kilométernél. A 445-ösön most egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Menjünk tovább, jó muzsikákat hozok, ahogy megígértem, úgyhogy nem is csoda, hogy a folytatásban egy 1983-as igazi örökzöldöt fogok játszani, méghozzá a Mike Oldfield Crisis című albumának egyik legnagyobb sikerét, ahol a skót énekesnő Maggie Riley adja a hangot, Mike Oldfield a muzsikát, ez pedig már is a Moonlight Shadow itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb sláger egy retro rádió közben újabb SMS érkezett. Eszter írt nekünk. Sziasztok, a Nullás hídon, a Deák Ferenc híd Szeged felé, a legbelső sávban ketten összementek. Vigyázzatok magatokra, mindezt tehát még egyszer az M0-ás hídon, a Deák hídon Szeged felé. Köszönöm szépen az információt, mi pedig robogjunk tovább, hiszen a következő órában is hozok nagyon nagy slágereket, és egy picit emlékezzünk a sajnos ma elhunyt Bonnie Tylerre is, mindezt tehát az előttünk álló órában, amelyben többek között olyan slágerek érkeznek majd, mint a KFT Afrikája. De ha már az emlékekről, illetve az emlékezésről szó esett Bonnie Tyler kapcsán, akkor természetesen tőle egy dalt is le fogok játszani, méghozzá egy korai nagy sikerét, az It's a Heartache. És érkeznek még további nagy sztárok, nagy slágerek a folytatásban, ha velem tartanak, így csütörtökön délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
2: Türelmi időt kap az e-beutaló rendszer. Körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Nem okozott fennakadást a 3 eurós vám. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyéb türelmi időt ad a kormány az e-beutalók használatára, ez is elhangzott a mai kormány szóvívői tájékoztatón. Köböl Anita jelezte, csak 2027. augusztusától lesz kötelező e-beutalót használni az egészségügyben, mivel sok helyen még mindig papíralapon működik a rendszer, és a program használatához fejlesztések szükségesek. Az e-beutalót 2021-ben vezették be, azzal a céllal, hogy csökkenjen az adminisztrációs teher, és egyszerűbb ügyintézést biztosítsanak a pácienseknek. Az eredeti szabály szerint már kötelezően használni kellene a rendszert, és szankcióval járna a mulasztás. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát, a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
3: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
2: Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. Szerintük a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc elmúlt délután 4 óra, ebben az órában pedig megemlékezünk a ma elhunyt csodálatos Walesi énekesnőről, Bonnie Tylerről, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, de jönnek a nagy slágerek Lady Gagától vagy a V-motoroktól, a nyitány most Belinda

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Ma a hajnalban jött a hír egészen pontosan a reggeli órákban, hogy 75 esztendős korában elhunyt Bonnie Tyler, a kitűnő Velsz énekesnő, aki többször is járt Magyarországon. Egyébként éppen vártuk volna, ugye a Deja Vu Fesztiválon lett volna fellépése, de erre már nem tudott eljönni. Portugáliai otthonában ugyanis már régóta problémák gyötörték, műtétnek vetették alá, itt már mesterséges kómáról is hallottunk, abból felélesztették, újraélesztették, most azonban a szervezete nem bírta tovább. Egyébként elképesztően sikeres pályafutás áll mögötte, már a 70-es években megmutatta az erejét, hiszen például az Itze Hardékkel vagy más dalokkal is észrevétette magát, a slágerlistákra is elkerült. A 80-as évek azonban az igazi áttörés hozta olyan nagy slágerekkel, mint a Holding Out for a Hero, vagy éppen a Total Eclipse of the Heart, tényleg igazi nagy slágerek voltak, és sorban jöttek a nagyobbnál nagyobb sikerek, és mind a mai napig koncertezett egyébként a kitűnő Velsz énekesnő. Én személyesen 10 évvel ezelőtt készíthettem vele interjút, amikor Magyarországra látogatott, egy televíziós showműsorban énekelt, és le voltam nyűgözve, ugyanis a hotel szobájába férje, betessékel, gyere, inkább itt beszélgess Bonival, nagyon-nagyon jó fej, hidd el nekem, mondta a férje, bementem, és tényleg az volt, azt mondta, figyelj, most ledobom itt a ruhákat, amiket itt a kezemben tartom, most 5 percig azt kérdezel, amit akarsz. És tényleg leültünk az ágy szélére, úgy készült el az interjú, és rémrendes nő volt, azért ezt hozzá kell tegyem. Egy picit Bonnie Tylerre emlékeztem az elmúlt percekben, de most hallgassuk is meg az egyik legnagyobb sikerét. Bonnie Tyler és az It's a Heartache, ráemlékezve itt a Retro Rádióban.

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Abbával vagy Carlos Santanával folytatom itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:45. Ma is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi csoportpont és Tata, valamint Óbarok és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. M5-ös Röszke felé Inárcs és Újhartyán között a korábbi baleseti sávzárás véget ért, a 40-es kilométertől a torlódás feloszlóban van, távolabb Kecskemét térségében szalagkorlát építés miatt a külső és leállósávot lezárták, itt 3 kilométeres a dugó. Ráadásul szintén az M5-ösön két kamion ütközött, szintén a határ felé vezető oldalon Balástya csomópont után a 150-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

sok szemem. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel járunk most már 3:45 után, és villámgyorsan egy friss közlekedés információ. Az 57-es főúton összeütközött három személyautó Kozár Mislény térségében. Az 57-es kilométernél itt az 57-esen félpályás lezárást vezettek be. A folytatásban 1980-ban ugorjunk vissza, amikor is az ABBA megjelentett a Super Trooper című albumát, és ennek az egyik legszebb dala következzék. The winner takes it all, a győztes mindent visz. Ez szól most itt a Retro Rádióban. I don't

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióközben Gyuri jelentkezett az imént, és mondta, hogy az M5-ös kivezetőin időnként mindössze 30-35-tel lehet csak haladni. Hát ennek több oka is van, ugye egy korábbi baleset, illetve szerintem mindenki elindult hazafelé, tehát a délutáni csúcsforgalom. De menjünk tovább, hiszen a következő órában is piszok nagy slágerek, többek között a Bonanza Banzai-tól. De játszom majd teljesen másfajta muzsikát is, érkezik majd Britney Spears is. És még jó néhány nagy ágyú majd a folytatásban így csütörtökön délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
8: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
9: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
11: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
14: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
15: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
17: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban. Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Életveszély a vonatok tetején, újra felbőgnek a traktorok Hajdúböszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úr, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
19: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül, ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
18: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok Hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a Hajdúsági Expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Továbbra is jelentős terelésekre kell számítani az M1-es autópályán. Az Útinform tájékoztatása szerint Biatorvágy és az M0-as csomópont között Budapest felé a forgalmat a szemközti oldalra irányítják. Herceghalomnál pedig zárva van a főváros felé vezető lehajtó. Szárligetnél Hegyeshalom felé a csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. A kerülőt sárga táblák jelzik. A 11-es főúton Szentendrénél burkolatfelújítás, a 12-es főúton Verőcénél vízvezetékjavítás miatt kell félpályás korlátozásra számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
16: Sporthírek a Retro Rádióban.
20: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új szakaszába érkezik a labdarúgó világbajnokság. A pihenő nap után ma elrajtolnak a negyed döntők. Franciaország Marokkóval kezdi a programot holnap, Spanyolország Belgiummal találkozik. A hétvégén Norvégia Angliával, míg Argentina Svájccal csap össze az elődöntő bejutásért. A torna hajrája a gyors ütemben következik, az elődöntőket kedden és szerdán rendezik, szombaton jön a bronzcsata, a világbajnoki trófea sorsáról pedig vasárnap döntenek New Yorkban. Az Opta statisztikai szuperszámítógépe a negyed döntők előtt ismét kiszámolta az esélyeket. A favorit továbbra is Franciaország, amelynek csak nem 29% esélyt ad a VB cím megszerzésére. Spanyolország a második legesélyesebb, Anglia pedig a harmadik. Köszönöm a figyelmet, a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
21: A sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most
0: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Egy újabb nagy lépéssel kerültünk közelebb az újabb nyári hétvégéhez, és úgy tűnik, ahogy hallották, egyre jobb időt is kapunk mindez. Igazi nyár lesz tehát a hétvégén, és itt a Retro Rádióban is Pinkel vagy éppen az AD Stúdióval

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Július 19-én vasárnap kerül sor a New York New Jersey stadionban a labdarúgó világbajnokság döntőjére. Az, hogy kik játszanak, azt nem tudom megmondani, de szerintem lehetetlen megjósolni. 4 elég erős csapat van, amelynek van esélye megnyerni, sőt titokban van egy 5. is, meglátjuk. Azt viszont már meg tudom mondani, hogy a szünetben kik lépnek fel, mert a labdarúgó világbajnokság döntőjében a Super Bowl mintájára félidei show-t tartanak majd, és a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze a fellépők listáját. Madonna, Shakira és a BTS nevű dél-koreai fiú együttes már tuti fellép, és most csatlakozott ehhez Justin Bieber is, úgyhogy elég komoly show-nak néz ki az a negyed óra, amit a VB szünetben majd lenyomnak. Kíváncsian várom jó magam is. Addig viszont valaki, aki most hiányzik szerintem a sorból, Britney. A folytatásban az ő dala szól még a Kiss és Zorán előtt, jön a Baby One More Time, hol máshol, mint itt.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt Madonnával és a Ricky Epoverivel folytatom, most közlekedjünk, 17 óra 42 perc van. Ma is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi csomópont és Tata, valamint Óbarok és Biatorbágy között szokás szerint torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. M5-ös korábban baleset volt Röszke felé Inács és Újhartyán között, de úgy tűnik, hogy már vége mindennek, bár még a torlódásból lehet érezni távolabb érkezőknek is. Egyébként Kecskemét térségében a 72-es és 74-es kilométer között szalagkorlát építés van, emiatt a külső és leállósávot lezárták, itt dugó van nagyjából 3 kilométeres. Két kamion ütközött az M5-ösön Balázsjain csomópont után szintén Röszke felé a 150-es kilométernél, itt a külső sávot foglalják el a sérült járművek, míg az 57-es főúton három személyautó ütközött Kozár Mislejnél, félpályás a lezárás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék ma este is 8-tól a Baházi Presszó. Most viszont indul Nyerges Izával, ahogy már emlegettem, a 2 órás élő retro kívánság műsor. Iza első dala majd a hírek után Michael Jacksoné lesz. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör 2 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
5: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Irány a Premier Outlet árzuhanás. Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
10: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
13: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
15: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
16: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
17: Egyelőre nem kötelező az e-beutaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon. Kigyulladt egy görög vadász gép Zakintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papír alapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsén közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízható menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsághivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
18: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
17: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszer leszállás közben Zakintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltatták el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az M3-ason Magyaródnál és Gyöngyös térségében is terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé több szakaszon a szemközti oda a belső sávját is használják. A Jakab-pusztai pihenőt pedig aszfaltozás miatt lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ösön Kecskemét térségében is több munka lassítja a haladást. A Kecskemét észak csomópontot átépítik és hídfelújítás is zajlik. Az 5-ös főúton Lajos Mizsénél burkolatjavítás, Kecskemét belterületén pedig építési és közműmunkák miatt van félpályás korlátozás. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Enikő a legelső, aki felkereste a kívánság műsort. Kedves Izabella, én az ügyvédi irodába szeretnék küldeni egy slágert, ahol dolgoztam. Azt üzenem nekik, hogy köszönöm szépen a sok-sok szakmai tapasztalatot. Michael Jackson gondoskodik az ajándékról.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Halló, halló, jó estét kívánok, kivel beszélek?
1: Marcival.
0: Szia Marci, honnan telefonálsz most nekünk?
1: Kaposváron.
0: És kit szeretnél meglepni a kívánság műsorban?
1: A Hannát, a szerelmemet.
0: De cuki vagy, és mióta tart ez a kapcsolat? Olyan kis fiatal a hangod.
1: Hát én is hét vagyok, meg ő is hét, és 2 éve szerelmesek vagyunk már.
0: Azt a mindenit, hát ez már egy komoly kapcsolat, és hol találkoztatok, hol láttad őt meg először?
1: Hát először a Ohriban találkoztunk, először megkértem a kezét, azt mondta, hogy nem, köszik, azután meg újra, és akkor így mondta, hát persze, megszorított a kezemet, fogtam magát, és így elhúzott játszani.
0: Na tessék, megérte bátornak lenni, igaz? És mik azok a tulajdonságok, amik neked ebben a kislányban a legjobban tetszenek?
1: Hát azt szeretem benne, hogy aranyos velem, meg azt, hogy így...
0: Meg biztos nagyon szép is, igaz?
1: Igen.
0: És mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid számára?
1: Azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon sok szeretetet küldök neki, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem, meg azt is, hogy imádom, és ennyit.
0: Hogy nagyon cuki vagy. És figyelj csak, mikor találkoztok legközelebb? Fogtok valamilyen közös programot csinálni a vakáció alatt?
1: Nem tudom. Először meg a szülinapján voltam, de most nem tudom, hogy találkozunk-e, mert el fognak ugye menni.
0: Nyaralni? Vakációzni? Aha,
1: igen,
0: Balcsira.
1: Úgyhogy nem tudok vele foglalkozni annyira.
0: Hát majd, ha hazajöttek, figyelj csak, majd a szülőkkel itt akkor így összebeszélünk. Hát, ha tudnak nektek valami jó kis közös programot csinálni. Annyit árulj el nekünk, Marci, hogy mi az a legfontosabb üzenet így a végén, amit a szerelmednek szánsz?
1: Azt, hogy szerettem, és ennyi.
0: Szuper jó vakációt neked, és tiszta szívemből kívánom, hogy teljesüljön majd be a szerelem akkor, amikor felnőttek lesztek. Erik Pritz következik a Retro Rádióban, a kívánság műsorban. Ez a Call on Me.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Hogyha van valaki, akit szívesen meglepnének néhány kedves gondolattal, akkor forduljanak hozzám bizalommal.
1: Jó estét kívánok, Kovács Dóra vagyok, Tarhalevesről.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni?
1: A családomat.
0: Jó, felsorolod, hogy kik állnak a legközelebb hozzád?
1: Igen, anyukám, apukám és nővérem.
0: Mit szeretnél nekik üzenni, mik a kedves gondolataid?
1: Én nagyon szeretem őket, és örülök, hogy ennyit foglalkozom.
0: Velem. Jó, és mesélsz egy picit a szabadidőről, a vakációról, hogy hogyan telik, mik a programok?
1: Majd nyáron megyek citeratáborba, meg megyünk koncertre, meg ott aludni a rokonokra, meg horgászni.
0: Hát ez csodálatos, nagyon gazdag program, úgyhogy akkor nagyon szép vakációt neked, teljen nagyon kellemesen.
1: Köszönöm, viszlát.
0: És visszhall, egy igazán bohókás slágert szánok ajándékba neked, meg a családtagoknak. Jön a Four Non Blondes és a What's Up a Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, kívánságműsor, sikerült bejutni, halló, halló!
1: Jó napot kívánok, majd Marca vagyok, szeretnék zenét kérni, barátomnak, Dávidnak.
0: Mi az, amit üzennél neki?
1: Hát az, hogy legyen szép napja.
0: Oké, hogy telik a vakáció, mesélj kicsit róla.
1: Nagyon jó, már voltam táborba.
0: És milyen táborban voltál?
1: Bakonyi.
0: Hogy sikerült?
1: Van, jól.
0: És mi lesz a legkellemesebb emléked ebből a táborból?
1: Amikor túráztunk.
0: Legyen még sok ilyen berészed, azt kívánom neked. Jön az ajándéksláger, az Unisex-et hallgatjuk meg, ez a Szebb Holnap a Kívánság műsorban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro.

0: Retro Rádió, ez a kívánságműsor, amire sokszor mondom, hogy a Retro Rádió legérzelmesebb és leginteraktívabb műsora, hiszen itt önök üzennek azoknak, akik igazán fontosak. Lehet névnapot, szülinapot köszönteni, együtt ünnepelhetjük a házassági évfordulókat, és az is bőven elég, ha valakinek egyszerűen csak elmondanák, hogy mennyire szeretik. Szervusz!
1: Szia, szia! A drága főnök asszonynak szeretnék kérni egy nagyon szép számot születésnapi alkalmából. Pásztor Erikának hívják, és egy csodálatos kozmetikai céget üzemeltet, ahol éppen csomagolunk együtt, és mindjárt bemegyek és megpuszilgatjuk őt.
0: Jó, és mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hogy köszönjük szépen, hogy elvisel minket nap, mint nap.
0: A puszik és az ölelés mellé jön egy szuper jó retro sláger, és ez az én ajándékom, itt a Gazibo és az I Like Chopin.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Nitro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, engem Nyerges Izabellának hívnak, és viccesen azt szoktam mondani magamra, hogy én vagyok a postagalamb. Segítek továbbítani a szeretteiknek szánt üzeneteiket. Jó napot!
1: Szép jó napot!
0: Parancsolj, mutatkozz be nekünk!
1: Gombár Péter vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Osztálytársaimnak.
0: Jó, felsorolod őket, kik állnak hozzád a legközelebb?
2: Ja, Szonya vagyok.
3: Én meg Mósin vagyok.
0: Honnan telefonáltok, melyik suliból pontosan?

0: Nem, suliból, táborban vagyunk egy gyenes diáshoz.
1: Jó, és melyik iskolába jártok amúgy?
0: György Zámoi.
1: Oké, mi a tábornak a tematikája?
0: Hát ilyen fürdés, minden. Balatoni tábor.
1: Nagyon jó szórakozás nektek. Mit üzensz a barátaidnak néhány mondatban?
0: Nagyon szeretem őket.
1: Sok-sok szép élményt kívánok nektek nyára. Érkezik az ajándéksláger, és ezúttal Falkó énekel a hírek után. Ez a Rock Me Amadeus a Retro Rádióban, a kívánság műsorban, ahol a 0620-22-22-122-es számon érnek el.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. 1 kilogramm Spár Ázsia jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
13: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot?
15: Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdénye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
20: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
19: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jó a belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök idéglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már többfelé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M6-oson több helyen is aszfaltoznak, Szekszárd és Bátaszék között a Pécs felé vezető oldalon, Bátaszék térségében pedig Budapest felé van sávlezárás. Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-esen Letenye felé a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltozás és hídjavítás miatt a belső sávba teredik a forgalmat. Az M43-oson Szeged elkerülő szakaszán zárva van a Sándorfalva, Szeged észak csomópont le- és felhajtó ága. A 38-as főúton Toka és Tarcal között jelzőlámpás félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Andrea kereste fel a kívánság műsort, azt írja SMS-ben: szia Jézus, én az angol tanáromnak szeretnék küldeni egy szuper jó retro slágert, azzal az üzenettel, hogy köszönöm szépen, hogy átrugdosott a vizsgán, Falkó énekli el az ajándékot.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerek.

0: Slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok, szervusz, tegeződjünk, jöhet is a bemutatkozás.
1: Halló, szia, Zoli vagyok. Szeretnék kérni a barátnőmnek egy jó szerelmes számot.
0: Igen, mutasd be a barátnődet nekünk, mi a keresztneve?
1: Zsuzsi.
0: Mi az, ami Zsuzskának üzennél néhány mondatban?
1: Imádom, szeretem. A világon nem adna oda senkinek se, meg tényleg nem mennék máshol se semmit. Nagyon szeretem azt a kislányt.
0: Nagyon cuki vagy, és hogyan ismerkedtetek meg, annyit mesélj még el.
1: Na, annak hosszú, akkor beszéltek egész a műsoré végéig.
0: Hát csak úgy nagyjából interneten, vagy személyesen valahol.
1: Személyesen egy sörözővel jöttünk össze.
0: Jó, tehát egy szórakozó helyen találkoztatok.
1: Igen, úgy mondod.
0: Oké, kinek tetszett meg először a másik? Te szemelted ki őt, Zsuzsikát?
1: Hát figyelj, egymások szemeltük egymást. Tényleg ez kölcsönös kapcsolat volt.
0: Nagyon örülök.
1: Szilveszterkor.
0: Na látod, legalább akkor nem lehet elfelejteni az évfordulótokat, könnyű megjegyezni. Jól van, érkezik az ajándékszláger, Jessie J. A szerelmednek énekel ez a Price Tag.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Minden kívánság műsorban elmondom, hogy ha ma nem érnek el, nehogy elszomorodjanak, holnap is itt leszek. Pénteken 6 és 8 óra között újra él a 0620-22-22-122-es szám. Szia!
1: Szia, Izabella! Laura vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: A dédinek, a mamáméknak és anyukáméknak.
0: És mit üzensz a szeretteidnek néhány mondatban?
1: A dédinek azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és hogy nagyon szeretem, és hogy hiányzik, és anyukámnak, anyukáméknak is az, hogy nagyon hiányoznak, és szeretem őket, mert a mamiéknál nyaralunk, és a pupi mamiéknak is azt üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és hiányoznak.
0: Jó, és mesélj egy picit a vakációról, eddig mi mindennel telt?
1: Elmentünk Tokajba anyukámékkal nyaralni, most itt nyaralunk a mamiéknál, Kati mamiéknál, és voltunk Csokonyába a strandon.
0: Milyen tartalmas, örülök neki, hogy elmesélted. Jön az ajándéksláger neked és az egész családodnak, mindenkinek, akit felsoroltál. Ez a Rui Meko és a Love and Devotion a Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak. Kívánság műsorban lehet üzenni azoknak, akiket igazán szeretnek, vagy akikre ma sokat gondoltak, akiknek esetleg megköszönnének valamit, vagy természetesen olyan is lehet, hogy békülnek, ha összeakasztották valakivel a bajszukat. Névnap, szülinap, házasság, évforduló, minden téma szóba kerülhet. Jó estét kívánok, miben tudok segíteni?
1: Szia Izabella, egy számot szeretnék kérni a feleségemnek, szeretném küldeni Zsuzsának Balaton kenetére, hogy egy nagyon-nagyon szívből jövő üzenetet szeretnék küldeni, mert voltak mostanában súrlódások nálunk, és szeretném megmenteni a kapcsolatunkat. 34 évesek vagyunk, és 19 éve, kicsivel több mint 19 éve vagyunk egy kapcsolatban, és van egy csodás gyermekünk is, és szeretném megmenteni. Egy gyönyörű számot szeretnék csak neki küldeni.
0: És mit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hogy bízom bennem, hogy én újra meg tudom neki mutatni azt, hogy szeretjük egymást, és nem tudom, nem találom a szavakat, nem szeretem.
0: Figyelj, akkor hagyjuk, hogy egy sláger beszéljen helyettünk, jó? Adél az egyik legérzelmesebb szerzeményét hozza el, ez a Someone Like You a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Szervusz, mutatkozz be nekünk, kérlek.
1: Szia, Acsádi Sándor József név vagyok, Gabica. Lehet kérni tőled számod?
0: Kinek szeretnél üzenni vele?
1: Én Hajdúhatháza, Szalóki Lilikének, üzenem a Bocskai István általános iskolába a kislányomnak, hogy nagyon sok boldog névnapot kívánok neki, és hogy nagyon szeretem. Fogom őket keresni a testvérével, együtt Szalóki Tímával.
0: Az ajándékslágert Varga Viktor énekli el, ez a Szőkével álma.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Minden jónak vége szakad egyszer, így hát a mai kívánság műsorban is a legutolsó beszélgetés következik. Holnap pénteken viszont természetesen folytatjuk. Jó estét kívánok, miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok, holnap rászoljuk Rosázáról. Szeretnék kérni páromnak egy számot.
0: Igen, hogy hívják a szerelmedet?
1: Miki.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban? Mik azok a kedvességek?
1: Azt szeretném neki küldeni, hogy köszönöm neki azt az egy évet, ami együtt töltünk egymással. Idén leszek 50 éves, és egy csodás pillanatot adott az életembe.
0: Örülök, hogy itt voltál velünk te is, és hát akkor Baby Gabi, illetve Lányi Lala közöse következik. Az őrült szerelem a párodnak szól, ez már az Abba házi presszó nyitánya is egyben. Nagyon jó szórakozást kívánok az Abba házi presszóban hallható tartalmas beszélgetésekhez, és hát holnap este 6 órakor folytatódik a kívánság műsor, úgyhogy várom önöket akkor is. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
7: Brokkoli van.
6: Az előbb hozta a Family Frost autó.
7: Rántott hal.
6: Azt is vettem.
7: És zöld borsó.
6: Az is van.
7: Akkor sült krumplit kérek.
8: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
7: És sült krumplit is.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivodás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.

0: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Mosógép, mega árparádé. Telefon, mega árparádé. Vasaló, szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek!
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek!
5: A WC-papír is az utolsó urigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdénye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban. Újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úr, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
13: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni, égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
12: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az asszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk. Én

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Ősi Attila, geológus, paleontológus. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szervusz, jó estét mindenkinek!
1: Szokták mondani, hogy a név kötelez. Dínók után kutatsz, majd ezt nyilván kicsit árnyaljuk, és ez a nevet, hogy Ősi Attila, tehát az ősi világban kutakodsz. De hogy lett belőled geológus, hogy lett belőled paleontológus, hogy kezdted el kutatni ezt a régi világot?
2: A természetes szeretete az meghatározó volt ebben a történetben. Én a szüleimmel nagyon sokat jártam a Bakony erdőit, és hát úton útfélen azért kövekbe botlottunk, sziklákba, barlangokba, amiknek a múltjáról, eredetéről szerettem volna többet megtudni, és aztán már a gimi kezdetén nagyon izgattak azok a dolgok, hogy azok a kőzetek, azok a kőzetben látható ősmaradványok, csigák, kagylók, bármit az ember úton útfélen találhat, legalábbis arrafelé, hogy ezek honnan vannak, hogy kerül oda egy kagyló, ahol nem volt soha se tó, se folyó, se tenger.
1: Ebben az az érdekes, hogy nagyon sokaknak van gyerekkori álmuk, és aztán el akarják érni, és jönnek a különböző tanulmányok, és kiderül, mennyi mindent kell tenni azért, hogy elérjék a gyerekkori álmukat, akkor vannak, akik letérnek erről a pályáról, az, hogy ja, hát, ha ennyi minden kell hozzá, akkor nem. De téged akkor ezek szerint semmi nem térített el, tehát minden, ami ide vezetett, az neked érdekes volt.
2: Igen, azt meg elmondanám, hogy az általános iskola alatt azon túl, hogy a természet szeretete és a természettudományok iránti kezdődő vonzalom mondjuk 13 éves koromban úgy elindult, aha, előtte engem nem érdekeltek ezek a dolgok, nem is tudtam, hogy ezek vannak. Mi nem tanultunk az általános iskolába környezet ismert, hogy mit tudom én, milyen órán a dínókról. Azt se tudtam, hogy mik azok a dinoszauruszok.
1: Ezzel kapcsolatban ezt majd jegyezzük meg, ezt a hallgatóknak is mondom, és majd ide vissza fogok térni ehhez a pillanathoz, igen.
2: Nekem mondhatnám, nem kísérte végig azt a részét a gyerekkoromnak ez a dínóláz, az őshüllők, az ősvilág iránti szeretet, mint azt hiszem, hogy a mai gyerekek többségét, ami teljesen normális. Hát most a csapból is az folyik, minden dínó van, nem? Tehát már az élelmiszerek zacskóitól kezdve a játékok jelentős része.
1: Akkor viszont már most odaérünk, mert nekem meggyőződésem, nekem két nagyobb gyermekem van most már, 17 és 20 évesek, de amikor a 20 éves kicsi volt, akkor dínó lázolt Magyarországon. És én sem emlékszem a gyerekkoromból dínókra, és egészen addig sem találkoztam dínókkal, csak amikor az én gyermekem dínos rajzfilmeket nézett, meg játékokat. Tehát olyan volt, mintha akkor hirtelen kitalálták volna, hogy voltak ilyen lények, és akkor mindent el lehet adni ezekkel kapcsolatban. Akkor volt egy ilyen érzésem.
2: Igen. Ez azt hiszem nagyban köthető ahhoz az eseményhez, hogy egyrészt a 90-es évek elején jön be a kábel TV, tehát akkor bejönnek olyan csatornák és olyan műsorok, amelyek már a nyugati világ dokumentumfilmeit leadják, tehát például az amerikaiak által szervezett mongóliai dínókutató expedíciókról dokumentumfilmek mennek 1996. És ugye van egy fontos dátum, hát ezt ne felejtsük el, 93-ban forgatják le a Jurassic Park első részét. Akkor jön ki. És én ezt a moziban, az ajkai moziban láttam, az egy óriási boom volt, és mindenki imádta a dínókat, akkoriban én már tudtam, hogy akkor mi az, hogy dínógeológia, meg dínócsont, hogy ezt az egészet hogy kell elképzelni, szóval nem a gumidínókon nőttünk fel. Igen. De az fontos, hogy ez a dínóláz, ez sokkal korábbra datálható. Az USA-ban, a 20. század elején már néma filmen a T-Rex és a Triceratops ilyen gyurmaszerű figurák ként harcol. A 70-es években van az első igazi dino boom az USA-ban, amikor felvetődik annak az ötlete, hogy a madarak a dinoszauruszoktól származnak. Ez egy óriási dolog lesz, az amerikaiak ezt meglovagolják.
1: Elkezdték kutatni, addig nem voltak dino nyomok?
2: De, rengeteg, főleg az észak-amerikai területen. Az 1860-as évektől kutatják és gyűjtik a dino leleteket, de olyan mennyiségben, hogy amikor én 2000-es évek elején először jártam az USA-ban, én láttam olyan több mint 100 év éves gyűjtött anyagokat, akkor a faládákban némelyik, mint ez a szobait. Tehát ez, amiben benne voltak azok a csontok, amit 120 éve gyűjtöttek, de még azóta nem pakolták ki.
1: Ne.
2: Nem szedték ki. De már rég meghalt. Nem az, aki gyűjtötte, már annak a nem tudom ki.
1: Unokája is, dédunokája is.
2: Tudták, mi van benne, mert ugye ezek dokumentált dolgok, de nem bontották ki. Iszonyú mennyiségű és iszonyú méretű leletek voltak. Egy brachiosaurus vagy egy triceratopsnak a csontváza, utóbbi mondjuk 10 méter, vagy mit tudom, hány méter.
1: Igen.
2: Egy ilyet begyűjteni, elrakni, és ezeket a főleg elsőkor a keleti városok gyűjteményeit, múzeumait, ezeket telepakolják. Az igazi nagy gyűjtések azok olyan kietlen vidékekre vezettek, ahol szó szerint, mit tudom én, a Charles Marsh vagy a Edward Drinker Cope a 19. század végének nagy dino háború résztvevői, két nagyon neves paleontológus, akik háborúztak egész életükben ezen
1: egymással?
2: A téren. Igen, utálták egymást, és ők puskákkal és fegyverekkel mentek, tehát mint ahogy a vadnyugati filmeken látjuk, ott tényleg. Hát
1: tehát valaki az aranyat bányászta, ugyanígy fegyverrel védekezve.
2: Ugyanígy a paleontológusok is, mikor mentek ezekre a kietlen vidékekre, tehát semmi nem vicc, se ló, semmi. És onnan ezeket az eszméletlen nagy leleteket, több száz kilós csontokat minden hazahozták, vonatra vitték. Igen. És, igen.
1: Eszembe jutott, ugye 70-es években voltam gyerek, és az egyik akkori kedvenc rajzfilmem, amit mi itthon Frédi és Béniként emlegetünk, a Flintstones, hogy abban is voltak tulajdonképpen őslények, azok dínók voltak.
2: Igen, igen, a Flintstonesban vannak dínok, egyértelműen igen.
1: Akkor azt gondoltuk, hogy ezek ilyen kitalált lények, de az emberekkel együtt nem éltek dínok, gondolom.
2: Nem, abszolút. A dinoszauruszok, a szűkebb értelembe vett dínok, azok a 66 millió évvel ezelőtt a kréta időszak végén kihalnak, amikor jön a meteorit, egyszerűen fogalmazva. Az ázsiai területeken valószínűleg a sárkány motívum, amit mi ismerünk, vagy az egész világ ismeri, azok feltehető, hogy akár Kína meg Mongólia területén élt ókori civilizációk által megtalált irgalmatlan nagy csontokból fakadhatnak, ezt nem tudom, mennyire van bizonyítva, amelyek olyan élőlényekhez tartoznak.
1: A sárkányok is leginkább a dínokra hasonlítanak.
2: Igen, amiket egyszerűen nem tudtak azonosítani mai állatokkal.
1: De miért pont ezeken a területeken van ilyen jelentős mértékű őslénylelet?
2: A legnagyobb ilyen lelőhelyek a világban, ezek olyan területekhez kötődnek, ahol az eróziónak nagyon fontos szerepe van, és hát olyan kőzetek bukkannak ki a felszínre, amelyekben lehetnének dínócsontok. Ezek alapvetően a földtörténeti középidőből származnak, azaz mondjuk 250 millió évtől mondjuk 66 millió évig. Ezért ez egy elég hosszú, 180 akárhány millió éves időszak.
1: Belegondolni is hihetetlen, hogy mekkora, milyen hosszú időszak.
2: Iszonyú hosszú időszak. Hát gondoljunk bele, hogy 20 millió évvel ezelőtt itt, ahol mi vagyunk, a Kárpát-medence területén még szubtrópusi tenger hullámzott. És az csak 20 millió év.
1: Azt lehet tudni, hogy hány évig éltek a Földön dinoszauruszok? Tehát, hogy mettől meddig? Ez, amit az előbb mondtál, 250-től 66-ig?
2: Tehát, a 66 az elég fix dátum, tehát igen. A kihalási esemény az egy elég jól datált.
1: Tehát a 66 az azt jelenti, hogy a mostantól számított 66 millió évvel ezelőttig.
2: Igen, igen. Ezelőtt.
1: Tehát akkor majdnem 200 millió évig éltek dínók a Földön, tehát uralták a Földet tulajdonképpen.
2: Igen, egyetlen csoportjuk éli túl, ezek a madarak.
1: A madarak azok a dínók leszármazottai?
2: Igen, hüllőmedencei dínókon belül vannak a ragadozó dínók, ide tartozik a Velociraptor, a T-rex és még sok más ragadozó hátsó két lábán járt forma.
1: Mint ahogy belül... a madarak is két lábon járnak, csak mondjuk a T-rexnek meg a Velociraptornak nem volt szárnya.
2: Szárnya nem, olyan tollhoz hasonló kültakarója, sőt a Velociraptor esetében kb. A madarakéhoz hasonló aszimmetrikus evező tolla lehetett, repülni nem repült vele, de a testét melegen tartotta, álcázta, pészek melegen tartása használta, és így tovább. Ma már tudjuk, hogy gyakorlatilag a madarak ősei, ezek a raptorszerű lények, ezek már tollat viseltek, és a toll az nem a repülés miatt alakult ki. A repülés az egy másodlagos történet, ami valamikor bejön a képbe. Mondjuk, hogyha megnézzük ezeket a hosszú nyakú, hosszú fal, mint ami a Flintstone-ban van, valami kötél van a nyakán, már nem is egy ilyen járművet húz, ugye föl lehetett tekerni. Egy...
1: Hát meg volt az is, aki beült ebbe a járgányba, és kiszúrta a tetejét, hogy a nagy nyaka kiférjen, mint egy zsiráf.
2: Igen. Na, ilyen állatoknak megmaradt a bőrlenyomata. Nem volt tolluk, hanem tényleg az a mai hüllőkéhez hasonló pikkelyes bőr. Tehát voltak ilyen formák is. Náluk valamiért nem volt szükség erre az új típusú kültakaróra, de egy csomó csoport a dinókon belül kifejlesztette egy ilyen struktúrát, ami vagy olyan volt, mint a toll, vagy inkább ilyen szőrhöz hasonló valami.
1: Ilyenkor ti azt is kutatjátok, hogy ez minek hatására fejlődött ki, vagy minek hatására növesztettek ők másfajta külsőt a régihez képest?
2: Hát
1: hideg jött, meleg jött, vagy...
2: Próbáljuk, de nem egyszerű azért. Tehát ez az időszak összesen lehet hasonlítani a mai volt. Iszonyú meleg volt. Maximum magas hegységek területeken lehetett jégtakaró, hó, ilyesmi, de olyan eljegesedett pólusok, mint ma, hiszen a jégkorszak van, ugye? Jégkorszaknak a melegebb periódusában élünk ma, de 11 ezer évvel ezelőttig például iszonyú hideg volt. A dinók idejében ilyen nem volt.
1: Egy rövid szünet, de folytatjuk. Ősi Attila, geológus, paleontológus a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ősi Attilával beszélgetek, geológus, paleontológus, és a te nevedhez fűződik a magyar dínónak a megtalálása. Ezt te találtad meg tényleg szó szerint? Tehát te voltál az, aki először a kezedbe fogtad azt a csontot?
2: A Torma András jó barátommal mentünk el arra a bizonyos első kutatóútra a Bakonyban, ahol találtunk egy olyan kőzetréteget a felszíntől néhány méterre. Jó geológus hallgatóként kalapáltuk ott a rétegeket, és előkerült egy valamilyen csontnak látszó tárgy, amit lemostunk, és kiderült, hogy ez egy csont tényleg.
1: Bocsánat, most meg kell összakítsalak. Miért mentetek oda kutatni? Tehát, hogy egy geológus hallgató azt tudja, hogy ott van valami, ott kell lennie valaminek, onnan valami elő fog bukkanni, vagy nézzük meg, hogy itt mi lesz.
2: Ennyire sok szabadidőnk nem volt, úgyhogy, de tudhatja a geológus hallgató is. Nagyon érdekelt, hogy oké, ebben az országban rengeteg ősmaradvány van. Mindenféle tengeri ős leleteket, ugye csigák, kagylók, mindent lehet találni, cápafogakat akár, de dínó leletek nincsenek. Ha elmegyünk a különböző múzeumokba, nincsenek dínó csontvázak. Vajon miért? Hol vannak ezek? Ez foglalkoztatott. A gimi végén már nagyon sokat kutattunk ott a Bakonyba olyan kőzetek után, amiben esetleg lehetnének leletek. Ajkai vagyok eredetileg, és Ajkán akkoriban még ment a kőszénbányászat. Ez a kőszén, ez krétakorú kőszén, a dínók érájának utolsó etapjából a kréta időszakban van ez a kőszén. 85 millió évvel ezelőtt Ajka egykori vidékén, nem volt ott semmi, ott egy mocsárvilág van, láp van, erdő van, fák, és abból kőszén képződik. Ez a kőszén mondjuk 100 méter vastag, és most már azóta újabb rétegek rakódtak rá, most már lenn van a föld mélyén, már marha mélyen vannak. Na a lényeg az, hogy a Ajka vidékén ezt bányázták akkor, és óriási meddőhányokon kihorták oda ezt a széntartalmú kőzetet, amiben mindenféle ősmaradványok vannak, csigák, borostyánok, minden franc. Gondoltuk, hát akkor lehet, hogy dínócsont is lesz belőle. De kiderült, hogy az ilyen szenes rétegekben, ha van is csont, azok fekete színűek. Na most, ha fekete a szén, meg fekete a csont, nem egyszerű meglátni a dolgokat, és ennek ellenére aztán végül Szőke Feri barátunk találta meg az első csontot, még 99-ben, bár ez nem dínótól származik, hanem egy másik ősülőtől, de itt aztán több lelet nem igazán jött elő, és akkor 2000-ben a Torma András barátommal mentünk el Iharkútra, ahol bauxitot bányáztak, és szintén a dínók korából, ezzel az ajkai kőszénnel nagyjából ugyanazon korú, olyan anyagot képzeljünk el, amit a folyó hozott, a folyó hordta össze, lerakta, és ott voltak a rétegek egyik a másikában. Találtunk egy olyat, ami tele volt csontokkal.
1: Hány méter mélyen? Mondtad, hogy viszonylag közel a talajhoz.
2: 7-8 méterre volt a felszíntől. Akár egy kilométeren belül különböző kőzetek lehetnek a talajréteg alatt. Egyszerűen más korúak. Nézd meg, a Duna egyik oldalán ott a Gellért hegy, ami triászkorú, 220 millió éves. Átmész a Dunán, ott a kőzet, amit most a Calvin térnél fúrnak, az mint a 18-20 millió éves. Fiatalabb. A lényeg az, hogy itt ennek a bányának a területén tudtuk, hogy megvan az a kőzet, ami krétakorú, és lehetnek benne csontok. Ezt csebányai formációnak hívja a szakirodalom. Ezt
1: milyen formáció?
2: Csebányai.
1: Csebányai.
2: Csebánya település, ott van, ettől a helytől délre a 8-as út mentén. Aha. Ott felezték fel, de mélybe. A lényeg, hogy mi a földtani térképek alapján ezt hallgatóként kibogaráztuk. Elmentünk a földtani intézetbe, és megkértük ott a kollégákat, hogy segítsenek, mert hol lehetne ennek a felszínen kibukkanása. Kiderült, hogy sehol igazából, de ebben a bányában megvan. Ez volt a tudatosság, a tudatos keresés.
1: Elkezdek itt ásni, ahol állok. És lehet, hogy van itt egy csont, de lehet, hogy egy fél méterrel arrébb, ahol nem ástam. Mekkora területet kell ahhoz nektek feldolgozni, hogy szerencsétek legyen, vagy nem biztos, hogy szerencsének kell hívni, hanem hogy sikeresek legyetek, és tényleg találjatok valamit.
2: Bizony, azért ez nem egyszerű dolog, tehát benne volt a szerencse is jó százalékkal, vagy hogy mondjam, de ebben a bányában ez egy viszonylag friss bánya, néhány éve kezdték be azt a falat művelni. Tehát itt a kőzetrétegek, úgy, ahogy a Gellért hegy sziklái, most mondom egyszerűen, azok is ott kibukkannak, fehérlenek. Na ugyanígy itt is ezek a kőzetrétegek, sárgás, vöröses, homokkő rétegek, egyik a másikát szépen ott volt a falban. Tehát oda kellett menni, meg kellett nézni. Mindenki kérdezik, hogy miért nem találták meg a bányászok előttünk ezeket a csontokat.
1: Hát lehet, hogy találtak, csak nem figyeltek rá.
2: Az is lehet. A másik, hogy amikor ezek a gépek dolgoznak, akkor ott iszonyú por van. Ott minden egyszínű, ilyen semmilyen színű, ilyen barnás.
1: Meg össze is zúzza azt, amit kiszed onnan.
2: Sok napnyi eső kell ahhoz, hogy ezek a kőzet felszínek aztán letisztuljanak, és amikor ez már megtörténik, ott már rég a bányászat onnan elment. Ezek az emberek nem nézegetik ezt általában. A tetejébe kérész életűek sokszor ezek a bányák.
1: Na, és akkor ti oda mentetek, ott ástatok, kalapáltatok, kutattatok, kezetekbe akadt valami. Honnan tudtátok, hogy ez mi?
2: Az első lelet, amikor a kezünkbe akadt, akkor azt láttuk csak, hogy egy vörös paca egy sárgás homokkő felszínén. Lemostuk, és akkor ilyen szivacsos szerkezetet lehetett látni. És az a csontokra jellemző. Igen. Volt egy ilyen enyhén domború hajló alakja is, ami megint csak arra utat, hogy ez valami csont lehet, igen. Aha. Kitisztítottuk, lepreparáltuk, és kiderült, hogy valóban ez egy csontlelet, de egy töredékes csontlelet.
1: De az még lehet onnantól kezdve egy nagyon régi temetőnek a darabja, akár emberi csont is lehet. Ez miből derül ki, hogy ez mondjuk tényleg nem emberi, hanem valamelyik állathoz tartozó csont?
2: Abból, hogy az a kőzetréteg, amiből az a kőzet anyag, az nagyon régi, és azt tudtuk, hogy az a csebányai formáció. Tehát ez nem volt kérdés.
1: Ott emberi csont még nem lehet, hiszen akkor még ember nem volt.
2: Igen. Aha. Igen. Ez, ahogy a geológus mondja, ez szálkőzet. A szálkőzet az, ami eredeti helyében ott van x millió éve, tehát az ember oda megy, oda vág egyet a kalapáccsal, kitörik belőle egy darab, és az egy friss törési felszín. Hogy milyen volt az első emberi szempára, hogy az Attenborough mondta, ami azt 85 millió év után napfényben viszont látta. Na ez egy szuper érzés volt, és tudtuk, hogy ezt mi törtük onnan ki, és talán lesz másik is. És képzeld el, hogy amikor ezt a homokkőréteget megtaláltuk, és vastag agyagréteg fette ezt a homokkőréteget, a homokkőrétegnek a tetején voltak ezek a csontok. Hogy ezt az agyagréteget így fölhúztuk, mint egy ilyen iszonyú vastag szőnyeget, amit a szállodai szobákban van. Ott voltak a csontok meg a fogak. Egyik a másik a mellett. Egy tucat számra. Soha nem láttunk előtte ilyet. Ugye mi ilyeneket nem láttunk az egyetemen, a gyakorlaton, nem volt sehol. És most volt. Most előkerültek.
1: Megfelelő pillanatban tartunk egy szünetet, fenntartjuk az érdeklődést a hallgatóknak, mert innen folytatjuk ezekkel a csontokkal, fogakkal, Ősi Attilával. Geológus, paleontológus vendégem van ma a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ah, yeah!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hősi Attila, geológus, paleontológus a vendégem. Annyira érdekesen meséled, ahogy megtaláltátok ezeket a fogakat, csontokat. De és még mindig nem tudom, hogy abból hogy jön rá egy ember. Nyilván nagyon sokat kellett tanulni ahhoz, hogy ezt feltételezzétek, hogy ez egy dinónak a csontja lehet. Tehát, hogy nem mamut, nem más egykori állat, hanem ez egy dinoszaurusznak a csontja lehet. Az miből derül ki? Főleg úgy, hogy előttetek ezt senki nem látta. Tehát nincs kitől megkérdezni, hogy Józsi bácsi, jöjjön már ide, hogy mit gondol erről.
2: Hát az egyik ügye az üledékes kőzetnek a kora, tehát amiben a csontok vannak, aha, amiben ott kiszedtük egyiket a másik után, hát egy pár gyűjtés után több száz csont volt már a kezünkbe. Hmm. Köztük dinó fogak, olyan fogak, amik egyértelműen dinoszauruszok.
1: Heuréka érzés van ilyenkor?
2: Abszolút. Wow. Figyelj, én nem szoktam ilyen, nem tudom, patetikus dolgokat mondani, aha, de éreztem, hogy ez most egy olyan dolog, hogyha ez így megy tovább, és itt tovább sok lelet lesz, akkor ez az én életemet elég komolyan megváltoztatja. Hmm. És ez, azt hiszem, hogy így is lett. Tehát, hogy van egy olyan pont, amikor megérzed, hogy most történt valami, úgyhogy most egy új irányba megy az életed, és te tanakodás nélkül mész abba az irányba.
1: Tehát az addigi megszerzett tapasztalatok és tudások alapján feltételezitek, hogy az a csont fog, amit megtaláltatok, az egy dinóhoz tartozik. De az, hogy ez hogy nézett ki ez az állat, növényevő volt, vagy húsevő volt, egy új fajt fedeztetek fel, vagy már egy létezőnek a csontjait találtátok meg, az hogy áll össze?
2: Hát ez idő kell. Tehát ezt az elején nem tudtuk. Volt néhány olyan lelet, amiről kb. Sejtettük, hogy mik. Mert vagy már láttam valahol ilyet tudományos publikációba, vagy valahonnan, nem tudom, szakkönyvből láttuk, de ahogy említettem, mi nekünk nem tanítottak ilyen leleteket. Nem volt mit. Nem voltak ilyen leletek. Ugye Nob Csabáró volt az, aki dinókkal foglalkozott 1933-ig, amíg öngyilkos nem lett. De ő is az erdélyi dinókat kutatta. Aha. Ezek a leletek egy része Földtani Intézetben, másik Londonban, meg mit tudom, itt-ott vannak. Mi ezeket igazából nem láttuk addig. Úgyhogy kezünkben volt egy csomó csont, hogy láttuk, hogy különböző méretű és különböző típusú állatoktól van, de meg kellett határozni, hogy ezek milyen csontok. Ezek csigolyák, végtag csontok, bordák, fogak, állkapcsok, millió csont. Hát ahogy a mi csontvázunk is ugye fölépül 203-205 csontból, a koponya csontjainktól a láb új perceinkig. Egy dinónál is ugyanez a helyzet, csak akár a csontok száma lehet több száz, mert még egy páncélos dinónál még a csontvázon túl van egy 500 csontelemből álló páncélzat. Millióféle csonttípussal, vagy egy T-rexnél, szóval millióféle lehet.
1: Nem szépen sorban vannak egymás mellett elhelyezve a földben, hogy a geológusnak könnyű dolga
2: legyen. Igen, sajnos nem sorban vannak, nincsen hozzájuk is felirat, és a tetejébe...
1: Mint az ilyen, majdnem kimondtam a bútoráruháznak a nevét, ja, hogy egyes, kettes,
2: igen, igen, nincs,
1: ide illesz, oda
2: illesz. Nem, ez nem ilyen. Nem ilyen rakd össze. És a másik, hogy a különböző dínoknak, a különböző őssüllőknek, egyáltalán a különböző gerinces állatoknak különbözőek a csontjai.
1: Igen.
2: Tehát a mi combcsontunk ugyanúgy egy hosszú csont, de különbözik egy T-rexétől. És ezt el lehet különíteni, ezt meg kell tanulni, hogy mitől. Szóval ez az egyik dolog. A rétegkorát, a kőzetrétegkorát, ugye már beszéltük, igen, azt tudjuk. Úgyhogy ott voltunk, hogy a kezünkben volt egy csomó lelet, amit meg kellett határozni, és aztán a barátaimmal, a későbbi kollégáimmal nekiestünk ennek a rengeteg leletnek, ami mit pár év alatt több ezerre rúgott már. Szerencsére kaptunk mindenhonnan támogatást.
1: A mindenhonnan az mit jelent? Tehát ilyenkor mentek külföldi múzeumokhoz, paleontológusokhoz, geológusokhoz. Mert ha jól tudom, akkor még az is nehezítette a ti dolgotokat, hogy a földből meg tudtátok állapítani, hogy ez egy olyan kor, amiből még nincs dinó lelet sehol a világon.
2: Ha nem is az egész világból hiányzott ebből az időszakból leletanyag, de Európából egyértelműen. Aha. Tehát egy teljesen unikális történet volt ez itt a kontinensen. A korát tekintve vannak idősebb, és vannak fiatalabb leletek, de pont ebből a horizontból ez egy olyan 20 millió éves űr, gyakorlatilag egy luk. Igen, és ez telibe bele a közepébe az úgynevezett Santoni emeletből a 85 millió évvel ezelőtti időszak. Volt egy amerikai paleontológus, van még, egy amerikai paleontológus, David Weishampel, a Baltimore-i Johns Hopkins Egyetemnek a professzora. Ő megkeresett minket, anélkül, hogy tudott volna ezekről a leletekről, hogy itten esetleg valami együttműködés, és akkor mi elmondtuk, hogy van ez a dolog, ő ennek nagyon megörült, és akkor eldöntöttük, hogy beadunk együtt egy pályázatot a National Geographic Society-hez. Ő ott már jártas volt, én meg hallgatóként ilyet nem adhattam be. Végülis a Dave vezetésével adtunk be kétszer is ilyet, és nyertünk is, egyszer 16, egyszer 20 ezer dollárt. Na most az több szezonnyi pénz volt, de hát nem csak a molyolást, a preparálást
1: kell fizetni. Hát igen, nyilván nem a kalapácsot kell megvenni belőle, hanem...
2: Azt is.
1: Oké, azt kiszeditek azt a csontot, letisztítjátok, van hozzá ecset, stb. Stb. De ahhoz valami labor kell, nem? Tehát ahol ezt mondjuk normális körülmények között tényleg meg lehet állapítani a pontos korát, meg minden mást.
2: Igen, igen.
1: Nem nincs, hogy hazaviszed, és akkor nagyítóval nézegeted, meg felkapcsolod az összes lámpát a szobában.
2: Hát ha hiszed, ha nem az első leletekkel, így történt.
1: Hazavitted?
2: Hát én hova vittem volna, persze.
1: Hát itt én múzeumban, vagy az egyetemre.
2: Én
1: vagy...
2: bevittem az egyetemre is, aha, tehát én hurcibáltam ezeket magammal.
1: Nem ott... így egy nejlon zacsival.
2: A hátizsákomba becsomagolva hát vittem az első, letettem az egyetemen őket, vizsgáltam mikroszkóppal, aztán vittem haza őket összehasonlítani, közben mentünk megint ásni hétvégén. Újabb leletekkel ültek, ez így ment, aztán és hát egyetemi hallgatóként azért az ember nem kap egyből, hogy mondjam, csak széket, asztalt, és ott várják egy jó kávéval. Ez nem így megy azért. Be kell dolgozni. Harmadéves koromra, tehát egy néhány hónappal a felfedés követően aztán már kaptam egy asztalt, Kázmér tanár úr, aki mondta, hogy na fiam, akkor van itt ez a szoba, és itt van ez a nagy rendetlenség, ott a túl végén nem látni, van egy asztal, na, oda leülhet, de előtte csináljon rendet.
1: Ezek a leletek kikerül abból a környezetből, amiből ti kiveszitek,
2: igen,
1: és a mai levegővel találkozik, akkor nem kezd el megváltozni? Tehát nem kell valahogy különleges módon tárolni ahhoz, hogy ez megmaradjon? Még sokáig?
2: Valamelyik leletet nem kell, mert az örökké valóságig megmarad, és nem lesz különösebb baj a levegőn, de rátapintottál, ezek az iharkúti leletek, ezek bizony sajnos a levegőre kikerülve elkezdenek bomlani. Ennek az az oka, hogy egy pirit nevű ásvány van nagyon sok csontban. Ez a pirit, ez a vas szulfid, a bolondok aranyának is szokták hívni. Tehát ilyen aranyszínű ásvány, aha, ha nagyon szép kristály vannak, akik ilyen kockás aranyszínű kristály. Hmm. Nem arany, persze. A lényeg, hogy ez különböző okok miatt a csontok belsejében felhalmozódott, és ahogy ez a levegőre kikerülve szépen lassan elkezd bomlani, mállani, és bomlasztja, töredezi a csontokat, és ez nem tesz jót. Úgyhogy úgy képzeld el, hogy a 21 pár éve gyűjtött első leletek egy része már sokkal instabilabb, törékenyebb, úgyhogy ezeket már évekkel ezelőtt mi elkezdtük lekonzerválni olyan anyagokkal, hogy elzárjuk a csont belsejét, és a csontnak az egyes részeit a levegőtől, hogy minél lassabban induljon meg ez az oxidáció. Bizony. Most már tudunk másolatokat venni róluk, beszkenneljük ezeket a leleteket, főleg a legfontosabbakat. A legtöbb most már megvan frankon digitálisan, mit tudom én, egy 10 milliméter felbontásba, bármikor ki tudjuk őket nyomtatni. Szóval most már a technika az elképesztő dolgokat segít nekünk.
1: A világban az, amit itt találtatok, mekkora jelentőséggel bír?
2: Ez egy pici lelőhely, egyetlen bánya gyakorlatilag ez az iharkúti lelőhely, és azon belül is körülbelül egy, mit mondjak, egy néhány ezer négyzetméternyi területen van meg. Tehát ez mindegy bevásárló központ, nem tudom, annyi az össz, értem, ennyi van. Ezt 25 éve ássuk, föltártunk 700 négyzetmétert, úgyhogy van még 80 évri munka. Úgyhogy még lesz egy pár ezer lelet, és biztos lesznek köztük fontosak, de olyan csontvázak garmadája, ami mondjuk Mongóliában, Argentínában, vagy az USA-ban van, olyan nem lesz. De az európai szigetvilágnak az élővilágáról semmi más nem fog leleteket adni, vagy infót adni, mint azok a leletek, amiket itt mi megtalálunk, nem csak a Bakonyban, hanem Ausztriában, Romániában, vagy
1: egyéb. Azt akartam kérdezni, hogy ha mondjuk valaki az Alföldön kezdene el ugyanígy ásni, akkor találhatna-e hasonló leleteket?
2: Hát igen, például Kiskunhalas alatt 2,5 kilométer mélyen vannak ugyanilyenkorú rétegek, úgyhogy hát mélyebbre kell ásni.
1: Azt, hogy 2,5 kilométer?
2: Igen, tehát konkrétan Kiskunhalas
1: alatt
2: a geológusnak sok mindent kell tanulnia, és főleg aki császár tanárúrhoz járt órára, ott bizony keményen tudni kellett az Alföld aljzatának geológiai felépítését. Aha. Na de a lényeg, hogy lenne a mélyben, ott vannak idősebb kőzetek, és Kiskunhalas alatt 2,5 kilométer mélyen olyan kőzetek vannak, amelyek majdnem olyan korúak, mint a Bakonyi, képződését tekintve is ilyen folyóvízüledékes közek. Úgyhogy lehet, hogy tényleg Kiskunhalas alatt 2,5 kilométer mélyen ott vannak a dínócsontvázak.
1: Csak legyen ember, aki oda lejut.
2: Hát figyelj, pápa alatt, ez a Bakonyi dínó lelőttől 15 kilométerre északra, ott van Pápa városa, 600 méter mélyen ugyanúgy megvan ez a kőzet.
1: Hát de 600 méter is...
2: Kimegy le 600 méter mélyre?
1: Hogy jussz le oda?
2: Sehogy. Nincs az a kutatási pénz. Szóval sok helyen van még lelet, és nemzetközi
1: de
2: szempontból...
1: sokszor ott is marad.
2: Igen, igen.
1: Megint egy rövid szünet, de folytatjuk. Ősi Attila, geológus, paleontológus, a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ősi Attilával beszélgetek. Azt mondott, hogy megtaláltátok ezeket a csontokat, vitted a hátizsákban ide-oda. Mikor derült ki számotokra az, hogy tulajdonképpen mivel van dolgotok? Mennyire lehetett összerakni magát az állatot abból a sok leletből, amit megtaláltatok?
2: Hát ez jó pár ásatás kellett, főleg azért, mert azok a leletek, amiket megtaláltunk, mindjárt az elején, az az első néhány tucat lelet, az sokféle állattól volt. Ugye, ahogy említettem, itt ebben az időben egyszerűen olyan klimatikus viszonyok voltak, hogy nagyon komoly áradások voltak annál a folyónál is, ami ezt az üledéket hozta. Ami most már homokkő, kemény homokkő, kalapálni lehet. De akkoriban ez egy homok anyag volt. Hozta a homokot, hozta a csontot, sőt növénymaradványokat, fatörzseket. Itt nem is egy állatról kell beszéljünk, hanem legalább 40 különböző gerinces állatról. Halaktól, a kétéltűeken, krokodilokon, teknősökön át, egészen a madarakig, repülősülőkig, persze ott vannak a dínók is. Szóval mindenféle állat, mindenféle csontja van ebben a rétegben. Van olyan állat, ami itt élt valószínűleg, ahol ez a folyó befolyt, ez egy tó volt itt egyébként, mielőtt a folyó ezt az áradási anyagát ide lerakta volna. És itt éltek krokodilok, teknősök, halak, azok ezen a vidéken éltek. Egy édesvízi, ilyen pangóvízi, nem túl mély tó lehetett, legalábbis abból kiindulva, hogy az az anyag, amiben a csontok vannak, az egy ilyen homokos anyag, azt szállítja a folyó a csontokkal együtt, de alatta agyag van. Értem. Az agyag pedig kizárólag állóvízből rakódik le. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy itt egy tó volt, és ide hozta ezeket a leleteket. Úgyhogy egy csomó állat, csomóféle csontját megtaláljuk, és kezdődik a pázmány.
1: Az állatoknak egy jelentős része ismert volt előttetek? Mert azt tudom, hogy aztán végül ti neveztétek el azt a dino fajtát, amit megtaláltatok, de volt köztük olyan, amiről már korábban hallottatok, amit már korábban ismert az emberiség?
2: Úgy néz ki 25 évnyi kutatás után, hogy megvan az első olyan faj, egy krokodilféle, amelyet már a tudomány régóta ismer, 1870-ben már leírják Ausztriából. Egy szénbánya mélyéről kerül elő néhány töredék, és úgy néz ki, hogy valószínűleg pont ugyanaz a faj, legalábbis most úgy gondoljuk, ugyanaz a faj maradványai éltek itt a Bakony területén. De egyébként a legtöbb, pont ahogy mondod, új volt a tudomány számára nézve, de csak faj szinten. Tehát ez azt jelenti, hogy mi leírtuk például a páncélos dinók esetében, ezek az ankylosauria dinók, a Hungarosaurus tormai fajt. Torma András emlegette. Tehát barátom után adtam én ezt a nevet neki, és hogy Hungarosaurus, Magyarország első dinoszaurusza, csontanyagot tekintve. De az a csoport, ahova tartozik, a páncélos, azok ismertek Erdélyből, Ausztriából, Spanyolországból, szóval sok helyről, de pont ez a faj nem. Tehát úgy tűnik, hogy általánosságban, mivel nagyon hasonló élővilág, gerinces élővilág létezett itt a Bakonyban, mint mondjuk Ausztria területén, de fajszinten már különbségek vannak, és ez persze annak köszönhető jó részt, hogy ez az egész európai terület ekkoriban egy szigetvilágként létezett. Valahogy úgy, mint az indonéziai szigetvilág manapság. Tehát nem egy nagy szárazulat volt, hogy Portótól Szentpétervárig száraz lábbal el lehet menni, hanem kisebb-nagyobb szigetek láncolata, hát az Alpok még kezd csak kialakulni. Éppen kin vannak az első csúcsai, amik ma már nincsenek is, meg azok mind leerodálódtak. És egy ilyen szigeten, nem tudjuk mekkora szigeten, és nem tudjuk mennyi ideig létezett szigeten éltek a mi bakonyi dínóink.
1: És az, hogy ez a bakonyi dínó hogy nézett ki? Tehát az, hogy ti lemerjétek ezt rajzolni először. Mennyi csontnak kell megtalálódni a csúnya szóval? Tehát mikor tudjátok először azt mondani, jó, akkor most mi felskicceljük, hogy ez a dínó, ez hogy nézhetett ki?
2: Néha elég egyetlen csont is. Sőt, akár egy fog. Páncélos dinónk esetében ma már van 13 csontvázunk. Ebből van olyan, ami 70-80%-ban megvan. Négyszer akkor a területről ástuk ki két év alatt, mint ez a helység. Közel 50 négyzetméternyi területet dolgoztunk fel két évig. 25 éve ásunk. Én kiszámoltam egy pár évvel ezelőtt a Makádi Laci barátommal, hogy mi nettó több, mint egy évet lehúztunk abban a bányában már. Annyit ástunk ott az életünkből.
1: Úgy képzeljük el, hogy a te kezedben tényleg ott a kalapács, tényleg te ásol, vagy most már azt mondod 25 éve, hogy a fiam, te ott egy kicsit kalapáljál, tehát irányítod a munkát.
2: Kell irányítani a munkát, tehát ha van egy 20-25 fős csapat, ami három hétig dolgozik, és ez kerül 1,5 millió forintba, akkor azért ott nem mindegy, nem lehet lopni a napot. Célzottan megyünk, itt eredményesnek kell lenni, úgyhogy én magam is ások. Hát ez a legjobb az egészben. Hadd mondjak egy példát. Jó. Mindig emlegettem Sütöri Balázs barátunkat, aki orvos egyébként, és ő évek óta jár velünk ásni. És a Balázs két koponyát is talált, amióta itt ás velünk, egy páncélos dínónak egy koponyáját, illetve talált egy olyan krokodil koponyát, ez az a bizonyos krokodil, ami Ausztriából is ismert. Valami elképesztő fontos.
1: Amelyik növényevő krokodil
2: nem,
1: volt?
2: Ez nem, az. Nem, ez egy másik. A növényevő krokodil, az is egy nagyon jó sztori. a Makádi Lacinak az öccse találta meg a holotípusát annak a krokodilnak. Az az alfája és omegája egy fajnak. Aha. Az, ami alapján a faj nevet adják és leírják. Értem. És aha, azt általában elrakják valami eszméletlen szuper

0: Suchus makádi névre keresztelt krokodilnak a koponyája a legteljesebb koponya, azóta is a legteljesebb, hát az a holotípusa ennek a mindenevő gyümölcsevő krokodilnak.
1: Az azt jelenti, hogy evett húst is?
0: Tehát nem maradt meg a gyomortartalom. Ami alapján ezt tudjuk, de az az rendkívül alapján. Spéci fogazata. Aha. Igen. Lapos, pici kupot viselő örlőfogai voltak, ez az egyik. A másik, hogy a fogakon kopási minta van. Hmm. A milyenkén is egyébként, ha megnézni mikroszkóppal, akkor ha mit tudom én, csak húst teszel, tök más lesz a kopás a fogad felszínén, mint hogyha mindenféle zöldségeket, vagy magokat, meg nem tudom micsodát. Egy szarvasnak, ami egyszik lombot, rügyet, nem tudom, ami más a fogának kopás, mint mondjuk egy lónak, ami egész nap fűféléket legel. És ezekből következtetni lehetne a krokodilnál is, hát mi ezt tettük, és úgy tűnik, hogy tényleg ez egy spéci növényevő krokodil volt.
1: Az elnevezések egyébként mindig így vannak, hogy aki megtalálja, az adhat nevet. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, ilyen dínos könyveket kellett olvasnom. Hát a nyelven beletört a Quetzalcoatluszba például. Ah,
0: de kiváló! Nem hallottam mostában, hogy valaki ilyen szuperú kimondta volna. Valóban, ha nem is azt nevezi el őket, aki megtalálja, hanem az, aki a leletanyagot tudományosan leírja. Aha. Annak van joga úgymond nevet alkotni, persze vannak néha olyan körülmények, amire tekintettel kell lenni. Tehát például volt arra példa a tudományban, hogy egy szponzor azt mondta, itt van egy csomó pénz, ássatok, de ha lesz egy új dinofaj, akkor hello, itt úgy hívnak, hogy is akkor rólam.
1: Retrosaurus.
0: Igen. Rólam kellene. Vannak ilyenek, akik ezt így kérik, de van, aki kifejezetten ragaszkodik, nehogy rólam, hogy ezt ne, Isten ments. De alapvetően ez a leíró, tehát annak a kutatónak a joga. Maga után senki nem nevezel általában dolgokat, erre figyelünk.
1: Tehát az, amiket te adtál nevet, az nem magadról, hanem a kollégáidról.
0: Kollégákról, barátok, támogatókról, olyan emberekről, akik nélkül én nem lennék most itt.
1: Azt mondod, hogy a madarak a dínók leszármazottai. Találtatok-e olyat, ami örökre kihalt?
0: Igen. Elég sok olyan leletünk van, például fogak, ilyen 3-4 centis ragadozó dínók fogai, amik már, hogy a fogak 3-4 centisek, a koponya olyan 50, és az állat volt 4 méter hosszú.
1: Az na, igen.
0: Ezek ugyanúgy eltűnnek a kréta végén, mint a többi egyéb dinoszaurusz. Érte. Ott vannak a mososaurusok. Ezek a mai gyíkokkal távoli rokonságban állott, tehát a mai zöld gyíkkal, amit néha látunk, sütkérezik a házfalán, annak távoli vízi ragadozó rokon formái. Voltak köztük 12 méteresek, eleven szülők voltak, tehát a vízbe hozták világra a kicsiket, nem raktak már tojást, és ennek egy formája itt a Bakonyi, azokban a tavakban, ahova ez az áradás a folyó befolyt, ott éltek. A Makádi Laci írta le ezeket a leleteket Pannoniasaurus inexpectatus néven. Hmm. Pannonia tartománya, régi római tartomány, annak a váratlan gyíkja, ugye inexpectatus, és miért váratlan? Mert ez a környezet édesvízi környezet volt, holott ezek a mososaurusok sokáig úgy gondoltuk, hogy kizárólag a tengerben éltek. És lám-lám, hoppá, felbukkantak itt. De vajon miért? Ez egy jó kérdés. Rengeteg fiatal egyedtől származó csont van, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy talán ide felúsztak, és itt hozták világra a kicsiket. Hát ez egy nyugodt környezet lehetett a számukra.
1: Azon gondolkodom közben, hogy a cápákról és pont a krokodilokról mondják, hogy ők még a dínókkal együtt élhettek. De akkor ők ugyanazt a meteorit becsapódást hogy élték túl, amit a dínók nem?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Erre millió hipotézis van, mondhatnánk akár a madarakat is. Ugye beszélgettük a toll kérdését. Tudjuk, hogy a toll, ami a testet melegen tartott, és nem a repülés miatt alakult ki eredetileg, az azoknál a raptorszerű lényeknél, mint a velociraptor, ezeknél megvolt, és azok nem élték túl. Csak a madarak élik túl, a madaraknak is egy néhány csoportja. A krokodilok viszont, akiknek se tolluk, se szőrük, se semmi, csak pikkelyeik és hidegvérűek, lazán túlélik ezt a kihalást. A teknősök is szintén. Igen. Bizonyos gyíkok is. Miért ne halnak ki a dínok? Nem tudjuk. Szóval ez egy nehéz kérdés. Hát arról nem is beszél, hogy a meteor becsapódással egy időben, ugye van egy nagyon fontos vulkáni tevékenység, mit tudom én, hány száz méter vastag vulkáni anyag, bazaltos kőzet nyomul ki. Az iszonyú mennyiségű üvegházgáz, ami bemegy a légkörbe, na az már gajra vágja a légköri áramlatokat, majd a tengeri áramlatokat, csomó mindent, ami a krízishez vezet, és aztán még jön el 10 km átmérőjű aszteroida, ami a mai Mexikó területén bevágódik a sekélytengeri területekre. Komplex történet ez, és hát van, akik túlélték, van, akik nem. És hogyha ezek túlélik a dínók, akkor lehet, hogy mit nem beszélgetünk.
1: Miben bíztok még? Tehát, hogy van-e még bennetek valamiféle izgalom? Vársz-e még valamit, hogy majd előkerül még valami?
0: Tehát,
1: hogy nyilván 25 év alatt rengeteg mindent találtatok, sok minden derült ki arról a területről. De mi az, amire még feltételezhetően számíthattok?
0: Hát sok ilyen van. Van egy olyan dinoszaurusz, ezek a sauropodák. Ez a hosszú nyakú, hosszú farkú, ami Flintstone-ból, egy oszlopláva, mint a Brachiosaurus Diplodocus.
1: Igen.
0: Hát bármilyen hihetetlen, de erről előre úgy gondoltuk sokáig, hogy ezek itt nem éltek.

0: ilyenek éltek, azoknak a maradványai tuti, hogy mindig előkerülnek, mert irgalmatlan nagy cupákjaik vannak. Nálunk nincsenek ilyenek, de van egy fog, ami egy ilyen csoporthoz tartozik. Egyetlen egy, kb. Egy centiméteres fog. Ezt publikáltuk, ezt a leletet. Rabi Marci barátom azt mondta, hogy ez az a fog, amiről a legtöbbet, egyetlen fogról nem lehet ennyit írni, mi több oldalt írtunk. Szeretném egyszer megtudni, hogy tényleg ezek a sauropoda dínók éltek-e itt. De ott vannak a ragadozó dínók, amiknek a 3-4 cm-es késpengeszerű fekete recézett fogai, most már több mint 100 ilyen lelet van. Tök jó lenne egyszer találni egy állkapcsot, egy ilyen fél métereset, amit ott van.
1: Mondjuk a T-rex?
0: Hát olyasmi, de hát nem akkorát. Itt T-rex méretű állatok nem éltek. Egy T-rexnek 1,6 méter hosszú volt a koponyája, 18 centisek a fogak, és 12-13 méteres az egykori állat. Tehát Európának ezen a vidéken egyszerűen nem volt ekkora tér, hogy ilyen csúszragadozókat eltartson egy ilyen terület. És hát, hogy még egy példát mondjak, az az emlegetett krokodil, ez a bizonyos dorátodon, ami Ausztriából is van, meg most már nálunk is. Hogy mennyit számít az, hogy az ember ás, és sok mindent talál, idén előkerült ennek a krokodilnak egy olyan koponya eleme, ami az ausztriai és a korábbi magyarországi vagy bakonyi leleteket összeköti. Végre egy közös pont, ugyanis Ausztriából előkerült ennek a krokodilnak az alsó állkapcsa, nálunk meg előkerült a koponyája, és nem volt közös pont.
1: Nyilván nem ugyanaz a példány, csak
0: nem ugyanaz a példány,
1: a fajnak,
0: de valószínűleg ugyanaz, de nem volt egy közös csont. De ez a bizonyos állkapocs, ami itt most előkerült, ez megvan ott is, és ez összeköti a kettőt.
1: Lejárt az időnk, már régen, de túlhúztuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, Őse Attila, geológus, paleontológus. Jó volt veled beszélgetni, köszönöm.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Egyelőre nem kötelező az e-beutaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon. Kigyulladt egy görög vadászgép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott. Az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvény tervezett módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát, és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyűlés. Idehaza is megjelent a kőris rontókarcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
6: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
5: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek, az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: esetleg.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
2: Kovács P. József, a mai beszélgető társam. Megtisztelve érzem magam, üdvözöllek nagy szeretettel.
3: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, és téged is személyesen. Ritkán ülök már mikrofon elé, az elmúlt 20 évben talán egyszer. Úgyhogy köszönöm a meghívást.
2: Elmondom gyorsan a hallgatóknak, hogy te kérted, hogy tegeződve beszélgessünk, ezért tegeződünk, tehát nem azért, mert...
3: Hát nincs olyan nagykor különbség közöttünk.
2: És egyébként sincs olyan nagykor
3: különbség. Az a 30-40 év, az már mit se számít.
2: Ez viszont erre egyből lecsapok, hogy az elmúlt 20 évben azt mondtad, hogy ritkán ülsz mikrofon mögé. Nem keresnek, vagy inkább nem válasz szereplést?
3: Nem vállalok. Kivonultam a médiából, több okból kifolyólag. Egyrészt, mert úgy érzem, hogy a televízióhoz kötötték az én személyiségemet, és hát a televízióban már nem vállalok szerepet, és akkor meg tulajdonképpen a mikrofon az már csak a színpadon szerepel, mint olyan, és nagyon ritkán szerepelek már színpadon is. Visszavonultam, van ennek különböző oka, erről majd később esetleg néhány szót válthatunk. 2002 volt az a nevezetes év, amikor nyugdíjba mentem, és azóta nyugdíjas egykori tévé főmunkatársként vagyok nyilvántartva.
2: Tehát nyilván előtte sokat szerepeltél, sokat dolgoztál. Nem hiányzott a jelenlét? Hogy te jelen vagy az emberek életében? Neked ez nem hiányzott?
3: A mi munkánk, mi a televízió bemondói voltunk. Hírolvasó bemondók, műsorvezetők, műsorvezetői bemondók, most ez két különböző szakma, mert a műsorvezető egy speciális témakörhöz tartozó, a napi műsorokat vezető bemondó, pedig aki ott ül a stúdióban, adáskezdéstől adás végéig végigkíséri a napi programokat, és elmondja a hozzáfűzendő egy-két gondolatot, vagy fontos információt. Na most tulajdonképpen, hogyha úgy nézzük, akkor ez a dolog megszűnt számomra. Tehát nincs miért hiányozni, mert nincs olyan kötődés, ami emiatt oda vonzana engem valamilyen módon valahova. Hiszen ott ültem a stúdióban, élőadásban dolgoztunk végig, a legkevesebb óra számra tudok visszaemlékezni, amit felvételről csináltunk, és ami azt illeti, a 40 éves pályafutásom az egy olyan szám, amit az európai ranglistán, és ha körbenézünk, nagyon kevés ember mondhatja el, hogy 40 évig élőadást végig tudott csinálni, mert sajnos ez egy olyan stresszes pályafutás, aminek nagyon sok áldozata volt. Tehát nem akarok arról beszélni, hogy hányszor búcsúztattam kollégákat hivatalosan a televízió nevében, meg személyes jóbarátság révén is, mert hát nagyon sokan elmentek ebben a pályából, mert ez a stressz az nagyon ölte az embereket. A mi korunkban. A mai celebes világban, amikor ez már nem egy olyan nagy megpróbáltatás, mert bárki oda megy, mond valamit, és már egyszer csak a televízió népszerű embere, de nálunk ez még egy nagyon komoly felkészülést igényelt, és miután nagyon komolyan fölkészültünk erre a szakmára, nagyon nagy felelősséget is éreztünk a kamerák iránt és a nézők iránt. És ez a nagy felelősség lecsapódott, valakinek gyengébb volt a szervezete, hát sajnos sokat elvitt a munkatársak közül.
2: De pont ezért, amit mondasz, hogy ma már a celebek besétálnak a tévébe, önjelöltek, és imádnak szerepelni, és egyfajta addikcióként az ember szerepelni akar, ha már egyszer megízlelte ennek a népszerűségnek az ízét. És nagyon sokan a pályatársait közül is használják esetleg az internetes felületeket, hogy a mondani valójukat, a mondandójukat elmondják. De 20 évvel ezelőtt elhatároztad, hogy a te mondandód az már nem fontos?
3: Azok a munkatársak, vagy barátaim, vagy azok az egykori televíziós kollégáim, akik mai napság hallhatók az általad említett internetes szférában, azok egy speciális munkaterületnek voltak a reprezentánsai, amely munkaterület mind a mai napig él és van. Tehát mondjuk egy sportriporter, értem, vagy egy zenei riport, most ezt csak úgy mellékesen mondom, mert Juhász Elődre jó barátságban vagyok, hát mind a mai napig az Előd ugye a zenei műsorokkal tud foglalkozni, vagy egy sportriporter, hát a Kaplár F. Jóskával találkoztam nem olyan régen, hát ő egy abszolút mind a mai napig szereplő és aktív riporter. Jó, hogy ezek kicsit fiatalabbak, mint én, de a napi televíziós műsorok vezetése, mint olyan, hát ez lefejeződött, amikor kiléptem a stúdióból, aznap is. Tehát nem csak 40 év után, hanem amikor azt mondtam, hogy jó éjszakát kívánok, és hát mondjuk azt tőlem nem hangzott el az a nevezetes baki, amit a rádiósban bemondtak, hogy gondoljanak azokra, akikre már pihenni tértek, és kapcsolják ki a készülékeket. Hát mondjuk ilyen jellegű bakit nem sikerül produkálnom, de azért el kellett köszönnöm, hogy ma vége véget ért az adás, és holnap találkozunk, és akkor vettem a kalapomat, kabátomat, nem, kalapom nem volt persze, de mondjuk inkább a kabátomat, és hazamentem, és a drága családom, egy-két tagja még, aki éppen fönn volt, várt, vagy már aludtak, mindegy, de akkor véget ért aznapra is a feladat, és másnap egy más feladat várt,
2: de azt
3: mindig az élő programok egymás utánja jelentette számunkra a munkát.
2: Azt tudtad, amikor utoljára beszéltél a tévében, hogy ez volt az utolsó? Tehát volt lehetőséged a nézőktől elköszönni?
3: Nem emlékszem rá, de valami egy mondatot talán igen. De hát ez olyan rég volt, nem is volt nagy jelentősége, mert hát az ember ilyenfél egykor azt mondja, hogy holnaptól már nem találkozunk. Talán volt egy mondat, nem én búcsúztam el, valaki elbúcsúztatott. Úgy emlékszem, de ez legyen a múltéhez. Ez a gondolat.
2: Megemlítetted egy fél mondattal, hogy a bakikat, hogy neked nem volt olyan bakid, mint a rádióban. De ezért volt olyan, hát mondtad, hogy csak szinte élőben ment az egész 40 éves pályafutásod. Voltak olyan bakik, amik így megmaradtak azért?
3: Az igazság az, hogy nekünk nagyon korlátozott volt a megszólalási lehetőségünk. Ugye két műsor között 20-30-40 másodperc, másfél perc, két perc, és arra nagyon komolyan fel kellett készülni, és erre a felkészülésre sokszor ugye írásban vagy gondolatban az ember koncentrálva nemigen követel bakikat. Aki egy hosszabb lélegzetű műsorban dolgozik, és valami csacsiság történik, akkor ott nyilvánvaló, hogy előfordul. Hát ez a nevezetes dolog, ez persze ez a rádióban volt, nem a televízióban. Velem is előfordult természetesen, de hát ez nem volt olyan nagy horderejű, de például ugye volt ez a nevezetes szituáció, ugye, amikor az oroszok jobban teljesítettek az űrben, mint az amerikaiak, és volt egy nagy versenyfutás, ugye, akkor volt a Lajkakutya, meg a Gagarin, és akkor az amerikaiak utol akarták érni, meg is haladták, és az Armstrongot fölküldték, és egy érdekes dolog volt, ugye, hogy nem úgy, mint ma, hogy számítógépen irányítva szállt le az a bizonyos egység, ami tette őt oda a holdra, és hát ez egy rettetes, izgalmas pillanat volt, amikor Armstrong földet ért, vagy akarom mondani, holdat ért, ugye? És itt van az a bizonyos baki, amit én elkövettem, mert amikor a híreket kellett mondanom, akkor a nagy izgalmamban azt mondtam, hogy Armstrong szerencsésen földet ért a holdon, azaz holdat ért a földön. És akkor az öreg paraszt, aki azt mondta, hogy hát kiutaltak nekem 5 hold földet, az 5 föld hold helyett, de tiszta homok az egész, és nem tudok vele mit kezdeni. Meg a fiatalok ugye földvilágos éjszakán sétálnak, nem holdvilágos éjszakán.
2: Akkor a beli mém, tulajdonképpen.
3: Igen, meg igen. Talán még volt egy, hogy nem is annyira ez baki volt, hanem amikor egy idős néni írt egy levelet az akkori elnöknek, már nem tudom, mert 17 elnököt értem meg több mint 20 év alatt. Írt valamelyik elnöknek, de kinek, azt már nem tudom pontosan, hogy ezt a Kovács P. Józsefet ne tegyék többet adásba január 1-én, mert ahányszor ő megjelenik, annyiszor mindennek fölmegy az ára. Ez a szegény nézők azt hitték, hogy nekem bármi közöm is van ahhoz, hogy kenyér vagy a tej föl vagy a baj ára fölmegy, de ez volt, ezzel kezdődött január 1-én, ezzel kezdődött a híradós munkám, hogy hát tájékoztattuk a nézőket, hogy milyen változások várhatnak rá, hogyha bemennek vásárolni. Ez akkor még közvetlenül a néző tudatában az volt, hogy nekem bármi közöm is van ehhez.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést. Kovács P. József a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kovács P. Józseffel beszélgetek. Hálás feladat volt bemondónak lenni, az ország előtt szerepelni és elmondani azokat a dolgokat, amit az országnak
2: tudnia kell. Mi készültünk erre, úgy volt, hogy amikor feladta a hirdetést a televízió 1960-ban vagy 61-ben, ez volt az első a nyilvános hirdetés, hogy lehet jelentkezni a televízióba munkatársnak, és akkor én beadtam a jelentkezésemet, volt egy beszédtechnika tanárom, Fischer Sándornak hívták, és akkor ő fölhívott telefonon, hogy lehetne jelentkezni, hogy jelentkezek. Én beadtam a jelentkezésemet, de 2000 jelentkezőből 20-at vettek föl.
1: Az igen.
2: És akkor se rögtön azonnal, csak egy pár hónappal később, mert éppen nyár volt és kopaszoltam. Ha kinő a haja, jöjjön vissza, akkor megnézem újra. Hát arra vártam, hogy kinőjön, hát hál' Istennek.
1: Mert hát megtörtént. Nyilván akkor nem csak a hang meg a szép beszéd számított, hanem az is,
2: hát
1: hogy az ember
2: azért kinézzen valahogy. És gyakorlatilag mi onnan másfél évig tanfolyamokra jártunk, és nekünk minden leírt betűt meg kellett gondolnunk, hogy ezt hogy is tennénk, hogy csinálnánk, és beszédtechnika tanfolyamokon vettünk részt, és a karácsony 12. napja van, köszönt, és minden jót kíván, 12 ugrobgurul, 11 táncos tarkóúrdő, 10 tekerő, kéményseprő, 9 kötés, kis, na, mindegy, egy levegővel el kell mondani mind a 12 sort. Most nem vagyok erre fölkészülve, de el tudtam mondani. De ettől kezdve minden olyasmi tanítottak nekünk, a megjelenést, a mondatalkotást. Ezért aztán, hogy úgy mondjam, a bakizás az nem volt olyan nagyon sűrű a mi munkakörünkben, viszont nem mondhatom azt, hogy annyira hiányozna ez a dolog, mert nekem a közönséggel való kapcsolat hiányzott a legjobban, az élő kapcsolat. A kamerán keresztüli kapcsolat az egy olyan ködös dolog, hogy ugye én nekem el kell képzelnem a kamerán keresztül, hogy ki néz engem. Nem úgy, mint a gyerekeim, ugye, akik megkérdezik, hogy apuka, te hova mész ma este? Nem, megyek a televízióba. Másnap, hova mész, apuka? A televízióba. És akkor azt mondja, és apuka, te mikor dolgozol? Ugye, mert ugye nekik a televízió nem egy munkahelyre számított, hanem egy szórakoztató intézménynek. Igen. Nem tudtuk hasonlóképpen elképzelni, hogy ki néz bennünket. Nekem van egy képem 1961-ből, egy néző küldte el, amikor az ő kis unokája egy tavasz televízióban néz engem, amint konferálok, és azt mondja, hogy hát ne haragudjon, ezt elküldtem, a kis unokám magát nézi a televízióban. 61-ben, egy tavasz televízióban.
1: Az is nagy dolog volt, hogy az embernek van tévé.
2: Igen, de hát ugye abban a korban a gyerekek még elmentek a televízió hátra mögé, és ott nézték, hogy nem ott ül-e az az illető, aki beszél, mert nem hitték el,
1: hát
2: hogy
1: nem lehetett érteni akkor,
2: hogy valahogy egyszer csak megjelenik a készülékében valaki, és az egy élő ember.
1: De valamiféle visszajelzés volt a boltban, volt, az utcán, a levelekben?
2: A utcán, boltban mindenütt nagyon kedvesen néztek ránk, meg né, ott megy, jé, hogy néz ki. Az emberek számára akkor még ez egy tényleg egy látnivaló volt, amikor egy Takács Mari, egy Eszter, vagy szerény személyen megjelentük az utcán, és beazonosítottak, hogy mi mik vagyunk, és nem voltak rossz benyomások, szóval nem köveztek meg minket, hanem szeretettel fogadtak, de ez múlékony dolog, mi ezzel nem éltünk vissza, mert mi elképzelésünk szerint, meg az szerint is, hogy miért vettek oda minket, és miért kell nekünk ott dolgozni, az volt, hogy mi ne önmagunkat népszerűsítsük. Ne a mi népszerűségünket lovaljuk meg, hanem a televíziót népszerűsítsük, a televíziós műsoroknak csináljunk valamiféle elfogadtatási indexet, hogy de jó, hogy ezt megnézték, és erről beszéltünk.
1: A felkészülésről szeretnék kérdezni, de előtte csak egy fél mondattal visszatérnék mindarra, amit az előbb elmondtál, hogy népszerűek voltatok, és megismertek titeket az utcán, és örültek, amikor látnak titeket, hogy járt kiváltsággal az, hogy az ember szerepel a tévében, tehát szebb húst adott a hentes, mindig volt parkolóhely, bár mondjuk akkor még autók sem voltak a nagyon, tehát hogy bármiféle kiváltsággal járt-e az, hogy bemondó voltál.
2: Én úgy érzem, hogy a szeretetnek a megnyilvánulása volt ISB-ben is megnyilvánult, ezt nem lehet tagadni, ez kétségtelen, de nem éltünk vissza vele, ez az egyik legfontosabb dolog. Hát, hogy jobb húst adott-e, mint meg ezzel mondom, ezt megmondom, erre már nem tudok visszaemlékezni. Ami nekünk fontos volt, hogy minket például öltöztettek, tehát az a gyár, aki bevallhatta, hogy televíziós bemondókat öltöztetett, nekünk ezért nem kellett fizetni. Tehát egy május 1 ruhagyár, egy vörös október ruhagyár minket fölöltöztetett, tehát adtak inget, nyakkendőt, zakót.
1: De azt haza is vihetted, vagy abban szerepelni lehetett?
2: Nem, hát az gyakorlatilag bent lógott az öltözőbe. Ja, de ha mondjuk olyan alkalom volt, nem mondták azt, hogy nem használhatott másutt is, hiszen végsősoron az öltönyt reprezentálva őket népszerűsítettem, most mindegy, hogy kamerán előtt, persze, vagy egy színpadon. És minket kaptunk például. A akkoriban egy jó minőségű smink, amivel pudereztek minket, azért annak meg volt az ára, úgyhogy mi úgy kezdtük a munkánkat, hogy lementünk a sminkszobába, és minket kisminkeltek, persze nagyon enyhén, finoman, de hát mondjuk autót nem tudtam szerezni ezáltal, hogy hamarabb, mint bárki más. Nem kaptam előbb, mint 3 év azt az autót, de volt egy kollégám, akinek a férje a Merkurban dolgozott, és azért volt lehetőség, hogy értem. Mondták, hogy hát a munkájához kell, akkor a 3 évi tabant várakozást csökkentsük le 1 évre. Úgyhogy nagy örömmel a 3 év helyett 1 évet kellett csak várni egy ócska trabantra. Hát nem ócska, mert a végső során rengeteget autóztam vele, de akkoriban még ez így működött.
1: Igen. Na a felkészülés, mert nyilván nem csak ez kell a tévés szerepléshez, hogy az embernek legyen egy szép ruhája, meg ki legyen sminkelve. És én nagyon-nagyon visszamennék, azt már említetted, hogy jártál főiskolára, a színművészetire, de hogy azt mi előzte meg, hogy odáig hogy jutottál el, erről szeretnék beszélni, és Szabó Magda neve kikerülhetetlen a történetben, mert hogy...
2: Hát akkor most visszavágok, jó? Jó. Hogyha nem haragszol. Jó. Hoztam egy darab papírt, egy kitépet oldalt, egy pár sort, ha megtennéd azt a szívességet, olvasd, hogy
1: ne ezt én, a bejelölt részt,
2: hogy te hogy tudsz elolvasni jó. A mai napon.
1: A tévés Egri Jánost úgy ismertem meg, hogy mikor beléptem az osztályba...
2: Az Egri Jancsi volt vendégetek, tehát igen, mondjuk nem igen. Baj, hogy ezzel kezdődik a szöveg.
1: Abszolút nem. Szóval a tévés Egri Jánost úgy ismertem meg, hogy mikor beléptem az osztályba, veszettül rázott egy tehén kolompot. Várjon, kit ismerhet még?
2: Ez egy riporteri kérdés.
1: Igen. Kovács P. Józsefet a képernyőről. Elég volt egyszer verset mondani hallanom, hogy azt javasoljam neki, ezzel a hanganyaggal, ezzel az előadó képességgel menjen valami olyan pályára, ahol szembesülhet a közönséggel.
2: Hát ki írta ezt, szerinted?
1: És akkor itt egyet lapozok, és azt látom, hogy...
2: A szerzője Szobotka Tiborné.
1: Szobotka Tiborné. Szobotka hát, Tiborné, Szabó Magda.
2: Hát így van. Ez mai napság nem olyan közismert és köztudott, hogy ő Szobotka Tiborné, férje Szobotka Tibor a ELTE Bölcsészettudományi Karának angol tanszékének volt a legismertebb és legelfogadottabb előadója, tanára, és az ő felesége volt Szabó Magda. És ez azért fontos mondani, hogy a felesége volt, mert akkoriban Szabó Magda neve már országosan ismert, elismert, egy népszerű írónő volt, nem egy munkáját már földolgozták a televízióban és színpadon is, de politikai okok miatt nem jelenhetett meg, és kényszerült elmenni iskolába tanítónőnek. Uh-huh. És a Horváth Mihály téri általános iskolába osztották be magyart tanítani, és a 8. általános iskolában ő volt a mi magyar tanárunk. Az a büszkeség tölt el, hogy írt egy színdarabot, amire engem választott ki, mint főszereplőre, Balassi Bálint életeiről szóló, az ifjúságáról szóló darab volt ez, és valahogy úgy érzem, hogy Szabó Magda révén kerültem kapcsolatba a színpaddal, a színjátszással, aztán a versmondással is, mert hivatásos előadóművészként ugyanilyen hosszan tevékenykedtem, és valószínű, hogy a Magdi néni, mert így hívtuk, Magdi néni, ő valamit sejtett, vagy kisejtett, vagy megsejtett, és azért írta ezt a pársort, válaszul a riporternek, és hát nekem is az a megtiszteltetés jutott, hogy színdarabot is írtam, mert játszhattam, és ez indított el az versmondói pályafutásomat.
1: Akkor 8., amikor tanárod lett Magdi néni.
2: Igen.
1: Nyilván akkor már túl volt néhány híres versenyregényén, de még az Abigail előtt volt, és még sorolhatnám azokat a híres darabokat, amiket később írt meg. Ti akkor tudtátok, hogy ő kicsoda?
2: Azért tudtuk, mert a javát az osztálynak, tehát aki jó irodalmi eredményeket ért el, hát egy 8. általános iskolában akkoriban, hát ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy magyarból jó jegyet szerezzen az ember. Meghívott minket kávé délutánokra, mint a Rózsadom oldalában volt, most nem akarom nevezni az utcát, hogy hol, egy gyönyörű lakásuk, aminek az volt az érdekessége, hogy hát több szoba volt a házban, ezt csak később tudtuk meg, az egyikben a Tibor bácsi, a férje készült az egyetemi tananyagból, a másikba ő írt. Most az a szoba, az szinte beláthatatlan volt, mert annyi könyv volt benne, annyi papírlap, olyan rendetlenség, hogy egyszerűen nem is lehetett látni, hogy hova ültött le abban a szobában. És volt egy harmadik szobájuk, ahol egy helyes kis kanapé volt, kis székecskékkel, és minket akkor kakaóval fogadott, és akkor felolvasott nekünk a verseiből. És ez volt nekünk a megtiszteltetés, hogy a Magdi néni verset olvasott föl nekünk a lakásán.
1: Ha akkor lett volna mobiltelefon a zsebetekben, nyilván megkapcsoltátok volna, mint ahogy a mai fiatalok.
2: Megkapcsoltuk volna. Tehát ő egy fokkal több volt nekünk, mint egy egyszeri magyar tanár. Ő, mint Magdi néni, ő elindított nagyon sokunkat különböző pályákon. Én neki köszönhetem félig, meddig az irodalom imádatomat és az irodalommal való örök kapcsolatomat.
1: És lettél versmondó is, ahogy fogalmazol, de hát azért ez jóval több ennél. A tévés bemondó munkád és az, hogy te verseket mondasz, az megfért egymás mellett? A tévének kellett valami külön engedély, vagy akkor két munkahelyen rendelkeztél, vagy ez hogy
2: nem, működött? Nem, a versmondás az nem munkahely volt, hanem egy oklevél, hogy gázsit kaphatok, és gázsért mondhatok verset.
1: Tehát
2: az Országos Filharmónia, vagy a Ori. Tehát én nem adtam föl a versmondói elhivatottságomat, hanem szinte párhuzamosan ment a két dolog, és sokszor éppen a televízió népszerűségét használtam föl egy-egy irodalmi est alkalmából. Tehát amikor egy Békés megyei kis falucskába kiírták, hogy ma egy irodalmi est lesz, és ezen közreműködik többek között például Kovács P. József, akkor biztos vagyok benne, illetve hát aztán a visszajelzések ezt igazolták is, hogy volt egy csomó olyan ember, aki azt mondta, hogy Kovács P. József verset mond itt nálunk, a világ végén ebben a falusi kis kultúrterembe. Hát elmegyünk, megnézzük, hogy is néz ki, mert a tévén keresztül már láttuk őt. És amikor kimegyek, akkor az első pár pillanatban olyan morgás lehet hallani, ilyen nagy, ilyen alacsony, tudom
1: van lába.
2: Van lába, meg én tudom én. És aztán egyszer csak én elkezdtem mondani mondjuk egy Adit, egy Petőfit, vagy bármit, és akkor szép lassan elcsendesült a közönség, hallgattak, és gyakorlatilag akkor éreztem azt, hogy a televíziós népszerűséget milyen jól fel lehet használni az irodalom népszerűsítésére olyan helyeken, ahol még életben versmondót nem láttak, ahol még életben verset színpadról nem hallgattak. Úgyhogy ez végig is kísért az évtizedek során, és mind a mai napig, ha olykor egy évben kétszer van lehetőségem valamilyen megnyilatkozásra, egy hivatalos rendezvényen, akkor mindig valamilyen módon becsalom, és belopom a versmondási lehetőségeket, és egy-egy vers sort elmondok mindig, vagy akár egy egész verset.
1: Akkor legyen ez most egy ilyen hivatalos
2: felkérés?
1: Vagy legyen mondjuk egy versrészlet. Jó. Ez? De nem most, kicsit rápihenünk, jó? Kovács P. József a vendégem, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kovács P. Józseffel beszélgetünk, és azt elárultad, hogy számodra nagyon fontos volt, hogy az irodalmat az országban elvitt mindenhova. De ez miért volt neked fontos? Hát nyilván az irodalom valahogy mindig jelen volt, az mindenki számára ott van, elérhető, vagy mégsem?
2: Eredetileg színésznek készültem, színművészeti főiskolára jártam, nyertem országos szabalóversenyt, úgy jutottam be a színművészeti főiskolára is, hogy mint versmondó egy kicsit nagyobb sanszom volt bejutni, mint azok, akik még életükben fejből nem mondtak prózai vagy versszöveget. Tehát ez azért ez segített. És aztán bizonyos okok miatt abban maradt a pályám a színművészeti főiskolán, egy évet elvégeztem, és elmentem dolgozni, volt 11 néhány munkahelyem, és akkor kaptam a hirdetés lehetőségét, hogy a televízióra jelentkezzek.
1: Bocsánat, ez zárójel, miket dolgoztál?
2: Zöldséget árultam, a kvótam parkettagyárba. Aztán voltam, az már egy kicsit hivatalosabb volt, később népműveléssel foglalkoztam, Ibusznál dolgoztam 2 évig, jegyeket adtam el a nyugati pályaudvaron, keleti pályaudvaron, ilyen. És esténként a József Attila Színházba felléptem Sinkovics Imre mellett például, mint statiszta, vagy mint egy pármondatos szereplő, sőt. Hát aztán később, már amikor már televíziós voltam, akkor is maradtam azért valamilyen úton módon a színházzal kapcsolatban. Az egyik bemondó kolléganőm, Takács Marikának a férje, Kazimír Károly volt. 2 darabba is fölkért engem színészi szerepre. Körszínházban a 2. riádban voltam, ifjabb Henry Percy. Aztán volt egy darab, ami a televízióról szólt, a Magyar Kérdés, amiben tévében mondott kellett alakítani. Szóval a színház és a színpad és a versmondás az megmaradt, mint egy olyan dolog, ami kitöltötte az életemnek azt a részét, amikor nem a kamera előtt ültem. Televízióról nem igen készült vers, és egy alkalommal Faludi Gyurka bácsi, bocsánat, Faludi György költővel való találkozásunkkor tett említést, hogy ő Torontóban élve írt egy verset a televízióról. Ez egy rövid kis vers, Marxokkal lesz, most ide idézem. A címe is az, hogy Televízió. Aki egy neves írónál ültem tegnap este, lenyűgözően beszélt, kamasz fia a televízió előtt feküdt, és azt figyelte, miképp kéne az apját hallgatnia. A színen roppant vak kígyók támadtak a népre. Nincs irgalom senkinek. Nők ordítoztak, házfalak szakadtak. A nagy kígyó éppen egy lányt evett. Barátom unta a szédítő lármát. Brian szólt, zárd le ezt az undokat, vagy nem találsz más szórakozást már? Miért nem fogsz egy jó könyvet az otromba állatság helyett? A fiú maradt. Kényelmesebb, nem kell lapozni, mondta.
1: Mikor írta ezt Faludi?
2: Ezt Torontóba írta 1989-ben.
1: És akkor még hol voltak a...
2: És akkor még hol voltak
1: a valóságsók?
2: Hát nézd, az igazság az ugye, hogy a televízió egy olyan mákony, ugye a rádiót is el lehet kapcsolni, a tévének is van egy gombja, amit el lehetne kapcsolni, és egy Teknős Péter nevű szatíraíró, vagy valami ilyesmi volt az a szakma, ő írta, hogy aki rádiót hallgat, az nem olvas. Aki tévét néz, az nem jár színházba vagy moziba. De aki színházba jár, moziba jár, és könyvet olvas, az nem néz tévét. Na most ez lenne az ideális, ugye, hogy az ember minél több tévét kapcsoljon ki, és helyette nézzen színházat, meg moziba, meg olvasson könyvet. Hát ez egy nagy kérdés a korunknak, de nem tudunk szabadulni attól, hogy a televízió mákonyként itt van velünk együtt.
1: De ti szoktattatok rá minket a televízióra, hiszen olyan műsorokat tártatok elénk, amelyekre kíváncsiak voltunk. Odaültünk, és sajnos még mindig ott ülünk, pedig már nincsenek olyan műsorok, mint a te idődben, vagy a ti időtökben. Én arra emlékszem, hogy én azért vártam, hogy a bemondók megjelenjenek, mert akkor még nem voltak promók, nem voltak ilyen előzetesek. A filmekről, tehát milyen filmeket láthatunk majd a nap folyamán, vagy éppen milyen film jön, azt mindig a bemondó mondta el.
2: Igen, a mi munkánk egyébként, hát ezt sokan kérdezték, hogy ti mit csináltok, bementek délután 4-kor, és éjfélig ott ültök. Hát nem unalmas ez ott ülni órákon keresztül, és akkor elmondom mindig, hogy a mi feladatunk az volt, hogy a televíziót népszerűsítsük. A televízió belül a televíziós műsorokat népszerűsítsük. Tehát amikor elindult egy 1,5 órás játékfilm, akkor mi fölmentünk a filmvetítőbe, és megkértük, hogy a következő nap vagy hét ilyen és olyan és amolyan műsorát tegyék föl a vetítőgépre, mert akkor még ilyen lukacsos filmszalagokon mentek a programok. Belenéztünk, papírral, ceruzával kijegyzeteltünk belőle 1-2 mondatot, és leírtuk.
1: Azokat a szövegeket, amiket elmondtatok, azt ti magatoknak írtátok
2: meg? Azt mi magunknak írtuk, igen.
1: Mert ez is egy általános
2: azt
1: kérdés,
2: nem? Azt magunknak írtuk, mindenki másképp közelítette meg a következő nap, hét eseményeit, akit éppen az érdekelt, arra hívta fel a figyelmet, de túlnyomó részt persze azért a televíziós műsorokhoz készültek hivatalos népszerűsítő sorok is, de nem mindenhez. Ugye volt egy másfél órás játékfilm, és akkor előtte-utána közben volt különböző típusú apró cseprő kis műsor, aminek voltak fontos momentumai. És nekünk az volt a feladatunk, hogy ezekre is felhívjuk a figyelmet. Mert egy színházi közvetítése, egy Shakespeare-re, vagy egy az Abigail-t, azt mindenki nézte. Olyan dolog volt, hogy azt nézni kellett. Vagy a gyerekeknek nem kellett fölhívni a figyelmet arra, hogy este nézzék a Babócát, nem tudom.
1: Esti mesét. Babóc akkor még nem volt.
2: Akkor még nem volt, vagy akkor nem tudom.
1: Futrinka kicsoda. Utca volt. Igen. Mazsola és Tádi.
2: De azért délután 4-től éjfélig volt egy csomó olyan program, amit nem ártott volna, ha mindenki látná, vagy legalábbis sok ember megnézné. És mi abból mazsoláztunk ki egy-egy gondolatot, egy-egy mondatot, egy-egy jelenetsort, és amikor sor került rá, beültünk, akkor azt mondtuk, hogy de, most ez és ez a dokumentum következik, és felülünk figyelni, jó lenne, ha megnéznék, mert ebben ez és ez, meg így, meg úgy. De ez legyen egy zenés program, ahol felhívtuk a figyelmet egy zseniális zenészre, vagy egy természettudományos dokumentumfilm, hogy mi látható például az ősemberek hogy éltek, mert volt egy ilyen sorozat. Nekünk ez volt a dolgunk, és mi fölmentünk a filmgépterembe, készültünk, és mi ezzel foglaltuk el azokat a fontos órákat, amik alatt mentek ezek a nagy filmek. Én egyébként még ezen kívül tanultam verseket is, mert tudtam, hogy jövő héten itt és ott miket fogok mondani, tehát nem volt haszontalan az a pár óra, amit ott bent eltöltöttem.
1: Kellett rendszeresen vizsgázni, ezt tudom, hogy rádiósoknak kellett folyamatosan megújítani a mikrofon engedélyt a tévében, ez hogy
2: nem
1: működött?
2: Nem, nekünk nem kellett. Mi másfél év után kaptunk engedélyt. Az egy más kérdés, hogy például én elkezdtem híradót olvasni 20 éves koromban, és akkor azt mondta az akkori híradós főnöknő, hogy hát nem vagyok elég hiteles. Hát egy 20 éves fiú nem elég hiteles, hogy a világ nagy eseményeit közvetítse, úgyhogy egy 3-4 évig nem olvashattam híreket, és aztán, amikor már kicsit idősebb lettem, már vagy 24 éves, akkor azt mondták, hogy jó, akkor gyere vissza és olvasd a híreket. De az a szerencsés helyzet volt, hogy én mindig be tudtam mondani, hogy ez jelenti a TASZ, az NTI, a Reuter, vagy valaki. Tehát nem kellett nekem a saját gondolataimat közölni, hanem mindig elmondtam, hogy honnan ered a hír. És azt mi azt olvastuk fel.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést. Kovács P. József a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kovács P. Józseffel beszélgetek, én nagyon szeretek így a múltban időzni, és egyrészt ugye a gyerekkorom jön vissza, másrészt azt is tudom, hogy a retro rádió hallgatói is örömmel nosztalgiáznak. Neked a nosztalgia, az jelent valamit?
2: Rengeteget haknisztam együtt a Máté Péterrel, a Komár Lacival, a Kós Janival, nem tudom, akarom sorolni őket, és ugye amikor mit tudom, Máté Péter zongorázott, ott álltunk a függöny mögött, és lélegzett visszafolytva figyeltük, hogy milyen zseniális zenész. Mostanában a szenzációt ez a sok rettenet jelenti. Igen. Akkoriban azért volt egy csomó pozitív jelzés is, ami akár a városi életben, ami a mezőgazdaságban volt.
1: És valahogy az emberek is sokkal inkább kíváncsiak voltak a tudományos hírekre, emlékszem, hogy a Deltát is.
2: Kudik Júli vezette, volt egy idő, amikor együtt is
1: csináltuk. De azt akartam mondani, Deltában egy ideig
2: te is benne voltál. Igen, nem, hát inkább a Mindentudás Egyetemen vagy a délutáni műsorok. Ma már külön csatornája van a természettudománynak, tehát akit ez érdekel, az reggeltől esik csak azt nézi. Ezek közé tartozom én szerintem. Most inkább ezeket nézem, és ezek
1: tévézel. Csak jól megvállaltad,
2: hát igen,
1: hogy mit nézel.
2: Igen. A napi eseményektől igyekszem megszabadulni, és ha már nem haragszol, ha már a napi események és erről van szó, még hadd idézek ide neked egy 5 sort I.S. Gyulától.
1: Jó.
2: 1966-ban. Hát ez a retroádiban lehet ilyen régi eseményekre. Egy Somogyi általános iskola fölkért, hogy a hiroshima atomrobbantása kapcsán írjon egy verset, és azt ott az általános iskolások el is mondanák. És I.S. Gyula egy egész lírai oratóriumot írt a Somogyi Ádám általános iskola felkérésére, amit be is mutattak ott egy évvel később, 67-ben, és ebből most 3 sort hadd olvassak fel.
1: Tessék.
2: Ismétlem, 1966-ot írunk. Ősidők óta kísértette az emberi hiedelmet, hogy nem egy Isten van, hanem kettő, egy jó és egy rossz, és azok viadala dönti el a világ dolgát aszerint, hogy mi melyikük táborába állunk. Istenek nem élnek, de a táborok állnak, a küzdelem egyre keserűbb, és a legnagyobbak is azt mondják, döntőre kerülhet. Mégpedig épp a rossz felé most. És mi? Fordíthatunk rajta? Mi méhek a sasok csatáján? Hát hány évvel ezelőtt írta ezt I.S. Gyula, és mennyire a költő, hogy úgy mondjam, zsenialitása, az előrelátása, vagy az időtlenség ez ebben a pársorban benne van.
1: A televízióból eljöttél, nyugdíjaztak, otthagytad, véget ért a televíziós pályafutásod 40 év után.
2: De bocsánat, nem csak az én pályafutásomért vége, az a munkakör.
1: Maga a bemondó
2: amit
1: munkakör.
2: Amit mi betöltöttünk, az a munkakör szűnt meg tulajdonképpen. A televízió mindent elkövetett azért a versenyhelyzetben, hogy minél több műsort vetítsenek egy azonos időn belül, és a reklámon kívül semmi más ne történjen, csak az, hogy műsor hátán. Tehát a bemondónak az a népszerűsítő feladata, hogy egy-egy műsort népszerűsítve magát, a televíziós népszerűsítve, ez múlt el. Úgyhogy mi úgy búcsúztunk el ettől a cégtől, hogy a hivatalos televízió bemondói státusz, mint olyan, hát gyakorlatilag kimúlt.
1: Na de, mint versmondó, te nem szüntél meg, tehát nem vonultál úgy vissza a nyilvánosság elől, hogy magadra zártál egy ajtót, tehát azért fellépni, előadni jártál?
2: Az természetes, hát a mi törzshelyünk az egyetemi színpad volt. Ezt a Retrorádiónak a közönsége meg fogja érteni, hiszen nagyon-nagyon sok olyan együttes szerepelt ott először, az Illésségtől kezdve, sem akarom sorolni. Ez egy olyan hely volt, ahol a kor irodalma ott megjelent. Nem kevés ember fért el ott, 600 ember. Az egyetemi színpadon, és ezt csak így érdekességként mondom, hogy például volt egy olyan est, ahol a kortárs úgymond szovjet irodalmat reprezentáló estet rendeztünk, és többek között hát fölkérték Voznyeszenszkijt, Vinokurovot, ezek nem túl ismerős nevek ma már, de Jevtusenko talán még igen. És akkor Jevtusenkót megkérdezték, hogy eljönne-e Budapestre, mondta, hogy igen, és akkor megkérdezték, hány ember fog hallgatni, mondtuk, hogy 600, erre azt mondja, ja, akkor nem megyek én 10-be, 20 000 embernél kevesebbnek nem mondok verset, mert ő a Luzsnyik stadionhoz, vagy nem tudom, mihez volt szokva, és ott hallgatták őt hatalmas ovációval. De aztán a barátai rábeszélték, hogy azért jöjjön el Budapesten, azért jöjjön el. Hát el is jött, és hát képzeld el azt a fantasztikus érzést, hogy a függöny mögött ott áll a költő, és én kimegyek, és elmondom a Nagyjá lenni című versét, tőle ki gyógyít, és aki fát vág, és ki az öltönyt varja nekem, elvárom, remekül tegye dolga, bármi legyen, nem ne legyen közepes, vacak átlag, sem a sárcipő, sem a ház, bűn a középszerűség. Buzdítsa kiki magát, hadd tenne dicsőt, remeket, mert középszerűnek lenni alázat, mind nagyjá legyetek. Na most az a lényeg, hogy ugye az ember elmond egy ilyen verset, és ott áll a költő, és utána a Jevtusenko maga is kiment, és nagy sikere volt, nem hagytam abba, amíg tudtam, mondtam verset.

0: de sajnos maga a versmondás, mint közvetítői lehetőség eltűnt, elfogyott. Tudnál nekem mondani 10 vagy 5 olyan kortárs költőt, akiknek a versét 600 ember egyszerre meghallgatja és állva tapsol? Nem igen. Általános iskolás voltam, még 8-os. Egy erdélyi rendező a János Vitézt akarta bemutatni, a Kacsó Pongrász János Vitéz daljátékát, és keresett rá szereplőket, gyerekszereplőket. Szoprán hangon egy nagyon jó énekese voltam a kórusnak, és kiválasztottak a főszerepre. Én énekeltem 8. általános iskolás koromban a János Vitézt. És kézzel a Ganzmáva kultúrotthonban 600 ember ült a nézőtéren, és akkor a második felvonásból kimegyek a francia király udvarában, jobbra-balra ott a király, meg a király, meg az udvar, és ha megérkezik a Kukorica Jancsi huszárjaival, és kibontok egy zászlót, és meglengetem, és eléneklem, na itt nem fogom, hogy mindenünk ez zászló, sose hagyjuk el, a legszebb leányzó bokrétázt a fel, rá pántlikát, pirosat, emlékül kötött, megvédjük ezt a zászlót 1000 veszély között. És akkor fölállt 600 ember, vastabra tört ki, és én azt hittem, hogy engem ünnepelnek. Hogy én ilyen tehetséges 8-os vagyok, hogy engem így ünnepelnek. És a később tudtam meg, hogy ez a zászlónak, a trikolornak szólt. Mm. De hogy mondjam,
1: hát a versektől nem
0: távolodtál. Attól kezdve, hogy már annak idején elindultam, nem maradtam el, és mind a mai napig nagyon-nagyon szeretem. És a gyerekeimnek is szeretném ezt átadni. Egy olyan iskolába járnak, két tannyelvű iskolába, ahol Kölcsei Husztját, Csokonai Reményes című versét tanulják. Nagypapa segít ezt megtanulni, és akkor nekem el kell magyaráznom, mert egy mai 11 éves gyerek mit tudja az, hogy mi az, hogy földiekkel játszó égi tünemény.
1: És sajnálom, hogy ilyen hamar elröppent ez a nekünk szánt idő, de végtelenül hálás és boldog vagyok, hogy beszélhettünk. Kovácsfő József, köszönöm szépen.
0: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, és köszönöm a meghívást.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív aszbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a kommunikációs főosztályvezető.
5: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
4: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jó a belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

még itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.